0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Homokkorra késői jeli műsorunk hallgatóit, műsorvezető társam Seres Enikő Aliz nevében is, a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugározzuk. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat egészen 6 óráig. Hamarosan a tavaly július 20-ai istentiszteletet sugározzuk. Második óránkban a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik, illetve klasszikus zenét játszunk. 5 óra után múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkkal várjuk Önöket, amelyben a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programjáról és dokumentációs táráról beszélgettünk Kocsis Tündével. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban is, amennyiben tehetik, maradjanak velünk. A következő órában a tavaly július 20-án rögzített istentiszteletet sugározzuk a törökvágási református gyülekezetből. Igét hirdett Nagy Eszter lelkipásztor.
1: A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük Istenünk dicsőségére a 84. Zsoltárunkat. 84. Zsoltárunknak az első versszakával dicsérjük a mi Istenünket, amely így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, amint az írva található a 84. Zsoltár 1-től 13-ig terjedő verseiben a következőképpen. A karmesternek a szőlőtaposok kezdetű énekdallamára, Kórá fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk. Tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül, hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyság tételünk után halljuk meg Istenünknek kegyelmes válaszát, amely által szól mi hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. énekünknek az első, második, harmadik, valamint az ötödik verszakát. 392. énekünk első verszaka így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják. Az ének ideje alatt vallásoráskorú gyermekeink, vallástanárnőnk kíséretében
a gyermekisten tiszteleten folytatják a foglalkozást.

Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által, gyermekeidként állunk itt meg előtted, és egy hangon próbálunk megszólítani téged. Sokszor csetlik-botlik a mi lépésünk, és akadoznak a mi szavaink, mert nem találjuk a módját annak, hogy a te közeledben legyünk. Gyakran megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol a helyünk, és mi a te célod és terved a mi életünkkel. Mennyei atyánk, olyan jó a megerősítést megkapni az ének szavain keresztül is, hogy nincsen nélküled segítség és üdvesség. De olyan jó azt a felénk lehajló szeretetet is érezni, amellyel te átölelsz, amikor azt mondod nekünk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adta érted, adtad értünk. Hogy valaki hisz te benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mennyei atyánk, köszönjük azt a sok ígéretet, azt a sok támogatást, amit te nekünk ajándékozol. Add, hogy ebből egy kevéskét ezen az istentiszteleten is megérezzünk, hogy így tudjunk táplálkozni és merítkezni belőled és általad. Mennyei atyánk, áld meg ezt az istentiszteletet. Áld meg az itt ülőket, áld meg az istentiszteletet, hallgatókat. Te készítsd a mi szívünket igét befogadására és meghallására. Te légy igét hirdetőjével és hallgatóival egyaránt, a te kegyelmedből. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 459. énekünket énekeljük. 459. énekünknek mind az öt versszakát. Énekünk első versszaka így kezdődik. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jöv.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek szent igéjét, úgy, amint az írva található. Lukács evangéliuma 5. fejezetének az első 11 versében. Hogy Istenünknek igéje miképpen van megírva, Lukács evangéliuma 5. fejezetében, az első verstől a 11. versig terjedően, felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegel, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.

Hogyan szól az elhívás történeted? Mi az, ami az Úr megszólítása közül célba talált a te életedben? Mi az, amivel kiemelt? Mi az, amivel elhívott? Fogalmazták meg különböző kérdések formájában, legutóbb nekem ezt a kérdést, olyan fiatalok, akik érettségi és egyetem választás előtt állnak. De ezek a kérdések többé vagy kevésbé mindannyiunkban megfogalmazódnak valamikor. Hiszen arra, hogy hogyan szól a mi hívás történetünk, az arra nincsen mindig egy kész és egy gyors válasz. Mert ezek kérdések mögött, ott valahol mélyen bennünk ott van az, hogy ki vagyok én valójában. Ott van az, hogy hol vagyok az életem történetében. És ott van benne a keresés és a megbizonyosodás vágya, a kibontakozás és a céljaink elérésének az igénye, hogy mi is elmondhassuk az zarándokló zsoltárossal: mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. A hol az én helyem kérdés nem csak fiatalokat foglalkoztatja, hanem foglalkoztat mindannyiunkat életkorra való tekintet nélkül. Nem csak fiatalokat, hanem középkorúakat vagy idősebbeket, megfáradtakat, újrakezdő embereket, új irányt kereső személyekben. Ugyanúgy felfellobban ennek a kérdése, hogy hol az én helyem, hogy jó helyen vagyok most. Mai evangéliumi történetben is ezt látjuk. Jézus ott áll az élet partján, a hétköznapi gondok, a fáradtság küszöbén, a küzdelmek közepén. Ott munkálkodik, és szavával tanítványokat hív el, akik útra indulnak, akik megkapják és megtalálják a saját küldetésüket. Ezen az istentiszteleten, miközben Péter elhívás történetéről elmélkedünk és az ő életére figyelünk, hadd tegyük ezt úgy, hogy észreveszünk három olyan hangsúlyos vonatkozást, amely számunkra is igen hangsúlyossá válhat. És ez a három nem más, mint a hallgatás, az engedelmesség és a megtapasztalás. Genezáret tavánál nagy sokasság csődül össze. Mindenki próbál meghallani valamit, mert ott van Jézus, és mindenki próbál Jézus közelébe férkőzni. És már-már annyira sokan vannak, hogy mintha látnánk azt, hogy Jézust kezdik egyre kinnebb sodorni a víz felé, a parttól. Szinte látjuk, ahogy Jézus hátrafelé lépdel, aztán meglát két hajót, beszáll az egyikbe, történetesen abba, amelyik Simon Péteré volt, és arra kéri a hajó tulajdonosát, hogy evezzen bennebb a mélyre. Hogy vigye őt bennébb egy kicsit a parttól. Az emberek időnként összesúgnak, felkiáltanak, zajosak, mocorognak, helyet cserélnek, tolonganak. Mindannyian éreznek, hallanak, befogadnak, megtapasztalnak valamit. Emberek tolonganak, hogy hallják Istennek a szavát. Mert valamit sejtenek abból, hogy ott és akkor a parton egy elszalaszhatatlan lehetőség kínálkozik számukra. Mert ott van Jézus, Istennek a fia, aki eddig is nagyon sok csodát tett, aki hirdette az evangéliumot, aki embereket megtérésre hívott el. És ez a part egy különleges hely. Nem templom, nem ünnepi helyszín, hanem a munka és a hétköznapoknak a tere. De Isten ott is szól.
És Jézus figyelme erről a hatalmas tömegről egyszer csak Simon Péterre irányul, a tanítványra, aki a kíváncsi ember sereghez hasonlóan sajátos módon éli meg Jézus közelségét. Simon engedi, hogy Jézus tanítson a saját hajójából, és hallgatja őt, mondhatni teljesen testközelből. Jézus ma is szól, csak csendesebben, mint a világ zaja. Vajon meghalljuk-e őt? Vajon ki tudunk-e lépni a parton álló, hálót mosó, elfáradt tanítvány szerepéből? És vajon tudunk-e őrá, a mesterre figyelni? Lehet, hogy nekünk is engednünk kellene, hogy Jézus beszálljon a mi személyes hajónkba, hogy ő irányítsa a mi életünk hajóját. És lehet, hogy Jézus éppen ott akar mutatni nekünk valamit, ott akar üzenni, ahol mi a legfáradtabbak vagyunk, vagy a legreményvesztettebbek. Evez a mélyre. Jézus utasítása túlmutat a jelentés elsődleges értelmén. Mintha azt mondaná Jézus Péternek, hogy Péter, eddig most hallgattál engem, de eljött a cselekvésnek a pillanata. Evez bennebb. De ne csak a Tibériás tengeren bennebb, vagy másnéven a Genezáret taván bennebb, hanem magadban is. Mert hogyha magunkba evezünk mélyebbre és még mélyebbre, akkor vajon mit találunk ott? Hogyha benned megyünk Jézussal, akkor mi van ott? Aztán a hallgatás után következik az engedelmesség is. Vessétek ki a hálóitokat fogásra. És az engedelmes halász, aki valószínűleg pontosan tudta, hogy hogyan kell halat fogni, és értett a halászat minden csínyához és bínyához, mégis esélyt ad annak, amit Jézus mond. Bár eleinte nem érti, értetlenkedik és keresi a kérdésekre a választ. Most halászni? Amikor teljesen esélytelen az, hogy halat fogjunk? Mert Jézus kérése szembe megy Péter tudásával és tapasztalatával. És mit tesz ilyenkor a szakember? Felmerül a kérdés, hogy hogyan néz rám majd a többi munkatárs, hogyha meglátja, hogy én ilyenkor kivetem a hálókat. Amikor egyértelmű, hogy a halak széthúzódnak, szétszélednek, és kevés az esélye annak, hogy akár csak egyetlen egy hal is megakadjon a hálónkban. Mi lesz ebből? Csak még nagyobb felkavarodás. Mert hát én vagyok a szakember, és én hallgassak egy dilettánsra, egy ácsmester fiára, aki rabbiként egészen jól bizonyít, és egész jókat mondott eddig a sokasságnak, de azért a halászathoz mégiscsak én értek jobban. Talán ezek azok a gondolatok, amelyeket kihangosíthatunk, amelyek megfogalmazódnak a szakember Péter fejében. Jézus megszólít, és hozzánk is beszél. De vajon mi hogyan reagálunk? Vajon mi mit válaszolunk? Ki vagy pontosabban mi szólal meg belőlünk? Azt hiszem, hogy valamennyien elmondanánk Jézusnak, hogy teljesen észszerűtlen dolgot kér. Egy olyan dolgot, ami szembe megy az emberi logikával. Nappal halászni a mélyben? Az egész helyzet olyan értelmetlennek tűnik. És mondhatnánk, hogy mi is megpróbáltunk már mindent. Uram, egész éjjel halásztunk, de nem fogtunk semmit. Mi is megpróbáltunk már sokszor sok mindent. Mi is végigjártuk már ezt az utat.
Egész éjszaka az elmúlt héten, az elmúlt hónapokban, fél évben, években, 5 vagy 10 év során megpróbáltunk mindent. De mégis eredménytelen a mi próbálkozásunk. De hogyha te, mesterünk, most szólsz, akkor kivetjük a hálunkat. Ez volt Péter hitvallása, amely a Jézus szavába vetett bizalomról és engedelmességről szól. Ez az engedelmesség, ami nem az értésből fakad, hanem a bizalomból. Nem a tapasztalatnak hisz, hanem Isten igéjének. Nem hősies cselekedet, hanem gyermeki odafordulás, kíváncsiság, engedelmesség, bizalom. Mert sokszor a mi munkánknak sincsen meg az a látszata, amit mi szeretnénk látni. Fáradunk, és mégsem fogunk egyetlen halat sem. Hány meg hány alkalommal vagyunk úgy abban a helyzetben, hogy mi is kimondjuk a saját életterületünkön, a saját munkahelyünkön, a saját családunkban, hogy egész éjszaka fáradoztunk. Sokat fáradoztunk, és sok mindent megpróbáltunk. De mégis hol van az eredmény? Az engedelmesség itt kezdődik, hogy mégis a te szavadra kivetem a hálót. Szentháromság utáni vasárnapok sorában, amikor hallhattunk a misszióról, hallhattunk az irgalmas Istenről, és hallhatunk ma ezen az Isten tiszteleten a szolgálatba állító Úrról, újra és újra megismerhetjük a mi Istenünknek egy-egy arcát. Azt az Istent, aki hozzánk is szól, aki minket is cselekvésre indít, aki általunk, de bennünk is munkálkodik. Kérdés, hogy vajon vele tartunk-e? Van hallgatás, van engedelmesség, és van megtapasztalás. Péter szót fogad, kiveti a hálót, és azt olvassuk az igében, hogy annyira megtelik a háló, hogy szakadozni kezd, és még a másik hajóban ülőktől is segítséget kérnek. Megtelik a háló. A megtelik vagy betelik szót 24 alkalommal olvashatjuk az Új Szövetségben, és 21 alkalommal kivételesen Lukács evangéliumában. Megtelik a háló, és Péter élete is megtelik, betelik, új célt és értelmet nyer. Mert a nagy halfogás, ez a csoda csak eszköz. A csoda igazi célja az, hogy Simon Péter találkozzon önmagával és Krisztussal. Bűnös ember vagyok, mondja Péter. És ez egy igazi önismeretből fakadó hitvallás. Az ige, a csoda, az engedelmesség összetöri őt, de végül fel is emeli. És Jézus ahelyett, hogy azt mondaná, hogy valóban bűnös ember vagy, azt mondja, hogy ne félj, Péter, ezentúl emberhalász leszel. Nem halakkal fogsz foglalkozni, hanem a te életed egy teljesen új irányt vesz, és emberekkel kell foglalkoznod, mert ez a te küldetésed. Mellettem, velem és az Úristen segítsége által. Itt hangzik el a hívás. Nem csak megérteni, hanem építeni is Isten országát. Megtelni Isten lelkével ahhoz, hogy a mi küldetésünket teljesíteni tudjuk. Amikor nem megy egyedül, akkor szükség van mások segítségére, hogy együtt emelgethessük a mélység hálóját, és közben mi is megtapasztalhassunk egy kis csodát.
nem csak hallgatni, hanem engedelmeskedni, megtapasztalni és szolgálni mindenki a maga életterületén. Mindenki azzal, amivel megbízta őt az Úr. Mi a mi küldetésünk? Hol a helyünk? Van helyünk. Abban a küldetésben és abban a házban, amit az Úr épít. Mert erről szól a 84. Zsoltár is. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 6 évvel ezelőtt én is alkut kötöttem az Úrral. Amikor teológiai felvételim idején azért imádkoztam, hogyha nekem velem tényleg célja van az Úrnak, akkor bejuthassak a teológiára, hiszen mindig kevés lányhely van. És aztán bejutottam, és lépésről lépésre, legációs szolgálatok és szószéki szolgálatok idején egyre inkább elkezdtem megerősödni abban, hogy az Úrnak tényleg terve és célja van velem. Sokszor eszembe jut az első esti áhítatomnak az alapigéje. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek és meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Azt kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt a hívást. Megtapasztaljuk ezt a megerősítést,

szívűvel is egyaránt. Ő ott van, amikor azt mondja mindannyiunknak, hogy evezz a mélyre. De ott van akkor is, amikor azt mondja, hogy bíz bennem, mert nekem és neked és mindannyiunknak erre van szükségünk. Ez a három lépés. Hallgatás, engedelmesség és megtapasztalás. A tanítványság. A mindenkori tanítványoknak az útja. És aki hallgat, az elindul. Aki engedelmes, az hitben jár. Aki megtapasztal, az követi Jézust, és másokat is szolgálatra buzdít. Evangéliumot vinni az emberek közé, hogy éljenek, és örök életük legyen. Nemrég megjelent egy új amerikai keresztény sorozat, a Kiválasztottak, vagy angolul The Chosen a címe ennek a sorozatnak. És ez a sorozat Jézusról és az ő tanítványairól szól. A sorozat bevezetőjében, intrójában szürke halacskákat látunk úszkálni. Amíg egyszer egy-két halacska megfordul, más színű is lesz, és elkezd szembe úszni az árral. Sőt, igazából ezek a halak azok, amelyek valójában úsznak. Az összes többi csak sodródik. És valószínű azért választották a sorozat készítői ezt az intrót, ezt a bevezetést, mert valami nagyon mélyet akartak kifejezni azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent Krisztust követni. Mert Krisztus követése elképzelhetetlen döntések nélkül. Nincs olyan, hogy csak úgy sodródom, és majd csak lesz valami. Krisztus követése azon a döntésen alapszik, amikor mi elhatározzuk, hogy nem akarunk sodródni. Mert igazából csak a döglött hal sodródik. Az életnek a jele az, hogy nem sodródsz, hanem valahova meg szeretnél érkezni, és tudatosan haladsz. Hogy oda szeretnénk megérkezni, ahol Krisztus van. Hogyan állította maga követésébe? És mi a mi küldetésünk? Az ő áldó hatalmának a közelségét érezve, úszunk az élet felé, Krisztus felé. És várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz híven reggel és este, és ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Amen.

Mennyei atyánk, meghívtál, hogy vízre lépjünk, hol nélküled elsüllyednénk. Keressünk téged a mélységben és a magasságban, és a te nagy nevedet hívjuk, amikor felnézünk a vizek fölé. És amikor keresünk téged, akkor arra várunk, hogy meglássunk, és a mi lelkünk arra vágyik, hogy te benned pihenjen meg. Hogy te azt mondd felénk és nekünk is, hogy enyém vagy, és mi a tieid. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy a mélységnél nagyobb a te kegyelmed, mely elvezet és tart mindannyiunkat. És hogyha elbuknánk, vagy nagyon félnénk, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. Szent lelked ereje által add, hogy teljesen benned bízunk. Add, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy engedelmeskedjünk neked, és hogy gazdag megtapasztalásokban legyen részünk. Hogy a vízen bátran járjunk veled, és hogyha bárhová hívsz bennünket, menjünk.

Vigyél tovább, úgy, mintha a lábunk tudna menni. Taníts teljes hitben élni, a te jelenlétedben lenni. A te nagy nevedet hívjuk, és arra kérünk, hogy a te jelenléteddel öleld át azokat, akik bizonytalanok. Öleld át azokat, akik még nem találták meg a kérdéseikre a válaszokat. Te légy fiatalokkal, középkorúakkal és idősekkel is az ő útkeresésükben. Te légy a fény, lábunk előtt az a mécses, amely csak egy lépésnyi távolságra világít, de pont elég ahhoz, hogy mi tovább lépjünk. Mennyei atyánk, a te fényeddel világítsd be azoknak az életét, akik most gyászolnak. Te légy azokkal is, akik beteg ágyak mellett kell megálljanak. Te légy a betegeinkkel, a nélkülözőkkel, az árvákkal, a szegényekkel. Te légy mindannyiunknak a meggazdagító és áldó Ura. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy imádkozhatunk közelben és távolban levő szeretteinkért. És köszönjük azt, hogy a te nevedben bízhatunk, és a mi lelkünk megpihenhet benned. Mert te azt mondod, enyém vagy, és mi a tieid. Így tárjuk most fel hálánkat, kéréseinket, a mi imádságot meghallgató Istenünk előtt. Köszönjük, hogy te meghallgatod imádságunk szavát. Amen.

áldott a mi Istenünk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Nagy Balást, Nagy István Balázs és György Tünde gyermekét. Isten áldja meg gyermeket, szüleit, legyen növekedése és védelmezője megkeresztelt testvérünknek és az egész családnak. Sózöld Margit Portrék című kiállításának és a Művészek az Egyházért 5. jótékonysági kiállítás alkotásai megtekinthetők és megvásárolhatók. Ma délután 6 órakor tartunk istentiszteletet. Vallásórák és konfirmációi felkészítők a vakáció ideje alatt nem lesznek, de a vasárnapi gyermekistentiszteleteket megtartjuk. Csütörtökön 12 órától szenyor torna lesz, ez az utolsó alkalom 2025 nyarán. Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órakor tartunk istentiszteletet. Hirdetem nyári táborainkat. 2025. augusztus 4-e és 8-a között gyermektábort szervezünk Parajdra 7-13 éves gyerekeknek. 2025. augusztus 11 és 15-e között ifjúsági sátortábort szervezünk Magyar Kiskapusra a 14 és 20 éves korosztálynak. Augusztus 25 és 29-e között pedig megszervezésre kerül a vakációs Biblia hét itt a templom udvarán 3-12 éves gyermekeknek. Hirdetem továbbá azt, hogy idős, önellátó testvérünk mellé felügyelőt keres a család napi 6 órára. Jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban Halászi Hunor irodavezetőnél. Kérjük, hogy azok, akik családlátogatást szeretnének igényelni, jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban Halászi Hunor irodavezetőnél időpont egyeztetés céljából. Áldásra várva pedig énekeljük Istenünk dicsőségére a 421. énekünknek az első és ötödik verszakát. 421. énekünk első és utolsó verszakával készüljünk Isten áldására. Énekünk első verszaka így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket az Úr Jézus Krisztusban. Ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.

Az elmúlt órában a tavaly július 20-án rögzített istentiszteletet sugároztuk a törökvágási református gyülekezetből. Igét hirdetett Nagy Eszter lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a Homokóra késői jeli műsorunk hallgatóit, műsorvezető társam Seres Enikő Aliz nevében is, a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan az áhítat csendül fel, majd kalendárimot lapozunk, és az ünnepelteket köszöntjük.

Köszönjük! Ezt követően pedig klasszikus zenei válogatásunkkal várjuk hallgatóinkat, amelyben Mozart, Bach, Vivaldi, Bartók Béla és Bruch dallama is felcsendülnek. Erre számíthatnak a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig hallgassuk meg a nap áhítatát.

mai áhítat címe Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. A 118. Zsoltár 5. verse. A mai áhítat szerzője Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz az árkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt. Mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat. Ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem és azt gondoltam. Honnan tudhatnám, mit mondjak? Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága. Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetesítette beszédemet. Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem, és imádkozni kezdett értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított.

Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Ámen. Hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Teszi fel a kérdést nekünk is Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a börtönben lévő nőkért.

Július 19-e van, ez az év 200. szökőévben 201. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 165 nap van hátra. Nézzük, milyen fontosabb események történtek az évek során a mai napon. 1399-ben első Szent Hedvig lengyel királynőnek és lányának, Erzsébet Bonifácia hercegnőnek a földi maradványait Krakóban, a Wéveli székesegyházban örök nyugalomra helyezik. 1837-ben Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Westernt. 1843-ban Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Britain-t. 1848-ban konferencia volt a New York állambeli Seneca Falls-ban a nők egyenlő jogaiért. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár hadat üzent Poroszországnak, megkezdődött a porosz-francia háború. 1920-ban Teleki Pál megalakította az első kormányát. 1958-ban Budapesten megnyílt a Körszínház. A színházavató előadás a Szofoklész Antigónéja. A címszereplő Zolnai Zsuzsa, Iszméné szerepében Berek Kati. Másnap a közönség Básti Lajossal a címszerepben Szofoklész Oidipusz király című drámáját láthatta. 1985-ben Olaszországban a Sztávai gátrendszer átszakadt. A kiömlött víz elsöpörte Sztávát és elöntötte Pesaro városát is. A tragédiában 268-an vesztették életüket. 2002-ben megjelent a Vorbis audio tömörítési eljárás első verziója.

és most lássuk, milyen fontosabb személyek születtek a mai napon. 1818-ban született Samuel Colt, a forgótáros pisztoly feltalálója. 1818-ban született Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya. 1846-ban született Edward Charles Pickering, amerikai asztrofizikus, a változó csillagkutatás egyik úttörője. 1878-ban látott napvilágot Balatoni Károly, úszó, vízilabdázó, birkózó, sportvezető. 1879-ben született Móra Ferenc, magyar író, újságíró, muzeológus. Móra Ferenc, Móra István testvér öccse, Móra László költő nagybátyja. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton foltozó szűcslegény, majd szűcsmester, anyja Juhász Anna kenyérsütő asszony volt. Tanulmányait a család szegénysége miatt nehéz körülmények között végezte. A Budapesti Tudományegyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de segédtanárként csupán egy évig tanított a Vas vármegyei Felsőlövőn. Innen még a század elején a Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre. A lapnak 1913 és 1919 között főszerkesztője volt, majd haláláig állandó munkatársa maradt. Ez volt jóformán az egyetlen hírlap, amelyik nem állt a világháborús propaganda szolgálatába. 1904-től a Somogyi Könyvtár és a Közművelődési Palota tisztviselője, könyvtárosa volt, emellett a régészetre is szakosodott. Ásatásokat végzett, 1918-ban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett régészeti tanfolyamot is elvégezte. Tömörkény István 1917-ben bekövetkezett halála után a múzeum igazgatója lett. Móra Ferenc 1911 és 1920 között a Szeged Szabad Kőműves Páholy tagja volt, számos tisztséget betöltött, avató beszédeket tartott és szabadkőműves verseket írt. Komoly értéket jelentenek az Alföldön és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatással feltált anyagokról szóló beszámoló jellegű tanulmányai. Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tökéletesen stilisztikai bravúrral felépített tárcái a szegedi Dél-Magyarország hasábjain jelentek meg. 1922-től a Világ című liberális napilap munkatársa volt, majd annak megszűnése után a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az utóbbinak haláláig fő munkatársa volt. Széles körű sokoldalú tevékenységeihez tartozott, hogy 1910-ben a mai Ausztriában levő Felsőlövőn tanított, ahol erről emléktábla van. 1893-ban megszületett Veres Pál matematikus, egyetemi tanár. 1900-ban látott napvilágot Reményik Zsigmond magyar író. 1910-ben született Bóka László magyar író, irodalomtörténész, az MTA tagja. 1931-ben látta meg először a napvilágot Vajda Miklós magyar műfordító, kritikus szerkesztő. 1936-ban született Mészáros Zoltán, magyar entomológus, kaktuszkutató. 1937-ben született Sárközi Mátyás, Kossuth és József Attila díjas magyar író, szerkesztő. 1947-ben született Gazdag Gyula, magyar filmrendező. 1947-ben született Brian May, a Queen együttes gitárosa.

És most lássuk, kikre emlékezünk július 19-én, halálozási évfordulójukon. 1374-ben hunyt el Francesco Petrarca, itáliai költő. 1824-ben halt meg első Ágoston, mexikói császár. 1900-ban meghalt első Umberto olasz király. 1945-ben halt meg Augustin Volosin, kárpátaljai ruszin, görögkatolikus pap, politikus, Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke. 1951-ben hunyt el dr. Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, az erdélyi református egyházkerület püspöke volt 1926-tól 1936-ig. 1969-ben hunyt el Ángyán János belgyógyász, egyetemi tanár. 1987-ben meghalt idősebb Benedek Jenő festőművész. 1997-ben hunyt el Tollas Tibor, magyar költő. 2001-ben elhunyt Huszka Ernőné, Fábián Ilona, Kossuth Díjas matematika és fizika tanár. 2004-ben hunyt el Fonyó József, Jászai Mari Díjas színész. 2016-ban hunyt el Somló Tamás magyar énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A Lokomotív GT énekese, számos sikeres dalszerzője volt. 2020-ban hunyt el Kovács M. Mária magyar történész, szociológus. Szintén ebbe az évben, július 19-én hunyt el Marosi Ildikó, Marosi név Farkas Ildikó, írói álnevén Csíki Regina, aki Marosvásárhelyen született 1932. február 1-én. Erdélyi szerkesztő, újságíró, Marosi Barna felesége volt.

0: A következő percekben pedig lapozzunk egyet a naptárban, hiszen következik a kalendáriumi részünk, ahol megnézzük, mi is történt ezen a napon, milyen évfordulókat, születésnapokat ünneplünk, majd ezt követően jönnek a mai névnaposok.
1: Július 19-én Emília és Alfred névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Emília latin eredetű név, az Emil férfi név eredetijének női párja. Jelentése versengő vagy vetélkedő. Az Alfred pedig germán eredetű név, jelentése tündér vagy tanács. Köszöntünk tehát július 19-én minden Emília és Alfred nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Nekik szól a következő dal.

Ahogy a város elcsendesedik, mi is lelassítunk kicsit itt az Agnus Rádió éjszakai műsorában. A következő percekben a rohanó hétköznapokat magunk mögött hagyva, a klasszikus dallamok világába utazunk. Az éjszaka csendjét olyan zeneszerzők művei töltik be, mint például Wolfgang Amadeus Mozart és édesapja Leopold Mozart, de elhozzuk önöknek Vivaldi magával ragadó ritmusait, Johann Sebastian Bach remek műveit és Max Bruch érzelmes dallamait is. Tartsanak velünk a következő percekben is! A klasszikus zeneműveit hallhattuk az elmúlt percekben itt, az Agnus Rádió éjszakai műsorában.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Homokóra késői jeli műsorunk hallgatóit, műsorvezető társam Seres Enikő Aliz nevében is, a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő órában múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg Ungvári Szende szerkesztésében. A mai rovatunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot ismerhetjük meg közelebbről, illetve a színház dokumentációs tárát. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjaiért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház kulisszái mögé látogatunk el. Két a színház működésének fontos területét ismerjük meg közelebbről. Az Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programot, valamint a dokumentációs tárat. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjáért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. Egy színházi előadás sok kérdést vethet fel, de ritkán van idő vagy alkalmunk, hogy közösen beszélgessünk róluk. Erre épül a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programja, amely immár 10 éve segít a résztvevőknek abban, hogy az előadásuk élményét közös gondolkodássá alakítsák. A foglalkozások célja, hogy a színházi élmény ne érjen véget a tapsnál, hanem párbeszédet indítson el a résztvevők között. A következőkben erről beszélgetünk Kocsis Tündével. Üdvözlöm a stúdióban Kocsis Tündét, aki a Kolozsvári Állami Magyar Színház edukatív programokért és dokumentációs táráért felelős szakembere, mondhatni így is. Az első kérdésem az lenne, hogy az Eszik vagy Isszák ugye már több éve működik. Először is kinek volt az ötlete, hogy egy ilyen edukatív programot elindítsanak a színházba, illetve mi volt a célja, és honnan ered ez a megnevezése?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, én színházpedagógusnak tartom magam. Ez egyelőre Romániában egy elég ritka szakma, mert hogy nincs is ilyen állás, hanem irodalmi titkári posztra vagyok felvéve, de már amikor 7-8 évvel ezelőtt alkalmazottja lettem a színháznak, akkor már azért hívtak, hogy ezt az Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot koordináljam, és a csoportokat is vezessem. 10 éves ez a program, és jóformán tudtom a Romániában az egyedüli. Több szinten egyedüli. Egyrészt az, hogy egy folyamatosan működő programról beszélünk, és most már olyan 6-7 éve a színház összes előadásához, bármelyik előadásához igényelhető, és jóformán bármilyen korosztályú csoportnak, nyilván a megfelelő korhatárokat betartva. Deák Katalin teatrológus kezdeményezte egy magyarországi mintára. Magyarországról tudni kell, hogy egy színházi nevelési programokban

0: nagyon gazdag országról beszélünk. Ez egy olyan terület, amelyben rengeteg nagyon más műfaj működik, és nagyon érdekes, különleges műfajok vannak, például színházi nevelési előadás, ide tartozik az osztálytermi vagy tantermi dráma, ami szerencsére Erdélyben már elég gyakori a színházaknál. Tehát, hogy vannak próbálkozások, kísérletezések több színháznál, de az, hogy egy folyamatosan igényelhető program legyen, ráadásul a miénk egy specifikusabb, önismereti jellegű programról van szó, amelyek felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat kínálnak az előadások körül. És alapvetően ez az egyik munkám. Nagyon-nagyon sokrétű, mert a szervezéstől elkezdve a lebonyolításon át az elszámolásig, jelentésírásig, tehát nagyon sok rétege van. A programnak a kezdeményezői lényegében azt érezték, hogy valami többet kell csinálni a nézőkkel, és főleg a fiatal nézőkkel. Én is most, mióta ebben a programban dolgozom, azóta lényegében tényleg olyan 90-95%-ban osztályközösségekkel, diákcsoportokkal dolgozunk, egyetemistákkal is, csak ott jóval nehezebb dolgunk van, mert nincs az az osztályfőnök, akit megszólíthatunk, és aki hozza az osztályát, hanem már jóval szabadabb, és másképp szerveződnek az egyetemek, úgyhogy ritkábban tudok egyetemistákkal dolgozni, de idén például a kémia szakosokkal, a geológusokkal, és a tanítóképzősökkel sikerült. Rendszeresebben találkozom a teatrológusokkal, de például a színisekkel is nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy tulajdonképpen tervezek elindulni a tanárok felé a színművészeti főiskolán, hogy ne végezzék el úgy a színit az egyetemisták, amíg legalább egyszer nem tapasztalták meg, hogy ez miről szól. És tulajdonképpen ez azért is fontos nekik, mert ugye a színházak nagyon telítettek, és nem valószínű, hogy mindenkinek színészként a munkája lesz, úgyhogy nem árt nagyon sok felé szétnézni, hogy még mit lehet kezdeni. Természetesen egy színművészetis diplomával nem lehet ezt a fajta munkát végezni. Ehhez egy kicsit speciálisabb képzésre, vagy legalább beletanulásra is szükség van. De most már Romániában 2-3 olyan lehetőség is van, hogy tovább képződjenek ezen a téren, bár még ezek is elég gyerekcipőben vannak ezek a képzések. Itt Kolozsváron van 2 mesteri, és Bukarestben van még, azt hiszem, hogy alapképzés is, és mesteri is, de azt mondom, hogy az a típus, amit mi itt Kolozsváron csinálunk, ez, hát ezt nem tanítják még sehol, mert lényegében ilyen önismereti csoportmódszerből alakítottuk ki, és adaptáltuk a játéktípusokat. De nekem például most van olyan 5-6 fiatal, akit magam mellé vettem, és nagyon korlátozott az ő életük is, hogy mennyire fér bele az, hogy együttműködjünk, meg az én lehetőségeim is néha, és a színház csak minimálisan tudja őket honorálni, de azért próbálok nyitni fiatalok felé, és én is nagyon sokat tanulok, és frissülök úgymond általuk, hiszen ők is egy játékcsomaggal, tudáscsomaggal érkeznek, vagy egyáltalán az, hogy párban vezetünk, más a dinamika, jobban kell egymásra figyelni, egymásra hangolódni. Én nagyon szeretek párban vezetni, és főleg, ha meg tudjuk adni a módját, és igyekszünk megadni, hogy jól felkészülni, megtartani a csoportot, és feldolgozni, kiértékelni, hogy mik mentek nagyon jól, miben kellene változtatni. Mert hogy ezek mind olyan típusú foglalkozások, hogy ha meg is van előre egy forgatókönyv, akkor is mindig alakítunk és frissítünk. Tehát lényegében a váz, a gerinc van meg, de az, hogy épp milyen játéktípusokat választunk, az nagyon sok mindentől függ.
1: És akkor eszik-e vagy iszák, ez az elnevezés honnan ered?
0: Őszintén szólva nem tudom, mert erre nem tudtak nekem se válaszolni, de Katalin és Kovács Kinga, aki akkor programigazgató volt, ő támogatta Katikát ebben a kezdeményezésben, és ez találódott ki, de szerintem nagyon jó. Tehát én nagyon meg vagyok vele elégedve. Egy kicsit már problémásabb volt lefordítani más nyelvekre. Románul úgy hangzik most, hogy kucsesse manunca. Ez egy ilyen román kifejezés, ami talán egy picit hasonlít, de angolul még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy a legjobb módon fordítottuk. What's it all about, vagy valami hasonló. De még lehet, hogy szerencsére úgy, olyan nagyon nem kellett még más nyelveken használni, bár nekem már nagyon régóta tervben van, hogy románul is, sőt, már a kezdeteknél is, akkor többen voltunk, mind külső munkatársak voltunk, 2015 őszén, amikor indult, akkor Katika szervezte, és voltunk vagy 5-6-on, akik külső munkatársként bedolgoztunk. Most én szervezem is, tartom is, és van 3 külső munkatársam. És volt egy kolléganőm az elején már, akinek nagyon jó nyelvtudása van, és ő már mondta, hogy ő nyitott arra, hogy román csoportot szervezzünk. De aztán valahogy ezek a kezdeti személyek úgy kimaradtak, hiszen mindenkinek állása volt, többnyire egyetemi tanárok voltak, de ilyen pszichodráma végzettséggel, tehát önismereti csoportvezetői képességgel rendelkeztek többen. És ő szívesen vezetett volna, de nem volt alkalom, hogy román csoportot szervezzünk. És most is úgy van, hogy annyi magyar osztály van, és annyi munka van lényegében csak a magyar közösségekkel, hogy ha csak ezt csinálnám, és nem lenne mellette más típusú munkám a színháznál, akkor is teljesen lefedné a munkaerőmet, időmet, a magyar közösségekkel, csoportokkal való munka. Viszont már csak úgy a magam szárnyai próbálgatása véget mindenképp fogok majd valamilyen román csoporttal is dolgozni, és az tényleg különleges lenne, és jó volna, hogyha nyitnánk a románok felé is, mert szerencsére a Kolozsvári Állami Magyar Színház éppen, hogy egy olyan színház próbál lenni, amely a nyelvi korlátokat át szeretné lépni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon időszerű és korrekt, tehát a mai világban, és a fesztiváljaink is erről készüljenek, úgyhogy most épp azon gondolkodom, most ősszel lesz a 10. Interferenciák Fesztivál, és hogy már javában szervezzük. Hát most áll össze a program, én az elmúlt 9 interferenciáknak a közleményeit, nem is közleményeit, hanem a kritikákat és a riportokat olvasom, hogy ilyen sajtószelekciót, visszatekintést végezzünk, és most gondoltam, hogy milyen jó volna, hogyha tartanék a fesztivál előadásaihoz is, a fesztivál résztvevőinek, nézőinek valamit angolul. Úgyhogy ez egy jó lehetőség lenne. És az interferenciákon régebb az első 3-4 fesztiválon voltak is workshopok, mindenféle zenével, mozgással, játékkal kapcsolatos workshopok, úgyhogy a fesztivál jellegétől sem volna idegen, bár az elmúlt fesztiválokon ez visszaszorult.
1: Sokan ugye úgy gondolják, hogy a színházi élmény és az előadás a függöny legördüléseivel véget ér, viszont például nálam is személy szerint voltak olyan előadások, hogy tehát hazafele menet, és még otthon is rengeteget gondolkodtam az előadáson, mert hogy annyira megérintett. Volt, amikor egy hét múlva is, például itt a Kolozsvári Színházba a Kalucsni hatott ennyire, és akkor még ugye nem tudtam, hogy vannak ilyen foglalkozások, viszont akkor szerintem jó lett volna egy ilyen levezető programra elmenni, hogy tudjam kitárgyalni, hogy miről szólt az előadás, és hogy mennyire megérintett, mivel igazából nem látták az előadást a barátaim, ezért nem tudtam megbeszélni senkivel, ezért így magamban tartottam, amit gondoltam. És szerinted mit adnak hozzá a felkészítő és a feldolgozó foglalkozások az előadásokhoz, és ezeket hogyan kell pontosan elképzeljük?
0: Ezek ilyen másfél-két órás foglalkozások, zárt csoportban zajlanak, ami azt jelenti, hogy egy csoportról van szó, de nincs ilyen kimenés-bejövés, tehát aki ott van, az ott van végig. És a felkészítők azok tematikusak. Én általában, miután megnéztem az előadásunkat, összeírok olyan 10-12-15 témát, ami benne van az előadásban, és ezt elküldöm, vagy elviszem az iskolákba, az osztályfőnökökhöz, és akkor, mikor döntés születik, hogy melyik előadásra jönnének el, akkor ők választanak ezek közül a témák közül, és lényegében a felkészítő, tehát ilyen témacentrikus, maga a szerepjáték, ami benne van a felkészítőben, az saját élményű. Az azt jelenti, hogy felidézünk, mármint a résztvevők, olyan élethelyzeteket, amik ahhoz a témához kapcsolódnak, és azzal játszunk, azokkal dolgozunk. Ez az önismeret ettől a szótól és ettől a jellegtől sokan tartanak, félnek, félreértik. Itt nem pszichodrámáról van szó, tehát nem megyünk vissza a gyerekkorunkba, nem gyógyítunk meg senkit. Tehát ezek olyan szintű foglalkozások, amik maximális biztonságban zajlanak. Nekem ez nagyon kötelességem is, hiszen nem tehetem ki egyik gyermeket sem annak, hogy az osztálytársai piszkálják vagy bántsák. Viszont valóban létre kell hozzak egy nagyon biztonságos, bizalomteljes és nagyon fegyelmezett keretet, amikben ők bátran megszólalhatnak és játszhatnak szabadon. Tehát ezért mondom, hogy ez egy szakma, nagyon-nagyon sok apró része van, és néha én is annyitra rácsodálkozom, hogy mennyi olyan része van, amit nem is tudatosítok, mert már sok év alatt úgy bennem van például, hogy milyen fontos, hogy nagyon pontosan és precízen fogalmazzon az ember. Most így a bedolgozó kollégákkal látom, hogy nem egyértelmű az elején, hogy pár szó nagyon félre tud vezetni a játékot, és ha a játék más irányba ment, akkor te nem érjed el a célodat, például egy ráhangoló bemelegítő játékkal, akkor nem arra hangolod őket, amire szeretnéd. A lelkük, vagy a testük, vagy bármi másra vannak felkészülve, mint amit utána kérsz tőlük. Tehát, hogy nagyon komplex és nagyon gyönyörű ez a szakma tulajdonképpen. A feldolgozó az viszont már kimondottan az előadáshoz kapcsolódik. Az előadásban látott helyzeteket, szerepeket játsszuk tovább tulajdonképpen, de ennek is egy nagy egymásra hangoló. Tehát az osztályközösségek ugye kész közösségek. Én bemegyek egy csoportba, aminek megvan a dinamikája, és nekem ott nem az a feladatom, hogy ott nagyon ismerkedjenek egymással, hanem az a feladatom, hogy megismerjem őket, hogy ők milyen közösség, mennyire bíznak meg egymásba, mennyire könnyen nyitnak, mennyire pontosak, mennyire fegyelmezettek, és meg kell értsem, hogy például mennyire klikkes az osztály, vagy nem tudom, akkor szét kell nyissam ezeket az összecsomósodott gócokat. Egy felnőtt csoportban ott általában nem ismerik egymást, akkor ott jóval nagyobb hangsúly fektetődik először az ismerkedésre. Tehát, hogy mindig vannak ilyen lépések, amiken át kell menjünk, és akkor a feldolgozó az előadásokat gondolja tovább olyan értelemben, hogy előtte mindig tisztázzuk is, hogy mit láttunk. Tehát ez a jó az osztályokban is, hogy sokszor azért nagyon sok minden elvesztődik, nem áll össze teljesen a kép. Tehát mindig van egy tisztázó, nagy beszélgetés a szerepekről, a helyzetekről. Ez a szereplő mit akart? Mi volt a célja? Mi volt a jó tulajdonságai, rossz tulajdonságai? Mi okozta a nehézséget? Néha olyan kérdéseket is felteszek, amire én se tudom a választ. Mert lehet, hogy nem is az a fontos, hogy mindig tudjuk a választ, hanem hogy elkezdjünk gondolkodni pont ezeken a dolgokon, amik nem egyértelműek is. Az az igazán jó előadás, amelyik tényleg rengeteg kérdést vet fel. És ezekben a foglalkozásokban nekem, tehát a fő célom minden mellett, amit elmondtam, az, hogy mindenki, minden résztvevő egy olyan önismereti hozadékkal távozzon, ami számára érvényes, hiteles, tehát egy picit önazonosabban távozzon, mint ahogy érkezett. Ez Most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de lényegében nagyon egyszerű dologról van szó. Tehát vagy egy téma kapcsán, vagy az előadás tükrében fogalmazzak meg magammal kapcsolatba, jöjjek rá magammal kapcsolatba valami olyasmire, amire korábban nem gondoltam. És ez lehet, hogy nem tűnik nagy dolognak, de néha nagyon nagy dolog. A felnőttek esetében azért, mert éppen, hogy nincs idejük magukkal foglalkozni, és egyrészt nagyon gyönyörű látni azt, hogy mennyire felszabadulnak, és játszanak, és kinyílnak. Másrészt meg, hogy mennyire szükségük van arra, hogy akár tényleg másokkal is megosszanak dolgokat, de érdemben, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, fontos témák, fontos helyzetek, mert hogy soha nem én mondom meg, hogy ki milyen szerepben legyen, hanem mindig ők választanak, és nekik mindenkinek köze van ahhoz, amilyen szerepet választ, és mindenki magának fogalmaz meg, ha akar, gondolatokat, érzéseket, viszonyulásokat, változtatási szándékot. Tehát itt mindenkinek van egy lehetősége, amit mindenki olyan mértékben használ ki, amilyen mértékben nyitott erre a típusú önfejlesztésre. Ezt azért nem feltétlenül szeretem, mert nagyon-nagyon sokat számít a csoport. És az, hogy mindenki együtt van, és mindenki egy szinten van, az osztályközösségekben iszonyúan fontos, mert nagyon nagy fölé alárendeltségek vannak, és szerintem egy olyan gyerektől hallani egy nagyon komoly önreflexív mondatot, aki amúgy meg se szólal egész fél évbe vagy évbe, vagy akit tényleg nagyon cikiznek és nem vesznek komolyan, és kimondhatja azt, hogy vegyetek engem komolyan, vagy szeretnék egy barátot közületek, vagy kérlek néha hallgassatok meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezekre nyilván ritkábban van példa, de volt ilyenre is példa. Például roma és magyar diákok. Van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, főleg, ha nem kolozsvári osztályokkal dolgozom, hanem elmegyek messzebbre, akkor ott van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, és akkor ott sok különböző gyerek kerül egy helyre, és volt ilyenre is példa, hogy a roma gyerek mondta, hogy szeretném, ha nem utasítanának el engem meg. Tehát ezek nagy dolgok, mert nincs olyan fórum, ahol ez megtörténjen, hanem vannak a begyöpösödött szerepek, a skatuják, és ezek néha nagyon durvák tudnak lenni, és nagyon romboló hatásúak. Igen.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a program igazából ingyenes, csak a csoportos jegyeket kell igazából az előadásokra megvásárolni?
0: Nem ingyenes teljesen, és ezt tudatosan döntöttünk így, hogy ne legyen ingyenes. Pont azért, mert ennek egy többletértéke van. Felnőtt csoportot nagyon ritkán tudok indítani, egyrészt azért, mert nagyon sok osztály van, és iskolai időben teljesen lefoglalnak a diákcsoportok. Persze akkor is tarthatnék, csak hát jóval nehezebb a felnőtteket összeverbuválni, úgyhogy egyszerűen nincs energiám, hogy ha lennének, jönnének felnőtt csoportok, nőszövetséggel dolgoztam például a Székely-Kocsárdi Református Nőszövetség jött, a lelkipásztoruk hozta, és elmentem Székely-Kocsárdra, és ott egy nagyon vagányat dolgoztam. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha a felnőttek keresnek meg engem, már kész közösségek. Tehát, hogy a felnőtt csoportoknál most például ugyanannyi volt ez az Eszik vagy Isszák program, mint a jegyár. De ezt csak azért csináltam, mert a felnőtteket nagyon nehéz bevonni, és tudom, hogy nem az anyagiak miatt. Tehát nem az ár, hanem ez most egy gesztus volt, hogy jóformán ingyen lehetett megnézni az előadás áráért. Amúgy az iskolákban 10 lej szimbolikus érték van rátéve a csoportjegyre. Tehát ha van egy 50 lejes nagytermi előadás, akkor az eszik vagy isszák csoportfoglalkozása 60 lej per fő, és a stúdiónál ugye még drágább, vagy mit tudom én, ha 40 lej, akkor 50 lej. Ez ősszel lehet, hogy változni fog, tehát így évenként meg szoktuk nézni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát úgy érzem, hogy van a társadalmunknak olyan rétege, olyan szelete, amelyik elvárná, hogy ingyen megkapjon dolgokat, szolgáltatásokat. Közben meg afelé kéne törekedjünk, hogy igenis a kulturális dolgoknak meglegyen az értéke és az ára, és a szaktudásnak meglegyen az értéke. Most nagyon sok területen nyilván meg is van, de hogy nyugaton ez a normális. És úgy érzem, hogy valahogy próbáljuk megtalálni azt a megfelelő mennyiséget, hogy ez jelezve legyen, hogy nem ingyenes, a nagy közönség hozzáférjen, ne legyen az anyagi akadály a részvételnek. Igen, tehát ez sem árt tudni, hogy tényleg szívesen elmegyek bármilyen kis közösségbe, mert úgy gondolom, hogy a Kolozsváron élőknek tálcán van kínálva egy csomó lehetőség. Néha a gyerekeken is érzem ezt, hogy nagyon telítettek, ugye az iskola másként hetektől elkezdve, mindenki focizni jár valamilyen sportra, vagy magánórára, vagy nem tudom, tehát hogy túl vannak terhelve. De hogy ugye egész Kolozs megyében, vagy akár Fehér megyében, vagy a Szilágyságban, kisebb települések is, ha meg tudják szervezni, hogy bármilyen csoport eljön a Kolozsvári Színházba megnézni egy előadást, akkor ezt a programot igényelhetik, és én elmegyek, és megtartom, és ennek nincs külön ára. Tehát tényleg csak az az eszikes jegy van, amit ki kell váltani, és úgy érzem, hogy tényleg ez egy olyan foglalkozás, ami hozzásegít ahhoz, hogy főleg a fiatalok megfertőződjenek a színházzal. És ezt azért tudom, és merem bátran kijelenteni, mert én nagyon sok olyan osztállyal dolgozok, akik már visszajárnak, és nem az oszi hívja őket, hanem a diákok mondják, hogy oszi, mikor megyünk, és menjünk erre, és eszikezzünk. Aztán van olyan, hogy egy évet nem eszikeznek, és akkor az is teljesen rendben van, mert még millió más dolog van Kolozsváron, amit ki lehet próbálni, és ez van rendjén. De hogy például most télen egyet túráztam a radnai havasokban, és lefelé jövet egy lány, mondta, hogy én vele dolgoztam, és milyen jó volt, és ő azóta is, hogy szereti a színházat, és milyen hálás a magyar tanárnőnek, hogy ő vitte színházba meg eszikezni őket, és hogy vajon most nincs valami ilyen, amiben bekapcsolódhatna, mert közben külföldön volt, egyetemet végzett, altató orvos lett, és hazajött, és munkát vállalt, és mondtam, de hogy nem, épp nem a színházhoz kapcsolódó tevékenységet vezettem, hanem a Györgösmányi Albert emlékházban volt egy sorozatom, de felnőtteknek ilyen tematikus, az is érdekes, de az, tehát hasonló módszerek, csak nem a színház előadásaihoz kapcsolódtunk. És mondtam, hogy de lesz egy olyan, gyere el, és el is jött. Tehát, hogy valahol benne is megmaradt valami. Úgy érzem, hogy egy kicsit tényleg sikerül nem feltétlenül mélyíteni, de közelebb vinni az emberekhez azt, amit látnak. És lehet egy picit maradandóbbá tenni azáltal, hogy több ponton közük lesz a történethez, a látottakhoz, de egymáshoz. Tehát ezeknek a foglalkozásoknak ez a másik nagy húzadéka, hogy a csoport, a közösség érdemben együtt van, és lehet, hogy másfél óra olyan semminek tűnhet, de úgy képzeljék el, hogy ez a másfél óra az én szememben nagyon sok, nagyon nagy lehetőség, mert percről percre ki van dolgozva, hogy én honnan, hova szeretnék eljutni. És én mindent megteszek, hogy ők biztonságosan önmagukhoz és egymáshoz közelebb kerüljenek a színházi előadások, a művészeti produkció tükrében. Én azt hiszem, hogy azért vagyok, hogy az emberi közösségeket egy kicsit összerázzam, és segítsem őket, az embereket közelebb kerülni egymáshoz és önmagukhoz. Úgyhogy bármilyen közösségnek a tagjai, és úgy érzik, hogy jó volna egy kicsi frissítés, vagy csak egy játékos, jó hangulatú est, akkor akár a színház előadásaihoz kapcsolódva, akár csak tematikusan meg lehet engem keresni, és örömmel megyek el bárhova, nyilván az időm függvényében, de hogy én nagyon szeretem a Kolozsvári Színházat, mert úgy érzem, hogy nagyon jó előadások vannak. Nyilván ezt garantálni soha nem lehet, de egy nagyon nagy őszinte akarat, munkaerő és tisztességes odaállás van ebben a színházban. Szerintem Erdély többi színházában is. Viszont én csak abba tudok bízni, hogy ez tényleg kolozsváriak, a Kolozs megyeiek, sőt egész Erdélynek a haszna, és hogy remélem, hogy tényleg ezt értékként hordozza mindenki magában azt, hogy Kolozsvárnak egy jó színháza van, és remélem, hogy minél többen felfedezik ezt az edukatív programot is, függetlenül attól, hogy ki milyen korosztályú vagy idős.

0: Bár egy színházi előadás véget ér, vagy lekerül a műsorról, az utána maradó emlékek tovább élnek. Fotók, plakátok, jelmeztervek és számos más dokumentum mesél a Kolozsvári Állami Magyar Színház történetéről. Ezeket gyűjti és őrzi a dokumentációs tára. Az archívum nem csak a múlt értékeinek megőrzésében játszik fontos szerepet, hanem a kutatást és az oktatást is segíti, miközben a folyamatos digitalizálásnak köszönhetően egyre több anyag válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A következő percekben Kocsis Tündével a dokumentációs tárról beszélgetünk.
1: Tehát nem olyan rég költözött el a dokumentációs tára a színháznak. Erről egy kicsit később is fogunk beszélni, viszont ugye ez a dokumentációs tár nem csak a színház múltját őrzi, hanem folyamatosan bővül is, hiszen ezzel is foglalkozol az archiválással. És igazából így lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődött el ez a munka, mikor gondolta azt az igazgató úr, hogy akkor lesz egy dokumentációs tár.
2: Kolozsvári Állami Magyar Színház a magyar nyelvterület legrégebbi hivatásos kőszínháza, és a dokumentációs tár a múltjának az értékesebb, fontosabb tárgyai, dokumentumait őrzi, és tulajdonképpen a könyvtára is ott van, tehát a könyvek nagy része is. Ez nem az igazgató úr döntötte el, hogy külön kerüljön, ő hagyta jóvá, de egy Salad Zakariás Erzsébet nevű irodalmi titkár, egy néprajzos múlttal rendelkező hölgy 90-es évek elején, 93-4-ben kérte az igazgató urat, hogy ezt az értékes anyagot, ami tényleg azért értékes, mert egy hatalmas színdarab gyűjtemény van. Szerintem egész Kelet-Európában nagyon, vagy legalábbis a magyar nyelvterületen, vagy itt Erdélyben nagyon különálló, ilyen nagyon sok 19. századi kézírásos színdarabról van szó, sokszor olyanokról, amik máshol nincsenek meg sehol. És ezeket, hogy vigye el, tulajdonképpen a színháznak nagyon sok apró kis helyisége van, és egy szellőzetlen, beázott, tehát ilyen nehéz körülmények között tárolódtak ezek az anyagok, de több helyen voltak, és ő megkérte az igazgató urat, hogy elvihesse, elkülöníthesse, és rendszerezhesse, és foglalkozzon csak ezzel. Ő akkor a Krize János Néprajzi Társaság titkára is volt, és nekik is székhelyet keresett, és az I.S. alapítványnál megpályáztak egy összeget, egy házra, és ez sikerült is megnyerni, és a Krói Torilor utca egyik épületét sikerült megvásárolni, ahol mai napig is a Krize János Néprajzi Társaság van. És ott volt egész 2021-ig az állomány. Ő az alatt szépen rendszerezte, nagyon sokat dolgozott, digitalizált, amit tudott, és akkor sajnos nem volt lepapírozva az a rész, hogy ez a színházhoz tartozik végig ez a helyiség, és elveszítettük emiatt, mert hogy ott generációcsere történt, az elődömet nyugdíjazták, és azért kerültem oda, hogy valaki folytassa ezt a munkát. Sajnos csak félig, meddig tudom a figyelmemet, energiámat rászánni, hiszen az edukatív program nagyon elveszi a többi energiámat, de még a folyamatos archiválás is hozzám tartozik, és az megint egy külön fejezet az újságokat átnézni, begépelni, szkennelni, félretenni, tehát nagyon sok része van egy ilyen folyamatos archiválásnak is, és sajnos szerintem egész Romániában nincs elég hangsúly fektetve erre a területre. Most persze mindenki abban a fázisban van, hogy megpróbálják, amiük van, digitalizálni, és mi is itt tartunk, de nincs hozzá technika, nincs hozzá szaktudás, nincs hozzá idő, tehát nagyon sok ilyen nagyon apró lépéseket tudunk tenni. Én a Nemzeti Levéltárral kezdtem együttműködni, és sikerült például a jelmezterveinket, azok jól látványosak, digitalizálni, de hogy nagyon sok mindenre sor kellene kerüljön, és úgy érzem, akkor tudna hatékonyan ez haladni a maga útján, hogyha nem csak egyedül lennék, sőt, nem csak félig lennék ott. De hogy ez egy nagyon-nagyon szép anyag, most a Jókai utcában, a Napoka utca 16 szám alatt vagyunk, lehet egyesek úgy tudják, hogy ott van a Szabadságnak, a Minervának a székhelye is, fenn a manzárban bérelünk egy teret, és ott én ott is fogadok csoportokat, csak most nem eszikezünk. Volt olyan ismerősöm, aki összekeverte a kettőt, és azt hitte, hogy ott fent csoportozok, tehát ez egy más jellegű csoportvezetés, ez egy tárlatvezetés. Sajnos a tetőszerkezet nem engedi meg, hogy sok ember legyen a térben, ezért nagyon pici csoportokat tudok oda felhívni, vagy néhány személyt, de akár az is meg lehet, hogy megszervezzük, hogy a pincében, vagy valamilyen szomszéd helyiségben mutassam meg az értékes tárgyakat, amik a dokumentációs tárban vannak. És kutatók jönnek, kutatók keresnek dolgokat, sokszor be kell fényképezni, archiválni kell, mert nincs archiválva, úgyhogy jóval több munkával jár ez, hogy nincs meg a digitális másolata a tárgyaknak, dokumentumoknak, de igyekszünk, időnk függvényében igyekszem vagy szkennelni, vagy lefényképezni. Most épp egy holnap is be kell mennem, mert jön egy kutató,

0: ma maradt a dokumentációs tárban. De amúgy nagyon hiányos, tehát bizonyos korszakokból jól megőrződtek a dokumentumok, a színháznak a működési dokumentumai megmaradtak, más korszakokból meg nem maradt meg semmi. Úgyhogy a történelem is, és az alkalmazottaknak a figyelmessége, vagy az igazgatónak a szigora, a komolysága, amivel az archiváló munkához hozzáállt, ezek mind befolyásolták azt, hogy most milyen anyagok vannak a dokumentációs tárban.
1: Mi a legrégebbi tárgy vagy dokumentum a dokumentációs tárban jelenleg, ha tudod?
0: Igen, ha tudod, az jó megállapítás, ugyanis az van, hogy nagyon sok szövegkönyvön nincs dátum. Tehát a legrégebbi szövegkönyv, amiről tudunk, mert hogy van rajta dátum, az 1817-ből való. Az első színlapok 1823, ha jól emlékszem, tehát a 20-as évekből. Ugye a színház 1792-ben indult, és sajnos ezekből a kezdeti időszakokból nem maradt meg semmi. De olyan nagyon érdekes, hogy visszaköszönnek dolgok. Tehát amikor megnyitottak egy színházépületet, például 1821-ben a Farkas utcai színházat, akkor egy olyan szöveget írtak, aminek a szereplői tulajdonképpen a színház alapítók. Vagy aztán Herczeg Ferenc írt egy színházavatás nevű drámát, amikor a Hunyadi téri színházat nyitották meg, és itt is a korábbiak szerepeltek. Tehát, hogy valahogy egy volt a színháznak, bár nagyon sok helyszínen játszottunk, volt egy folytonossága, tehát egy öntudata. És ezt a múltat az igazgatók általában tisztelték, és tovább is vitték, ugye Janovics Jenő is állítólag a Farkas utcai színházból kivett egy deszkát, és beépítette a Hunyadi téri színházba, aztán majd mikor a színkörbe kellett átköltözni, akkor oda is valószínűleg. De ezt nem csak ilyen jelképes módon, hanem Ditrói Mór és a korábbi igazgatók is például ilyen nagyon fontosnak tartották, hogy a sok népszínmű, meg énekes műfaj mellett komoly drámai előadásokat is bemutassanak. Már a legelejétől Shakespeare-eket mutatott be Kocsi Patkó János, de hogy volt Schiller ciklus, tehát Janovicsnak híresek a Shakespeare ciklusa, az antik ciklusa, a magyar dráma ciklusa. Tehát, hogy igyekeztek akár olyan műveket bemutatni, amiket a közönség nem ismert, akár nemzetközi drámaalkotásokat, amik viszont alapművek, például a Faust, vagy Schillernek a műveit, amikor bemutatták, akkor már nem élt, de az özvegyének még ilyen támogatást is küldtek, pedig nem volt soha gazdag a Kolozsvári Színház, sőt, néha nagyon, tehát ilyen bároknak, grófoknak, nemeseknek a támogatásából vészelte át. Volt olyan időszak, hogy egy istálóba Veselényi Miklósnén által kapott istálóban zajlottak az előadások. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, és hát tulajdonképpen ez napjainkig is így van, hogy noha állami intézmény vagyunk, de azért ezekért a fesztiválokért is, és azért, hogy tényleg nemzetközi szinten, nemzetközi külföldi elismert rendezőket tudjunk hívni. Tehát ezeknek az anyagi hátterét megteremteni mind a mai napig egy nagy feladat az igazgatónak és a vezetőségnek.
1: Ez igazából egy személyes kérdés lesz. Van olyan dokumentum, fotó vagy tárgy, ami neked a személyes kedvenced, mert valamiért nagyon megfogott?
0: Na, ez az a kérdés, amivel megleptél, mert még nem tette fel nekem senki. Én a történelmet mindig szerettem, mert a történelem társadalom tudományosztályban voltam, és

nekem van egy néprajzos múltam is, ugye ez is érdekes, hogy a különböző képzettségeim valahogy mindig visszaszivárogtak az életembe. Tehát a bibliodráma képzésem megalapozta a színházpedagógusi munkámat, a liceumi évek történelemórái meg a néprajz az pedig belefolytak ebbe a dokumentációs táros munkámba. Ez egy nagyon gazdag anyag. Tehát olyan gyönyörű, amikor egy picit is elmerülsz valamibe, és úgy kitárul az a világ, vagy beszippant. És elkezdtünk egy ilyen sorozatot, van egy pár barátom, ismerősöm, akik mindig segítettek, ott vannak a doktár környékén, és ha nagy bajban vagyok, épp költöztetni kellett, rengeteg meló van vele, akkor úgy jönnek és segítenek, és elindítottunk, de még Pencsivel, Salad Zakariás Erzsébettel is egy doktárlat sorozatot, ami arról szól, hogy kiveszünk egy tárgyat a dokumentációs tárból, és akkor egy-két oldalba, vagy háromba leírjuk, hogy az micsoda, és miért érdekes, vagy miért különleges. És akkor már egy pár doktárlat, már tizenvalahány, 17-8 is van, és a színháznak a honlapján olvashatóak ezek. És én úgy vagyok ezekkel a tárgyakkal, hogy nagyon sok minden van, amit szeretek. Például van a képek nagyon látványosak, vagy a jelmeztervek. De a szövegkönyvek is. És az egy dolog, hogy mit látsz, hogyha kinyitsz egy kézzel írott szövegkönyvet, és más dolog, hogyha elolvasod. És más dolog, hogyha megfejted, hogy az vajon a szereplők kicsodák, vagy hogy áll össze, vagy miért pont ez a darab, vagy megnézed, hogy azt mikor játszották, miért játszották, kik játszották. Tehát ami gyönyörű ebben a munkában, az, hogy az ember így ilyen kockákkal, kis puzzle darabokkal találkozik, és olyan öröm és olyan csodálatos, amikor egy-egy darabka összeáll, vagy összekapcsolódik. Tehát akár a doktáron belül is, hogy van egy előadás, annak, ha megvan a plakátja, ha vannak képek hozzá, ha van egy jegyzőkönyv, mert a kommunizmusban ugye át kellett ilyen bizottságokon is esni, és vannak jegyzőkönyvek. Ha nyilván aztán a 70-es évektől előadás felvételek is vanogatnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon a szövegkönyv, ha megvan az ügyelő példány, sugó példány, mit húztak ki, miért húzták ki, mit írtak át. Tehát itt nagyon szép dolgok vannak. Egy-két hagyaték is oda került, például Bisztrai Máriának, vagy a Horváth Bélának a hagyatéka. Most épp a Színművészeti Főiskolának adtam kölcsön, hogy az ottani diákok egy tanár vezetésével digitalizálják és leltározzák. Úgyhogy én úgy vagyok, hogy hát, ha ki kellene mégis egy tárgyat emelni, Jászai Marinak van egy fiatalkori képe, ami csak itt van meg a doktárban. És maga a története is Jászai Marinak nagyon érdekes, mert ő a férje miatt jött Kolozsvárra, kezdő színésznő volt, és egy Kassai Vidor nevű színész volt a férje, és azért ment hozzá, mert Jászai Mari nagyon szegény volt, és Vidornak nagyon sok könyve volt. És tulajdonképpen ő nagyon szeretett volna művelődni, olvasni, és itt a kolozsvári éveit úgy kell elképzelni Jászai Marinak, mintha itt végezte volna el az egyetemet, vagy a továbbképzést. Nyelveket tanult, kiolvasta Vidornak a könyveit. Kezdő színésznőből egy nagyon szeretett, elismert színésznő lett. Nagyon sajátos előadói stílusa volt, ami eltért az itteni színésznők, primadonnák játékstílusától, és az elején úgy féltékenyek is voltak, meg nem is volt nyilván egyből könnyű Jászai Marinak sem. De aztán nagyon egy pár évet volt csak itt, és nagyon bizonyított, de tulajdonképpen fejlesztette magát nagyon öntudatosan és kitartóan. Aztán szétment a házasságuk, de hogy ez a korszak, ez a történet és ez a kép az egyik kedvencem.

0: Az elmúlt percekben Kocsis Tündét hallhatták. Ezzel véget ér a mai műsorunk. Remélem, sikerült közelebb hoznunk a hallgatókhoz a Kolozsvári Állami Magyar Színház egy kevésbé ismert, de annál fontosabb oldalát is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra!
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Az elmúlt órában múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk, amelyben a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot ismerhettük meg közelebbről, illetve a színház dokumentációs tárát. Vendégünk volt Kocsis Tünde, a színház edukatív programjaiért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. A szerkesztő pedig Ungvári Szende volt. És ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 órakor ébresztő reggeli műsorunkban is számítok figyelmükre. Én a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével zárom homokóra későjeli műsorunkat. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, remélem, hogy továbbra is velem tartanak. Akik pedig nem, azoknak már most áldott szép vasárnapot kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió vasárnap reggeli ébresztő műsorát hallgatják. Július 19-én hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon. Ma a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével köszöntjük hallgatóinkat. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, most pedig tekintsük át ébresztő reggeli műsorunk mai kínálatát. Hamarosan jó hírovatunk csendül fel, majd meghallgatjuk a nap áhítatát és az ünnepelteket köszöntjük. 6 óra 30 perckor harangszórovatunkat sugározzuk, majd kalendáriumot lapozunk. 7 órakor keddi aranyszalagtár rovatunkat ismételjük meg, amelyben a 2009. július 15-i keresztény élet rovatunkat hallhatják. Ezt követően pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. 6. Zsoltár, 2. verse.

0: mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második levele, 5. részének 21. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondta, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát.

mai elhitat címe Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. A 118. Zsoltár 5. verse. A mai áhítat szerzője Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz a zárkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt. Mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat. Ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem és azt gondoltam. Honnan tudhatnám, mit mondjak? Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága. Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetesítette beszédemet. Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem, és imádkozni kezdett értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított.

imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Ámen. Hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Teszi fel a kérdést nekünk is Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a börtönben lévő nőkért.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Július 19-én Emília és Alfred névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Emília latin eredetű név, az Emil férfi név eredetijének női párja. Jelentése versengő vagy vetélkedő. Az Alfred pedig germán eredetű név, jelentése tündér vagy tanács. Köszöntünk tehát július 19-én minden Emília és Alfred nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Nekik szól a következő dal.
2: Atyám, imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Az áhítat után a mai nap ünnepeltjeit Deák Anita köszöntötte, és nekik szólt a Hanna projekt, meghívtál, hogy vízre lépjek című dala, Isten éltesse őket. A következő percekben Benjamin Britten tavasz szimfóniájának részletei csendülnek fel.

0: Az elmúlt percekben Benjamin Britten tavasz szimfóniájának részleteire ébredeztünk.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan tegnapi harangszórovatunkat sugározzuk, utána pedig a nap kalendáriumát lapozzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnap istentiszteletének rendjét ismertetjük a Szabadság napi lapból. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleteit tekintjük át. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Gyöngyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A kétágú templomban délelőtt 10 órakor Székely József, délután 6 órakor Batiz Andrea szolgál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert szolgál. Az Újalsóvárosi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Zsizsman Endre szolgál. A Szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét.

A Kölesföldi templomban 9:30 szintén Péntek Márton tart istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban 10:00 Simon János, délután 6:00 Györfi Szabolcs tart istentiszteletet. A Tóvidéki gyülekezetben 10:00 Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban 10:00 és délután 6:00 Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozsmonostori templomban 10:00 és délután 6:00 Gede Csongor szolgál. A Százfenesi gyülekezetben 10:00 Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Kisbácsi gyülekezetben 10:00 Tamás Ernő tart istentiszteletet. Az Apahidai gyülekezetben 11:00 Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendjét tekintjük át. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Böszörményi Géza tart szentmisét. Fél 10 órától román nyelvű szentmisén Popeszk Mihaica Krisztián szolgál. 19 órától az egyetemisták miséjén Böszörményi Géza prédikál. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a szentmisét, ami a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart szentmisét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban fél 10 órától a piarista a szerzetes papok szolgálnak. A Szent István templomban a Dónát úton fél 10 órától Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel fél 9 órától Ferenc Antal tart szentmisét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

A következő percekben az Evangélikus Egyház és az Unitárius Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Az Evangélikus Egyházban 10 órától kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet. Az Unitárius Egyház belvárosi templomában 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. A monostori gyülekezetben délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Tegnapi harangszó rovatunkat követően lapozzuk fel július 19-i kalendáriumunkat Lukács Orsolya segítségével.

Július 19-e van, ez az év 200. szökőévben 201. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 165 nap van hátra. Nézzük, milyen fontosabb események történtek az évek során a mai napon. 1399-ben első Szent Hedvig lengyel királynőnek és lányának, Erzsébet Bonifácia hercegnőnek a földi maradványait Krakkóban, a Wéveli székesegyházban örök nyugalomra helyezik. 1837-ben Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Westernt. 1843-ban Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Britaint. 1848-ban konferencia volt a New York állambeli Seneca Fallsban a nők egyenlő jogaiért. 1870-ben harmadik Napóleon francia császár hadat üzent Poroszországnak, megkezdődött a porosz-francia háború. 1920-ban Teleki Pál megalakította az első kormányát. 1958-ban Budapesten megnyílt a Körszínház. A színház avató előadás a Szophoklész Antigónéja. A címszereplő Zolnai Zsuzsa, Iszméné szerepében Berek Kati. Másnap a közönség Básti Lajossal a címszerepben Szophoklész Oidipusz király című drámáját láthatta. 1985-ben Olaszországban a Sztávai gátrendszer átszakadt. A kiömlött víz elsöpörte Sztávát és elöntötte Pesaro városát is. A tragédiában 268-an vesztették életüket. 2002-ben megjelent a Vorbis audio tömörítési eljárás első verziója.

és most lássuk, milyen fontosabb személyek születtek a mai napon. 1818-ban született Samuel Colt, a forgótáros pisztoly feltalálója. 1818-ban született Hatvani Imre ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc egyik őrnagya. 1846-ban született Edward Charles Pickering, amerikai asztrofizikus, a változó csillagkutatás egyik úttörője. 1878-ban látott napvilágot Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkózó sportvezető. 1879-ben született Móra Ferenc magyar író, újságíró, muzeológus. Móra Ferenc, Móra István testvéröccse, Móra László költő nagybátyja. Szegény paraszt családból származott, apja Móra Márton foltozó szűcslegény, majd szűcsmester, anyja Juhász Anna kenyérsütő asszony volt. Tanulmányait a család szegénysége miatt nehéz körülmények között végezte. A Budapesti Tudományegyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, de segédtanárként csupán egy évig tanított a Vas vármegyei Felsőlövőn. Innen még a század elején a Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre. A lapnak 1913 és 1919 között főszerkesztője volt, majd haláláig állandó munkatársa maradt. Ez volt jóformán az egyetlen hírlap, amelyik nem állt a világháborús propaganda szolgálatába. 1904-től a Somogyi Könyvtár és a Közművelődési Palota tisztviselője, könyvtárosa volt, emellett a régészetre is szakosodott. Ásatásokat végzett, 1918-ban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett régészeti tanfolyamon.

folyamot is elvégezte. Tömörkény István 1917-ben bekövetkezett halála után a múzeum igazgatója lett. Móra Ferenc 1911 és 1920 között a Szeged Szabadkőműves Páholy tagja volt, számos tisztséget betöltött, avató beszédeket tartott és szabadkőműves verseket írt. Komoly értéket jelentenek az Alföldön és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatással feltált anyagokról szóló beszámoló jellegű tanulmányai. Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tökéletesen stilisztikai bravúrral felépített tárcái a szegedi Dél-Magyarország hasábjain jelentek meg. 1922-től a Világ című liberális napilap munkatársa volt, majd annak megszűnése után a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az utóbbinak haláláig fő munkatársa volt. Széles körű, sokoldalú tevékenységeihez tartozott, hogy 1910-ben a mai Ausztriában levő Felsőlövön tanított, ahol erről emléktábla van. 1893-ban megszületett Veres Pál matematikus, egyetemi tanár. 1900-ban látott napvilágot Reményik Zsigmond magyar író. 1910-ben született Bóka László magyar író, irodalomtörténész, az MTA tagja. 1931-ben látta meg először a napvilágot Vajda Miklós magyar műfordító, kritikus szerkesztő. 1936-ban született Mészáros Zoltán, magyar entomológus, kaktuszkutató. 1937-ben született Sárközi Mátyás, Kossuth és József Attila díjas magyar író, szerkesztő. 1947-ben született Gazdag Gyula, magyar filmrendező. 1947-ben született Brian May, a Queen együttes gitárosa.

És most lássuk, kikre emlékezünk július 19-én, halálozási évfordulójukon. 1374-ben hunyt el Francesco Petrarca, itáliai költő. 1824-ben halt meg első Ágoston mexikói császár. 1900-ban meghalt első Umberto olasz király. 1945-ben halt meg Augustin Volosin, kárpátaljai ruszin, görögkatolikus pap, politikus, Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke. 1951-ben hunyt el dr. Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, az erdélyi református egyházkerület püspöke volt 1926-tól 1936-ig. 1969-ben hunyt el Ángyán János belgyógyász, egyetemi tanár. 1987-ben meghalt idősebb Benedek Jenő festőművész. 1997-ben hunyt el Tollas Tibor, magyar költő. 2001-ben elhunyt Huszka Ernőné, Fábián Ilona, Kossuth Díjas matematika és fizika tanár. 2004-ben hunyt el Fonyó József, Jászai Mari Díjas színész. 2016-ban hunyt el Somló Tamás, magyar énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A Lokomotív GT énekese, számos sikeres dalszerzője volt. 2020-ban hunyt el Kovács M. Mária, magyar történész, szociológus. Szintén ebbe az évben, július 19-én hunyt el Marosi Ildikó, Marosiné Farkas Ildikó, írói álnevén Csíki Regina, aki Marosvásárhelyen született 1932. február 1-én. Erdélyi szerkesztő, újságíró, Marosi Barna felesége volt.

0: Kalendáriumát Lukács Orsolyával lapoztuk, most pedig jó hírovatunk következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
1: Jó hír!

Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. 6. Zsoltár, 2. verse.

0: mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott második levele, 5. részének 21. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kívánok békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió vasárnap reggeli ébresztő műsorát hallgatják. Július 19-én hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru-hon.

0: honlapunkon. Ma a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével köszöntjük hallgatóinkat. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan keddi aranyszalaktár rovatunkat ismételjük meg, utána pedig Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt olvassa fel a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Ha tehetik, maradjanak velünk egészen 8 óráig. A következő percekben tehát a 2009. július 15-én sugárzott keresztény életfelekezetközi rovatunkat sugározzuk. Aranyszalaktárunkból a Dorjáni László válogatott.
1: Aranyszalaktár.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet Felekezet közi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai keresztény életünkben Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk 7. és egyben utolsó részével jelentkezünk. Ennek címe a családi élet. Mindezt Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatják.

Családi élet. Teremti tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt. Férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Mózes első könyvének első részéből 27 és 28. vers. Hát sok mindent elrontottam az életemben, de a házasságom nem. Ma is őt venném el, mint 54 év óta mindig. Nagyon mélyen szeretjük egymást. Ifjúkori lobogó szerelem volt ez. Ő 19, én 28 évesen a háború kellős közepébe kerültünk, amikor elhagyott.

hagytuk Svájcot. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy ő onnan ide jöjjön a kedvemért. Ma is hálás vagyok a szüleinek, akik elengedtek bennünket. Ennek a házasságnak a gyermekeinken kívül sok jó gyümölcse volt, mert az én feleségem nem csak csodálatos anya, feleség, hanem kitűnő papné. Mondhatom, hogy az első számú káplánom mindig ő volt. Sokszor egy-egy ígét kaptam tőle a reggeli áhítatban. Erről egyszer prédikálhatnál. És mondott egy-két gondolatot, ami mindig remek volt. Nem is csodálom, hogy 22 évig volt a svájci nagykövetség titkárnője, rendkívül élénk eszű intelligens asszony. Például sokat segített nekem a zenehallgatásban is, mert szeretem a klasszikus zenét, de Wagnert utáltam. Az nekem túl hangos, túl német volt. Feleségem egyszer végig elmondta a Trisztánt, és zongorán végig pötyögtette az alapdallamokat, a motívumokat, a visszatérő formákat. Megtanított megérteni a zenét. Aztán mentünk el az operába, és néztük meg a Trisztán és Izoldát. És élveztem a zenét, mert föl voltam.

sokat. Jaj, de jól tudott főzni. És az én svájci feleségem megtanult tőle főzni. Még mostanában is ráérzek a régi ízekre. Mondom is neki, csinálj egy olyan anyám ízű lebbencslevest. Azt nagyon szeretem, és nekem az elég. Egy tál étel, más nem is kell. Időseknek nem kell több. Péntekenként pedig nem eszem semmit. Református létemre bőjtölök. Hogy ebből mennyi az egészségügyi tapasztalat és mennyi a vallásosság, nem tudom. Régen pontosan tudták, hogy milyen jó a bőjt, és annak adtak valami hátteret. Nagyon egészséges egy napra megpihentetni a gyomrot és mindent. Az az igazság, hogy pénteken nem is vagyok éhes. Úgy jön el az este, hogy nem kívántam enni. Feleségem sem eszik ilyenkor. Elég kétszer étkezni egy nap. Most például, hogy málna idő van, egy pár szem, és kész a vacsora. Merem állítani, hogy sok ember alvási panaszaira nem altatót kéne bevenni, hanem az étkezési szokásait kellene megvizsgálni. Reggelizni és ebédelni elég. De azt nyugodtan kell. Nem sokat, hanem lassan, méltósággal. Tudom, hogy ez a dolgozóknak majdnem lehetetlen. Az a fontos, hogy minél gyorsabban bekapjanak valamit, és rohanhassanak tovább. Meg a lakótelepi lakásokban összeülni ebédre lehetetlenség. Mégis fontos kérdés ez. Legalább beszéljünk róla. Hát nem ez éj a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegni a kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:6-8. Most, hogy 84 éves vagyok, nemigen mozdulok ki hazúról, a szívem miatt. Vagy másfél éve volt, hogy a feleségem a földön talált eszméletlenül. Akkor nagyon nehezen tudtak az életbe visszahozni. A kórházban tartottak egy hónapig, ami nem túl vidám dolog. De amikor jobban voltam, legalább vigasztaltam, bátorítottam a beteg társaimat. A betegből lelkész lettem. Ha pizsamában is, de imádkozhattam velük. Van egy közösségem, akikkel még tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akikkel 1942-43-ban együtt kezdtem. Jaj, de régen! 70 és 80 év körüliek és nagyszülőként eltotyognak hozzám minden második szombaton. 12-18 ember több el se fér nálam. A Biblia olvasó kalauzból felolvassuk az aznapi ígét, én csak bevezettem, ráhangolom őket, a többit ők beszélik végig. Beindul egy jó beszélgetés az ige felől. A gyakorlati tanúságot már ők vonják le belőle. Igen családias együttlét ez. Szoros kapcsolatban vannak egymással is, és tanácsokkal segítenek is egymásnak. Vannak köztük olyanok is, akik nem mentek férhez, de lelki gyerekük van. Azért aggódnak, azt nevelgetik. Néha kérdezik, Bandi bácsi, ezt mondtam, jól mondtam? Mivel összeszoktunk nagyon, a többiek körülbelül azt mondják, amit én mondtam volna. Havonta egyszer lelki gondozói szeminárium is van. Összejön.

Ennek a fiatal lelkészek, teológusok. Esett megbeszélés van. Az mindig meglep, hogy mennyivel több beleérző képessége van egy női lelkésznek. Több, mint a férfinak. Hiába az édesanyja jobban megérti a gyerekét, mint az édesapa. Örülök, hogy nálunk vannak női lelkészek, mert egyik-másik egészen kiváló. Legtöbb a lányom lehetne, most azonban munkatársam. Lassan át kell adni az új generációnak a szolgálatot, mert az én korosztályom nem csak öreg, hanem fáradt is, hisz olyan sok mindent átéltünk. Bármit hozott a világ, megküzdöttünk bele. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét! 30. Zsoltár, 2., 3., 4. és 5. verse. Én igazából nem is panaszkodhatom, mert börtönben nem ültem. Egyszer-egyszer becitáltak és faggattak a barátaimról, munkatársaimról. Életemben olyan butának nem tettettem magam, mint ilyenkor. Egyszer aztán olyan buta képet vágtam, hogy a faggató úr, vagy inkább elvtárs, fölkapta az asztalról a személyi igazolványomat, hozzám vágta, és azt mondta, menjek a fenébe. Kiálltam a partra, és néztem a Dunát. Életemben ilyen boldogan nem voltam a fenében. Mondtam is magamban, jaj, de szép ez a fene. Aztán ballagtam csak haza, ahol a feleségem reszketve várt, nem tudhatta, hogy megérkezem-e. Hazaértem, és aztán békében hagytak. Hiszen én soha semmilyen politikai ügyben nem voltam benne. A kollégáim is állták a sarat becsülettel. De hát történelmi idők voltak azok. És mikor nincsenek történelmi idők, most is az van, csak talán először fordul elő Mátyás király óta, hogy nem egy idegen hatalom uralkodik rajtunk, hogy függetlenek vagyunk. Idézőjelben mondom a függetlenséget, mert magunktól függünk, és az az érzésem, hogy ez nem is olyan jó dolog. A magyar ember úgy tudja marni a másik magyar embert, hogy az borzongató. Azt mondják, ez van. Na jó, de ezután mi lesz? Az az érzésem, hogy a mostani történelmi időkben nagy szegénység következik, és nekünk, mostani hívő embereknek nagyon komolyan kell vennünk a tízedünket. A Biblia végtelen komolyan tanítja, hogy minden jövedelmünk tized része nem a miénk, azt valahová tovább kell adni. Ez pénz és szeretet kötelezettsége egyaránt. Sokat hallgatom az embereket, akik vagy rengeteget rohangálnak, dolgoznak, vagy unatkoznak. Nem élnek. Én is sokat dolgoztam mindig, most is pedig oly sok mindenről lemondtam már az öregség miatt. De egy valami azonos volt végig a mindennapjaimban. Az imádság, az igeolvasás. Ez volt a pillér, ami megtartott, hogy életem legyen. Évtizedek óta minden reggel fél órát olvassuk Isten igéjét a Bibliából. Mostanában feleségem olvassa föl, mert rossz a szemem. De régebben még kikerestem, és görögül is elolvastam, hogy ne felejtsem.
olyan jó volt, ha még úgy olvastam a görögöt, hogy rögtön tudtam, mit jelent. Megvallom, héberül már nem tudnám, mert igazán soha nem is tudtam. El tudnék talán még olvasni egy zsoltárt héberül, de nem biztos. Inkább ne tessék kipróbálni. De a görög, az még most is megy. Az evangélium egy-egy helyét még kívülről is tudom. Ez fontos nekem, mert jelzi, hogy még nem messzesedtem el egészen. Ezek a reggelistartók igen sokat jelentettek és jelentenek az életünkben. Mert nem lehet Isten ígéjét olvasni, utána meg kiabálni, veszekedni, meg felettébb csapkodni az asztalt. Az nem megy. Ezért ez a legjobb villámhárító. Ha valahol feszültség van, olvassanak közösen ígét. Az csodálatosan gyógyító, erősítő, maximális segítség az embernek. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa, az sincs már velem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, én szabadítom. 38. Zsoltár 10.-11. verse, valamint a 22. és 23. verse. A napunk pillérének másik talppontja az este. Rájöttünk, hogy két öregember hogyan éljen úgy házas életet, hogy ne unják meg egymást. Olvassanak együtt. Merem állítani, hogy ha nem akarják azt, hogy az egyik bambuljon a tévé előtt, a másik csak a sportlapot olvassa, hogy az egyik csak a gyerekekről tudjon beszélni, a másik csak a gólokról, meg kell tanulniuk együtt olvasni. Mi este meghallgatjuk a híreket a tévében, és utána olvasunk éjfélig, vagy még tovább is. Nagyon kedvesek ezek a felolvasások. Feleségem néha megáll, elvitatkozunk a könyv egy-egy állítása felett, megbeszéljük a dolgokat, és nem némul el a házasságunk. Rengeteg elnémult házassággal találkoztam. Ha megkérdem, miről beszélgetnek, ilyen válaszokat kapok. Hát, Bandi bácsi, 11 éves házasok vagyunk, mi már mindent megbeszéltünk. És élik a néma házasság párhuzamos életét. Ez iszonyú. Tegnap este éjfélig olvasott a feleségem, amikor látta, hogy leragad a szemem, kedvesen mondja a maga svájci hanglejtésével: Pandikám, attól tartok, álmos vagy. Akkor majd holnap folytatjuk. Ó, milyen udvarias mindig! Ez az attól tartok külföldi szokás. Néha tréfából mondom, attól tartok, hogy hideg a leves. Nagyot nevetünk, és megmelegíti. Pedig öregek vagyunk, és nagyon is. Elhomályosult a szemem, nem tudok olvasni. Megöregedett a kezem, írni se tudnék. És még örülök, hogy itt vagyok. Minden napért hálás vagyok. Legfőképpen azért, hogy nem hűültem még meg. Borzasztó, ha olyan barátommal találkozom, akinek az agya már elmeszesedett. Nagyon megrendítő. Hát ilyen ez a hosszú élet. Sok minden belefért. Feleségem tréfásan szokta mondani, Bandikám, te csak a jóra emlékezel. És ebben van valami. Szinte tudatosan megszűröm lelkem sajátos szűrőjén az emlékeket. Ne kelljen nekem a rosszra emlékeznem, amikor a jóra is lehet. Két gyermeket temettünk el, háborút, bombázást, ostromot éltünk át. Van mire emlékezni. Feleségem emlékeztet is. Emlékszel? Nem, mondom.
Jaj, te soha nem emlékezel ezekre. De kell az idő a szép emlékekre, meg a jelen örömeire. Valamelyik reggel reggeliztem, és a feleségem elment mögöttem, és egyszerűen végig simított a fejemen, megsimogatta a hajamat. Hogy ez milyen jól esett nekem 54 év után? Egy csöndes simogatás, amikor éreztem, hogy a tenyerében benne van a szíve. Olyan hallatlan nagy dolog ez. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálkodol a nap alatt. Prédikátor könyvének 9. részéből a 11. vers. Ki tudja, mennyi van még hátra, hisz volt már 2 infarktusom. Lehet, hogy a 3. elvisz. De azt kívánom sokkal inkább, mint hogy mások terhére legyek, és a saját piszkomban forgassanak ide-oda, míg tisztába tesznek. Kapjak a szívemhez, essek össze. Aztán meghalt az a gyökösi is. Éltem eleget, láttam eleget. A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem 2 pont. És ez nekem elég. Hogy mi jön azután, majd megtudom. Én azt hiszem, hogy egész más valami lesz, mint amit mi itt próbáltunk kiokumulálni. Sokkal másabb, sokkal szebb. Majdnem azt mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi van oda át. Igaz volt-e, amit muzsikáltam? Feleségem azt mondja, ő is erre kíváncsi. Őt sajnálom, itt hagyni. Nem lesz neki könnyű egyedül maradni, hiába van a nagy család. Akkor se lesz neki könnyű, ezt előre tudom. Azt kértem tőle, ha meghalok, hamvasszanak el. Valamikor az ősember is elégette a halottait. Aki a földben ég el, lassan ég el. Aki itt a tűzben, az gyorsan. Akkor miért ne csináljuk gyorsan? Aztán tegyenek apám, anyám, fiam mellé. Ez a legtisztább eltakarítás és legősibb. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E 3. Minden lemállik rólam, még a lelkemről, szellememről is, a testem pedig elporlad. Én tudom, hogy annyi marad meg belőlem, amennyi Jézusi szeretet van bennem. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 1. levelének 15. részéből 54, 55, 56 és 57. verse.

0: Ezennel mai keresztény életünk végére érkeztünk. Gyökösi Endre Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk mai kiadását szombaton reggel a Krédóban ismételjük meg. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Aranyszalagtár.
2: Keddi aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk a Dorjáni László válogatásában. Ma 2009. július 15-i keresztény élet rovatunkat hallhattuk újra.

Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben Gyökösi Endre könyvéből a rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel.

0: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: A Templomból hazafelé. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 4. részének 8. verséből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Azt hiszem, sokan átéltük már egy modern dráma, film vagy tévédarab nézése közben, hogy legszívesebben kijöttünk volna, vagy kikapcsoltuk volna a készüléket, mert olyan élesen, véresen feszülté váltak a jelenetek, hogy már-már elviselhetetlenné vált a nézése, és mégis tovább néztük. Tovább kellett néznünk, bár tudtuk, hogy nem sok örömünk lesz benne. Megvallom, így jártam Kain történetével. Ezt a következő részt legszívesebben kihagytam volna. De aztán arra gondoltam, ha tetszett az őstörténet írójának és a Szentléleknek, hogy ezt a borzongató történetet belevette a Szentírásba, akkor nekem nem illik kikerülnöm. Meg kell keresnem örök jelentését és üzenetét. Még a Bibliát szerető, azt rendszeresen olvasó emberben is felvetődhet a kérdés, igaz történet ez, vagy valami gyermekeknek való mese, ősi mítosz, amit még az imádkozó és ígével élő ember is mosolyogva félretehet azzal, hogy hol vagyunk mi már ettől. Hol vagyunk? Egyfolytában benne élünk, a kellős közepében. Kinyitottuk ma reggel az újságot, ugyan mit olvastunk? Azt, hogy Kain megölte Ábelt. Több ezer méter magasból, nem is egyet. Vagy egy országúton suhanva és cserben hagyva áldozatát, ahogy Kain hagyta ott a mezőn Ábelt. Kinyitjuk a rádiót, felkattintjuk a tévét, és szüntelen azt halljuk és azt látjuk, Kain megölte Ábelt. Kain nem halt meg, és Ábel szüntelen meghal. Testvér öli a testvért, ember testvér az ember testvért. Csak a bunkó vagy a kőbalta változott, Kain nem. Erről beszél a maga különös, gyermekdett kép nyelvén ez a történet. Íme, mondja a maga képes nyelvén, ez az emberiség történetének kezdete, a világtörténelem nyitánya, sőt a vallások és az egyházak történetének kezdete is, hiszen két oltár között, vagy azok közelében történik a testvérgyilkosság. Láttam egyszer egy könyv címet, Kain köztünk van. Azt hiszem, ez így nem egészen igaz, csak félig. Ezt az ősi képes írást így fordítanám le mai nyelvre. Vigyázat, Kain bennünk van. Nemrégen olvastam egy feleséggyilkosról, akire úgy találtak rá, hogy kezébe szorított fejét ide-oda ingatta a holttest felett, és eszelősen, szüntelen csak ezt ismételgette. Hogy tehettem? Hogy tehettem? Úgy, hogy nem tudta, benne is ott él Kain. Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés. Kain közöttünk és bennünk él. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk. De nézzük meg közelebbről a történetet. Kíséreljük meg itt is kibetűzni a kép írást, mit üzen évezredek óta. Isten a paradicsomon kívül is Isten. Megtartotta ígéretét. Éva, ha fájdalommal is, de életet hozott a világra, megszülte elsőszülött gyermekét. Egyszer egy presbitertársam szinte megrendülve mondta, végig olvastam a Bibliát, és azt látom, hogy Isten minden ígérete beteljesült, csak egy nem, Jézus Krisztus visszajövetele. De ha minden ígéretét beteljesítette, akkor ez is megtörténik egyszer. Valóban, már a Biblia első lapjain föl kell fedeznünk, hogy Isten megtartja ígéreteit. Éva az életadó, életet adhatott, és ezt mondta, nyertem férfit az Úrtól. Hogyan lelkendezik Éva első fia születésekor, úgy, hogy Kainnak nevezi el, ami magyarul nyíl vagy nyereség. Ehhez képest milyen szürkén hangzik a tudósítás a másodszülött Ábelről. Mintha ma azt olvasnánk, hogy a nagy sztárok után futottak még, vagy és sokan mások. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel neve héberül így hangzik, Hebel, jelentése pára, semmiség. Itt a két név sajátos jelentésénél bukkanunk rá az ősi, képes beszéd második és lényeges üzenetére. Isten nem csak más, mint az ember, hanem ítéletei is mások, mint a mi ítéleteink. Részünkről befolyásolhatatlanok. Akire Éva azt mondja, nyereség, annak az áldozatára mondja Isten, hogy semmiség. Akire Éva azt mondja, pára, semmiség, annak az áldozatára pedig rátekint Isten. Akármilyen gyermekded is az ősi kép, nekünk nem szabad gyermekesen fönnakadnunk ilyesmin, hogy mi lehetett a külső jele annak, hogy az egyik áldozatra rátekintett, a másikra nem. Nem ez a szöveg üzenetének lényege, hanem az, hogy Isten szuverén Úr. Ő más, és másképpen ítél, és ehhez joga van. Ki tudná megmondani, hogy Mozart miért a 7., Johann Sebastian Bach a 13., és Benjamin Franklin miért a 17. gyermeke szüleinek? Miért nem az elsők voltak a zsenik? Inkább, jól megértve a mai és ősi ige üzenetét, jobban figyeljünk ezúttal, hogy mi az Isten akarata egyik vagy másik gyermekünk felől, és merjük ahhoz igazítani, korrigálni talán hamis elképzeléseinket, álmainkat. Merjük kimondani, nem az a gyermekünk lett különösebben nyereség, akiről úgy vélekedtünk, beszéltünk és lelkendeztünk, hanem talán a másik, a vakarcs, a kis semmiség. De van még egy örök üzenete ennek az ige résznek, hogy az első, aki megszokta, hogy így is nevezik, a sztár, a kiváltságos, alig vagy semmiképpen nem tudja elviselni, hogy valaki másképpen vélekedjék felőle, még ha az maga az Isten is. Még az Istennek sem hajlandó a helyét átengedni. Még csak nem is egyenlő elbánást kíván, hanem kivételezettet. Emlékszem egy édesanya panaszára, akinek megszületett a második gyermeke, és az első gyermek éveken át szenvedett, hogy kiváltságos helyzetét meg kell osztania az öccsével.

ég. De azt, hogy ő a második helyre kerülhet a semmiséggel, Ábellel szemben, azt végképp nem. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ha szóról szóra fordítanám itt a héber szöveget, így hangzanék, akkor égni kezdett Kainban, és leesett az arca. Magyarán égő haragjában lehullott róla állarca. A kegyes állarc, hiszen ő is áldozott kegyesen, mint Ábel. Tanúi lehetünk, ez is az ősi szöveg üzenete, az egyik legrombolóbb emberi indulat az irigység születésének és következményeinek. Az irigységnek, amely Jézust is keresztre adta, hiszen feljegyzi az írás, Pilátus tudta, hogy csak irigységből adták Jézust a kezére. Máté evangélium a 27. részének 18. verse. Csak tudnám, hogy miért hűlt meg körülöttem a levegő az üzemben. Miért akarnak áthelyezni a főnökeim? Miért kötözködik most egyszerre mindenki velem, amikor eddig minden jó volt, jól ment, és remek volt a hangulat? Panaszkodott valaki barátjának. Egyszerű, válaszolta a kérdezett, mert jobb és szebb autót vettél, mint nekik van. És még mutogatod is. Az irigység, amióta csak ember van a földön, szüntelen talál indokot, hogy elintézze azt, akire irigy, mégpedig elvi alapon. Egy áthelyezési okiratban nyilván nem lehet beleírni, hogy szebb és drágább autója van, mint nekem a főnökének. Kivallaná ezt be akárcsak magának is, de az már szépen hangzik és komolyan, áthelyezése az új gazdasági helyzet következtében, és a termelés, stb. Érdekében szükségesnek mutatkozott. Az ősi szöveg következő néhány sora arról beszél, hogy Isten azért, mert úgy döntött, ahogy döntött a két testvér áldozata felett, még nem vetette el Kaint, sőt, figyelmezteti. A lelke lénye mélyén-e, vagy hogyan hallja meg ezt Kain, ismét nem ez a lényeges mondani valója az ígének, hanem az az egyszerű tény, hogy Kain figyelmeztetést kap. Melyikünk ne tapasztalta volna már, ha elborít bennünket a forróság, és lehullóban van rólunk az állarc, mi alatt ökölbe szorul a kezünk, valami halk és tiszta belső hang még egy utolsó üzenetet küld lényünk legmélyéről. Vigyázz, ne mondd, ne tedd, uralkodj magadon. Hogyan is szól Kainhoz? A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha van valami, amiért érdemes és szükséges is naponként imádkoznunk, akkor ez az. Add, Uram, hogy mielőtt kiborulok, előbb leboruljak. De Kain nem borul le. A mi egyik ősapánk nem a halk és szelíd hangra hallgat, hanem indulataira. És néhány indulatos szó után agyonüti a mezőn Ábelt. Az oltároktól hazafelé menet, az áldozatok bemutatása után merjen megfogalmazni egészen mai nyelven? A templomból hazafelé menet az idősebb testvér megöli a fiatalabbat, mert irigy rá,
mert nem képes elviselni

0: hogy ő az idősebb, a nyereség csak egyszer is háttérbe szoruljon. Ezt még Istentől sem tudja elviselni. Jó, ha komolyan vesszük. Itt nem valami istentelen kófic üt agyon egy istenes, drága, kegyes embert, hanem egy, a maga módján vallásos, áldozó és oltár előtt álló ember üt agyon egy másik hozzá hasonló embert, pontosabban a testvérét. Azt hiszem, itt be is fejezhetem. Be is kell fejeznem. Dermesztő ez a Bibliában olvasható és megértett első gyilkosság, testvérgyilkosság. Évezredek távlatából ez a tény azt üzeni, azóta is minden gyilkosság, testvérgyilkosság. Mindig Kain öli meg Ábelt. Nemrégen valaki azt kérdezte tőlem, tulajdonképpen miért kellett Jézusnak meghalnia. Azt hiszem, már jobban érti. Talán egészen világosan érti, Jézus Krisztusnak nem csak Kain keze által, hanem Kainért is meg kellett halnia.
1: A Szent Gelért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
2: Percekben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből olvasott fel Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát.

A mai elhitat címe Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. A 118. Zsoltár 5. verse. A mai áhítat szerzője Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk.

Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz az árkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt. Mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat. Ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem és azt gondoltam. Honnan tudhatnám, mit mondjak? Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága. Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetesítette beszédemet. Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem, és imádkozni kezdett értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk, és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított.

imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Ámen. Hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Teszi fel a kérdést nekünk is, Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a börtönben lévő nőkért.

És ezzel lassan vasárnapi ébresztő műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor is számítok figyelmükre, de addig is hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. 9 órától újra hallgathatják Harangszó rovatunkat. Én a Zsoltárok könyve 129. fejezetének 7. versével búcsúzom. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, áldott vasárnapot kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnap istentiszteletének rendjét ismertetjük a Szabadság napilapból. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleteit tekintjük át. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától szintén Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A kétágú templomban délelőtt 10 órakor Székely József, délután 6 órakor Batiz Andrea szolgál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert szolgál. Az Újalsóvárosi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix.

hirdeti az igét. Az irisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A kerekdombi gyülekezetben 10 órától és délután 6 órától Zsizsman Endre szolgál. A szamosfalvi gyülekezetben 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A kölesföldi templomban 9:30 órától szintén Péntek Márton tart istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban 10 órától Simon János, délután 6 órától Györfi Szabolcs tart istentiszteletet. A Tóvidéki gyülekezetben 10 órától Bántó Tamás Csilla szolgál. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozsmonostori templomban 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A 120-esi gyülekezetben 10 órától Györfi Szabolcs hirdeti az igét. A Kisbácsi gyülekezetben 10 órától Tamás Ernő tart istentiszteletet. Az Apahidai gyülekezetben 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház vasárnapi misarendjét tekintjük át. A Szent Mihály templomban 11 órától és 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Böszörményi Géza tart szentmisét. Fél 10 órától román nyelvű szentmisén Popeszk Mihaice Krisztián szolgál. 19 órától az egyetemisták miséjén Böszörményi Géza prédikál. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a szentmisét, ami a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is követhető. A Szent Péter és Pál templomban fél 11 órától Ferenc Antal tart szentmisét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban fél 11 órától Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban fél 10 órától a piarista a szerzetes papok szolgálnak. A Szent István templomban a Dónát úton fél 10 órától Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel fél 9 órától Ferenc Antal tart szentmisét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

A következő percekben az Evangélikus Egyház és az Unitárius Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Az Evangélikus Egyházban 10 órától kerékgyártó Imola tart magyar nyelvű istentiszteletet. Az Unitárius Egyház belvárosi templomában 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. A monostori gyülekezetben délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 19-én vasárnap déli műsorunkban a 129. Zsoltár 7. versében. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ma déli magazin műsorunkban. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk, amelyet a kolozsvári evangélikus luteránus gyülekezetben rögzítettünk ma délelőtt. Igét hirdett kerékgyártó Imola lelkipásztor. Ezt követően vasárnapi beszélgetés rovatunkban az idén 65 éves Kolozsvár kerekdombi református egyházközség önállósodásának 60. évfordulóján, templomok építésének pedig 40. évfordulóján készült összeállításunkat ismét teljük meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. 14 óra 25 perckor komoly zenei műsorunkkal folytatjuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A kalózoknak, e törvényen kívüli kalandoloknak a történeteiben igazság és mítosz keveredik. Ami bizonyosan jelen van életükben, az a veszély és a titok. Nem csoda, hogy a romantikus zeneszerzők lángra lobbantott képzelete szabadságot hirdető hősöknek látta és láttatta őket. Ennek néhány példáját mutatja be az előző műsor folytatásaképpen a mai zenélőköntös. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban egészen 3 óráig, amennyiben tehetik, maradjanak mindvégig velünk.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, elérhetnek minket az agnus@agnusradio.hu elektronikus postacímen, hívhatnak telefonon a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Műsorainkat pedig nem csak az agnusradio.hu honlapunkon hallgathatják vissza, hanem Spotify csatornánkon is, és megtalálják SoundCloudon is.

A következő órában istentiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsvári evangélikus luteránus pietáti templomban. Igét hirdet Kerékgyártó Imola lelkipásztor, a felvételt Barabás Ábel munkatársunk rögzítette.

Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnosz Rádió hallgatóit Szent Háromság utáni 7. vasárnapon. A hétnek a vezér igéje így szól, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. A Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnap olvasmányai arról beszélnek, hogy Isten testi és lelki éhségünket egyaránt csillapítja. Ez a vasárnap különböző nézőpontokból világítja meg az úrvacsora jelentését. Az evés és ivás, az ünneplés és a megosztás, valamint a nagylelkű vendégszeretet szorosan hozzátartozik a keresztény hithez. Jézus komolyan vette az emberek természetes szükségleteit. 5 kenyérrel és 2 hallal ezreket lakatott jól, és a legkülönfélébb emberekkel ült le egy asztalhoz. A keresztjének az úrvacsorában kezdettől fogva folytatják ezt az egyetértő asztal közösséget, és előre megizelik azt az időt, amikor az igazi élet utáni éhség végleg csillapítást nyer. Hirdetem nektek, hogy minden egyes vasárnap szeretettel várunk Isten tiszteleteinkre. Hirdetem azt is, hogy holnap, július 20-án, 19 órától az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület szervezésében a Klausen Musik 2026 nyári hangverseny sorozatának keretében Miklós Noémi orgonista fog koncertezni templomunkban. Szerdán, július 22-én reggel 9 órától szeretettel várjuk a gyerekeket gyerekfoglalkozásra, vallásórára. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy július 27 és 31 között újabb hetet, gyerekhetet tartunk, amelyre szeretettel várunk minden egyes gyereket, valamint az előttünk álló hétvégén egy családos tábort tartunk, képzést a szülőknek, és arra kérlek benneteket, hogy ezt a hétvégét is hordozzátok imáitokban, hogy mindenki számára, aki részt fog venni ezen a hétvégén, az építő, épülő jelleggel legyen az életére nézve. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, Isten áldja meg az adakozók életét. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Uram Istenem, megvallom és bánom kicsiny hitűségemet, hogy mennyire vonakodom sokszor rád bízni magamat, életemet, szeretteimet, ügyemet. Inkább a mulandókban keresem a jót és a biztonságot, mint benned és nálad. Pedig te fiadban örök kincsekkel és békességgel akarsz megajándékozni. A keresztség szövetsége és az örök élet kenyere és az üdvösség itala által. Te mennyei polgárságot, házad népéhez való tartozást kínálsz nekem. Kérlek, ne tekints gyarlóságomat, hanem Krisztusért újítsd meg rajtam és tarts meg bennem drága üdvözítő ajándékaidat. Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom. Bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mózes második könyvéből, a 16. részből. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól. És akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, te egyszülött fiadat ajándékozod a világnak, hogy mint az élet kenyere tápláljon bennünket. Kérünk téged, add meg nekünk, hogy őt hálás szívvel és boldogan befogadjuk, és így bennünk és általunk épüljön a te országod. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekben egységben él és uralkodik, mind örökkön, örökké. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai vasárnapra kijelölt levélbeli ígét, ugyan, mint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 41. verstől a 47. versig a következőképpen. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi igét is, ugyanint az írva található a János írása szerinti evangélium 6. részében, az első 15 versben. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, mint az írva található a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első három versben a következőképpen. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek. Mert ezáltal egyesek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok. És a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Gondolom ismerős mindannyiunk számára az az érzés, amikor egy nagy megterített asztal köré ülünk, és felszabadultan együtt tudunk lenni és örvendeni egymás társaságának. Ugyanakkor lehet, hogy sokunk számára az is ismerős, amikor egy asztal körül feszengve kell ülni egymás társaságában. Amikor jelen vagyunk, de mégis lehet, hogy kívülállónak érezzük magunkat. Hogy úgy érezzük, hogy ott vagyunk, de mintha mégis láthatatlanok lennénk. Az étkezés az sohasem csupán csak táplálkozás. Az asztal azt is megmutatja, hogy kik tartoznak össze, kit várunk meg, kinek terítünk, ki ülhet mellénk. És ki az, akinek valahogy sohasem jut hely? A mai vasárnap az Úr asztalára irányítja a mi figyelmünket. Arra az asztalra, az ő asztalára, amelynél nem azért van helyünk, mert méltók lennénk, vagy mert különösen jók, hibátlanok lennénk, hanem azért van helyünk, mert Jézus oda meghív bennünket, azért, mert ő szeret. Kenyeret tör, poharat nyújt, és azt mondja, hogy érted, adtam önmagamat, és ezért neked is helyed van itt nálam. És a mai felolvasott alapigét innen, ebből a nézőpontból kell megértenünk, kell olvastunk és értelmeznünk, és meghallanunk. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. És a kérdése mai igében nem az, hogy általában szeretjük-e az embertársainkat, hanem sokkal konkrétabban az, hogy van-e hely mások számára az életünkben. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Ez az alapige olyan keresztényeknek szólt, akik üldözést, megszégyenítést, vagyonuk elvesztését és a fogságot is megtapasztalták. Korábban már együtt éreztek a foglyokkal, egymás mellett maradtak a nehézségek közepette is, és most mégis szól számukra is a figyelmeztetés, hogy ne hagyjátok, hogy a szeretet elfogyjon, hogy maradjon meg közöttetek a szeretet. Nem felszólítást kapnak, hogy kezdjenek el szeretni, hanem hogy maradjon meg a szeretet. És nem a szeretet érzéséről beszél itt az ige, hanem a szeretetről, mint valami cselekvő erőről. Mert ez a cselekvő szeretet nagyon sokszor el tud párologni a mi életünkből. És nem feltétlenül egy nagy vita, vagy veszekedés, vagy törés miatt, hanem sokszor egyszerűen csak azért, mert elfoglaltak vagyunk. Mert van saját családunk, van munkánk, megvannak a saját gondjaink, bajaink, mi is elfáradunk, és nagyon sokszor azzal próbáljuk magunkat, valahogy a lelkiismeretünket elnyíteni, hogy most nekem sincs könnyű dolgom, most nincs időm másokra, vannak mások is, akik észrevehetik, biztosan nem pont rám van szüksége a másiknak. És itt kezdődik a közömbösség, amikor elfelejtünk figyelni. Ha belegondolunk, itt Kolozsváron nagyon sok ember között élünk, és mégis nagyon könnyű sokaknak magányossá válni.
lehet úgy élni egy lépcsőházban évekig, évtizedekig, anélkül, hogy a szomszédainkat megismernénk, vagy a szomszédaink történetét. Lehet úgy eljönni évről évre, több évtizeden keresztül a templomba, és ülhetünk ott valaki mellett, vagy több sorra valakitől, hogy nem tudjuk, hogy ki is ő igazából. Hogy nem tudjuk, hogy miért maradozgat el néha a templomból, vagy milyen teherrel érkezik ide. A gyülekezet sem attól közösség, hogy sok ember egy időben ugyanabban az épületben tartózkodik, hanem a gyülekezet ott kezd el közösséggé válni, amikor észrevesszük egymást. És gondolkozzunk el azon, hogy van-e valaki itt a gyülekezetünkben, akinek az arcát jól ismerjük, de a nevét nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki ő, vagy mi a foglalkozása. Észrevettem-e valakit, aki mostanában, az elmúlt időszakban el maradt innen a gyülekezetből? Vagy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan mutatkozott meg a szeretetem az elmúlt időszakban, konkrét szavakban, időben, vagy segítségben. Gondolom, mindannyian saját magunkat általában szerető embernek tartjuk. És könnyű azt mondani, hogy hát mi szeretjük az embereket. De ez valójában akkor mutatkozik meg, amikor ezt a szeretetet cselekedetekbe kell önteni, és rájövünk, hogy sokkal nehezebb türelmesnek lenni azzal, aki kellemetlen, aki lassú, aki panaszkodó, vagy másként gondolkodunk. És így hajlamosak vagyunk magunkat túlértékelni a szeretet dolgában. És ezért nem az a kérdés, hogy úgy általában mi szerető emberek vagyunk-e, vagy annak tartjuk-e magunkat, hanem hogy miként bántunk az elmúlt időszakban azokkal, akik körülöttünk voltak, akik hozzánk közel álltak. És az ige tovább lép, mintha tágítaná a kört, és azt mondja, hogy a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. És a vendégszeretet bibliai értelemben nem első sorban egy szépen megterített ünnepi asztalt, különleges ételt vagy tökéletes rendet jelent, hanem azt jelenti, hogy helyet készítek annak, aki még nem tartozik az én megszokott körömhöz. Testvéri szeretet azok felé fordul, akiket ismerünk. A vendégszeretet pedig átlépi a megszokott kör határát. A bibliai korabeli világban az utazó ember kiszolgáltatott volt. Nem volt biztonságos szállás, nem volt egyszerű foglalás, gyors segítség, és így a vendég befogadása nagyon sokszor valódi kockázatot, időt és áldozatot jelentett. Ma talán nem ugyanígy jelenik meg a szükség, hogy valakit a házunkba be kell fogadnunk, de idegenek és kívülállók ma is nagyon sokszor vannak közöttünk. Olyan, aki talán először lép a mi templomunkba. Aki nem tudja, hogy mi a rend itt nálunk, hogy mikor kell felállni vagy leülni. Aki más nyelvet beszél. Aki újonnan költözött Kolozsvárra. Azok az egyetemisták, akik távol vannak az otthonuktól, és mégis évközben gyakran itt vannak közöttünk. Azok az idős emberek, akikhez talán napokig senki sem kopog be. Az a család, amely kívülről talán rendezetnek látszik, de mégis nehézségekkel küzd. Az, akinek nincsen megszokott természetes helye egyetlen társaságban sem. A vendégszeretet első lépése sokszor nem az, hogy valakit meghívunk egy vasárnapi ebédre, hanem lehet csupán egy bemutatkozás, egy készfogás, vagy egy egyszerű mondat, hogy örülök, hogy eljött. Ismer már itt valakit? Üljön nyugodtan ide mellénk. Lenne kedve velünk maradni egy kávéra, és folytatnánk ezeket az apró gesztusokat, amelyek ennek a vendégszeretetnek adnak hangot. És mi itt kolozsvári gyülekezetként is gyakran hangoztatjuk, hát ez a gyülekezet nyitott, ide bárki bejöhet, de a nyitott ajtó még önmagában nem jelent vendégszeretetet. A vendégszeretet nem csak beengedi a másikat, hanem elébe megy, megszólítja, és helyet készít neki. Amikor ide a mi közösségünkbe egy ismeretlen ember belép, akkor mit érez? Vagy mit érezhet?
Azt érzi, hogy egy istentiszteleti rendezvényre érkezett, vagy azt, hogy egy közösség várja itt. Az ige hozzáteszi, hogy voltak, akik tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg, és az Ábrahám történetére emlékeztet, amikor befogadta az idegeneket is, Isten angyalai voltak azok. De nem azért kell vendégszeretőnek lennünk, mert hát ha egyszer különleges vendég érkezik közénk, hanem azért, mert egy egyszerű odafordulás következményeit nem láthatjuk előre. Lehet, hogy számunkra csak pár perc, pár pillanatnyi figyelmet igényel, másiknak azonban lehet, hogy éppen ez az a jel, hogy nem marad láthatatlan, hogy nincs elfelejtve. Ugyanakkor mi sem tudjuk, hogy egy-egy találkozásból, egy-egy nyitott szívű odafordulásból mi mindennel gazdagodhatunk. És az ige folytatja, hogy ne feledkezzetek meg a foglyokról és a gyötrődőkről. Bibliai értelemben emlékezni nem csupán azt jelenti, hogy időnként eszünkbe jut valaki vagy valami, hanem az igazi emlékezés az cselekvéshez vezet. A bibliai időben a foglyokat az állam nem úgy látta el, ahogyan ma ellátja, vagy ahogy ma elképzelnénk. Élelmük és ruházatuk gyakran a családtagoktól és a barátoktól függött. Aki meglátogatta vagy segítette az akkori foglyokat, maga is gyanúba keveredhetett. Ezért az emlékezés bátorságot és áldozatot kívánt. Az ige felszólítása ezért az emlékezésben egyfajta proaktív magatartást jelent. Hogy tudomást szerzek a szükségről, azért, hogy valamit tudjak tenni. És mi talán itt nem élünk üldöztetésben, nem kell attól tartanunk, hogy a templomba járás miatt elkobozzák a vagyonunkat. Lehet, hogy nemrég, vagy van, aki még emlékszik, hogy éltünk meg ilyen korokat, de már ennek a veszélye itt nálunk nem áll fenn. Bennünket nem fenyeget az üldöztetés, hanem valószínű, hogy inkább a közömbösség az, ami fenyeget. Mert mások szenvedéssel gyakran távolinak tűnhet. És tudomást vehetünk arról, hogy igen, vannak üldözött keresztjének valahol a világban. Tudjuk, hogy vannak betegek, foglyok, menekültek és magányosak. Megállapítjuk azt, hogy szörnyű, ami a világban történik. De az ige közelebb akar hozni, és azt mondja, hogy úgy emlékezzetek meg rájuk, mintha fogolytársaitok volnátok, mintha ti magatok is gyötrődnétek. Vagyis azt mondja, hogy ne kívülről próbáld szemlélni a másik szenvedését, hanem próbálj mellé állni és kérdezd meg magadtól, hogy mit remélnék én, ha az ő helyében lennék. Mit szeretnék, ha én kerülnék kórházba, ha én veszíteném el a munkámat, ha én maradnék egyedül, vagy kerülnék távol az otthonomtól, hogyha senki sem keresne. A szenvedővel való együttérzés alapja az, hogy belátjuk, hogy ugyanabban a törékeny emberi testben élünk, és ami ma egyikkel történhet, lehet, hogy holnap velem is megtörténhet. És a Biblia ige nem azt mondja, hogy minden szükséget próbáljunk megoldani, hanem arra próbál rá figyelmeztetni, hogy nagyon sokszor elég az, hogyha valaki mellé oda tudunk állni, hogyha nem fordítjuk el a fejünket. És ezen a ponton nagyon könnyen úgy hallhatnánk ezt az igét, mint valami erkölcsi felszólítást, hogy légy kedvesebb, hívjál meg több embert, segíts több emberen, figyelj oda jobban. De a zsidókhoz írt levél első 12 fejezete arról beszél, hogy mit tett értünk Krisztus. És csak ezután következik ez a gyakorlati felszólítás. Hogyha a cselekedeteket leválasztjuk az Isten kegyelméről, akkor a szeretetből kötelesség lesz. A kötelességből pedig hamarosan fáradtság, vagy belefáradtság.

Az 5000 ember megvendégelésének történetében Jézus veszi észre először az éhező sokasságot. Tanítványok azt látják, hogy nincsen elég. De Jézus azt látja, hogy emberek vannak előtte, akiknek szüksége van rá. És az úrvacsorában ennél többet tesz. Nem csupán azt mondja, hogy adok nektek valamit, hanem hogy magamat adom, értetek. És így a kereszt a legmélyebb vendégszeretet. A kereszt mutatja meg azt, hogy Isten befogadja azokat, akik elfordultak tőle, és ezért ő maga fizeti meg az árat. És ezért a keresztény szeretet nem egy öncélú emberbarátság. Nem azért teszünk jót, hogy jobb embernek érezzük magunkat, vagy hogy elismerjenek. Nem is azért, hogy minden problémát megoldjunk. Hanem azért, mert megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor Isten felénk fordult. Azért nyitunk ajtót, mert Jézus megnyitotta az Atyához vezető utat. Azért készíthetünk helyet másoknak, mert ő a saját élete árán készített helyet nekünk. A mai igénk nem követeli, hogy mindenkit meghívjunk, minden terhet magunkra vegyünk, vagy saját erőnket meghaladó ígéreteket tegyünk. De arra felszólít, hogy ne maradjunk meg a jó szándéknál. És gondolkozzunk el azon, hogy ezen a héten, az előttünk álló héten időszakban milyen konkrét lépéseket tehetünk meg. Szólítsunk meg valakit Isten tisztelet után, akivel eddig még nem beszéltünk. Hívjunk fel valakit, akiről látjuk, hogy egy ideje kimaradt innen a gyülekezeti közösségből, vagy a baráti társaságból elmaradt. Hívjunk meg egy egyedül élő embert ebédre vagy kávéra. Érdeklődjünk valaki olyan felől, akiről tudjuk, hogy nehéz helyzetben van. Ismerkedjünk meg egy olyan szomszéddal, akivel eddig még nem váltottunk két szót sem. Vagy tájékozódjunk egy olyan keresztény közösség helyzetéről, aki üldözés alatt van, és imádkozzunk értük. Vagy gondoljunk olyan valakire, akivel valamiért megszakadt a kapcsolatunk, és próbáljuk megtenni a békülés első lépéseit. Kinek készíthetek én helyet ezen a héten? Ki az, akit Jézus észrevett, de én még kerülöm? Ki az, aki ott ülhetné az asztalomnál, akinek adhatnék az időmből, akinek helye lehet az imádságomban vagy a figyelmemben? Amikor az úrvacsorához érkezünk vasárnapról vasárnapra, üres kézzel érkezünk. Nem mi terítünk, nem mi szerezzük meg a kenyeret, nem mi tesszük magunkat méltóvá. Krisztus a házigazda. Ő az, aki meghív, ő adja a kenyeret, ő nyújtja a poharat, ő az, aki önmagát adja értünk. És ezért az úrvacsora nem érhet véget az oltárnál. Krisztus asztalától úgy küld vissza bennünket otthonainkba, közösségeinkbe, a hétköznapokba, mint akik megtanulták tőle, hogy mit jelent helyet készíteni. A testvéri szeretet legyen maradandó. Ne engedjük, hogy elfogjon a figyelmünk. Ne engedjük, hogy bezáruljanak szívünk, házunk ajtajai. Ne engedjük, hogy a szemünk előtt szenvedő ember láthatatlanná váljon. Nem azért, mert mi különösen jók lennénk, hanem azért, mert Jézus előbb szeretett minket. Mert ő megmutatta és kimondta azt, hogy neked itt helyed van nálam. És mi, akik helyet kaptunk Krisztus asztalánál, többé nem élhetünk úgy, mint hogyha mások számára nem volna hely mellettünk. Legyünk ilyen helykészítő emberek a hétköznapjainkban is. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mindenható Istenünk, aki meghallgatod azokat, akik Szent Fiad nevében imádkoznak, kérünk növeld hitünket, hogy reménységgel forduljunk hozzád könyörgésünkkel. Könyörgünk, Szent ígédet tedd életünkben teremtő hatalommá. Elevenítsd meg hitünket az örök élet beszédével, és újítsd meg irántad való engedelmességünket. Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért, minden egyes hittestvérünkért. Nap mint nap tarts meg bennünket a hit harcában, és vezess győzelemre, hogy mindenkor gyermekeidre ismerhess bennünk. Imádkozunk a hitben erőtlenné vált testvéreinkért. Azokért is, akiket mi magunk riasztottunk el szeretetlenül, türelmetlenül. Bocsáss meg vétkünket, eltávolodott testvéreinket pedig Szent Lelked vezesse vissza gyülekezetünk közösségébe. Könyörgünk minden embertársunkért. Add, hogy mindenki hűségesen töltse be hivatását, lelkiismeretesen végezze munkáját, és előítéleteit legyőzve testvért lásson minden embertársában. Könyörgünk a világért. Őrizd meg rendjét és növeld békéjét. Védelmezd a természetet a bűn rontó hatalmától. Ébreszd felelősséget minden emberben, a háborúk és természeti katasztrófák áldozatai iránt. A jólétben élőknek helyezd a szívükre a szegények és az ínségben élők sorsát. Kérünk téged, hallgass meg minket, mert te benned reménykedünk. Teljesíts kéréseinket, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel ér és uralkodik, örökkön, örökké. Amen.

és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva vég nélkül.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet. Amen.

0: Az elmúlt órában istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsvári evangélikus luteránus gyülekezetben. Igét hirdetett Kerélygyártó Imola lelkipásztor, a felvételt Barabás Ábel munkatársunk készítette. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is az Agnus Rádió vasárnap déli műsorában július 19-én a 129. Zsoltár 7. versével. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan jó hír rovatunk csendül fel, utána pedig a vasárnapi beszélgetés rovatunkban az idén 65 éves Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség önállósodásának 60. évfordulóján, templomok építésének 40. évfordulóján készült összeállításunkat ismételjük meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. 14 óra 25 perckor pedig komoly zenei műsorunkkal folytatjuk Nagyi Bolya szerkesztésében, amely a múlt heti zenélő köntös folytatása. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. 6. Zsoltár, 2. verse.

0: mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 5. részének 21. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondta el. A következő percekben pedig Edvard Grieg Pirjingyének része, a Reggel című darab hangzik el.

0: Az elmúlt percekben Edvard Grieg Peer-Gynt nevű művének részlete a reggel csendült fel. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, most pedig vasárnapi beszélgetés rovatunk következik. A 2021. október 10-ei rovatot ismételjük meg. 2021. szeptember 18-án és 19-én ünnepelték a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközségben a gyülekezet önállósodásának 60. a templom építésének 40. évfordulóját. Vasárnapi beszélgetés rovatunkban a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség templom építésének 40. évfordulója alkalmából Fazakas Csabával, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztorával beszélgettünk, aki beszámolta a 2021-ben megrendezett eseményekről és ünnepről. Ezután Fodorki Sándor Miklós volt presbiter visszaemlékezése következik, valamint Jankó Anna, a gyülekezet volt kántora mesél az akkori kántorképzésről, gyülekezeti életről és templom építéséről. Végül pedig Dobri András, nyugalmazott lelkipásztor is megszólal, a szerkesztő pedig Szecsődi Árpád. A 2021. október 10-ei rovatot hallgatjuk meg.
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon előtt Szecsődi Árpád. Nemrég zajlott a kolozsvárkerekdombi református egyházközség templom építésének 40. évfordulója. Mai vasárnapi beszélgetés című rovatunkban ezzel kapcsolatosan megszólalnak Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, aki beszámol az idén megrendezett eseményekről, ünnepről. Ezt követően Fodorkis Sándor Miklós volt presbiter mondja el, mire emlékszik a templom építésével kapcsolatosan. Majd Jankó Anna szólal meg, a gyülekezet volt kántora, aki az akkori kántori képzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről mesél. És végül Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor ossza meg velünk visszaemlékezéseit. És most hallgassuk meg a velük készített beszélgetést.
1: Szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában. Gyülekezetedben volt egy ünnepség. Hát miről volt szó? Mit ünnepeltetek?
2: Először is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Valóban különleges vasárnap, illetve gyakorlatilag nem csak vasárnap, hanem hétvége van a hátunk mögött, hiszen megszervezhettük templomunk építésének 40. évfordulója alkalmából a hálaadó ünnepségünket, hiszen amit az Úristen véghez vitt a kerekdombon, annak idején egy sötét kommunista rendszer alatt az csoda, templom épülhetett olyan esztendőkben 1977-1980 között, amikor Erdélyben sehol sem épült templom, de lám, Isten megmutatta, hogy van neki hatalma mindenki mindenki fölött, és minden időben, és felépült a kerekdombi templom. A tavaly szerettük volna ezt az ünnepséget megtartani, de a járványügyi helyzet miatt idénre halasztottuk el, és lám az Úristen ismét velünk volt, és megsegített, hogy népes, sűrű gyülekezetben ünnepelhettük meg ezt az alkalmat. Tehát szombat és vasárnap volt, két nap, és hálával tekintettünk vissza azokra a kezdeti időkre, és mindenki, aki ott lehetett 1977-ben, 80 között az építésnél, sokak eljöhettek, és együtt adhattunk hálát Isten gondviselő szeretetéért.
1: Mint fiatal lelkipásztor, ugye, mi az, amit hallottál, és ami megérintett téged a templom építésével kapcsolatosan?
2: Nagyon sok mindent elmeséltek az időseink, az eleink, akik előttünk járnak hitben is, meg tapasztalatban is. Én arra is kértem őket különben, hogy írják is le ezeket az emlékeket, ne vigyék magukkal úgymond majd, amikor elmennek a minden élők útján. Nagyon sok minden megérintett igazából, nem akarok én most bármit is kiemelni, de talán az az áldozatkészség, az a hozzáállás, az a szeretet, az az összefogás ragadott meg a leginkább, ami jellemezte azt a néhány esztendőt, hiszen asszonyok és férfiak és gyerekek, és jöttek a román szomszédok is, különben most is ott voltak az ünnepségen, és jöttek a teológusok, és jöttek más testvérek is, más vallásúak is, idősek, és munka után, és éjszaka is. Volt, aki elmesélte, hogy napokig az alapásásnál, a sárban, a vízben tapicskált, de ott volt, mert tudta, hogy fontos ott lennie. Van, aki két éjszaka dolgozott a betonkazetta megöntésénél, megállás nélkül, az asszonyok pedig sütöttek, főztek, hozták, hogy a férfiakban tartsák a lelket, legyen energiáik dolgozni. Valóban nem tudok más mondani, mint az, hogy Isten csodát tett a kerekdombon, és persze használta áldott emlékezetű dr. Dobri János templomépítő lelkipásztort, és akkori gondnokokat, presbitériumot és a gyülekezet minden tagját arra, hogy az a templom, az a hajlék, amelyet annyira vágytak, hogy felépüljön, hát fel is épülhessen.
1: Mi az igazság? Mennyire épült ez a templom titokban, abban az időben?
2: Az igazság az, hogy nem titokban épült, és nem is akarta Janó bácsi, dr. Dobri János sem titkolni, hogy templomot szeretne a közösség építeni. A templomépítés vágya már jóval korábban megfogalmazódott, ugye a kezdetek kezdetén a Kerekdombon magánházaknál gyűltek össze 1920-as évektől kezdve, hidelvihez tartozott, 1931-től imaházat, imaházban tartották az alkalmakat, ugye híd elvei egyházközség a gyülekezeti alkalmakat ők vállalták fel, és 1946-ban már letették a templom alapkövét, igazából a Partizán utcán szerették volna felépíteni a templomot, dr. Bíró Mózes hidelvei lelkipásztor neve nagyon ismert Kolozsvár szinten. Ő támogatta a templomépítést, miután az Irisztelepen már megépült 1955-ben, ha nem tévedek, a templom, és volt egy templom tervrajz, egy Kóskároly templom tervrajz, Ékes Énekek temploma lett volna, ott a Partizán úton ez a templom, ami sajnos nem épülhetett fel, de Istennek hála dr. Dobri János vezetésével és teljes odaszánásával, igyekezetével, 7 éven keresztül kopogtatva, kilincselve hatóságoknál kapott építkezési engedélyt. Tehát többször újra kellett tervezni, új templom rajzot kellett leadni, és végül nagy nehezen, de jóvá hagyták a tervrajzot és az építkezést. 1977-ben foghattak hozzá a Kornél Koposzú 72 szám alatti telken, amit 1956-ban vásároltak. Ott volt egy kis faimaház, mesélik az idősek, hogy milyen áldott hajlék volt az is. Nos, igen, az volt, és 1977 és 80 között volt a templomépítés, 1980. április 27-én volt a templomnak a felszentelése ünnepélyes keretek között főtiszteletű püspök úr, Nagy Gyula püspök úr jelenlétében és szolgálatával. 40 év, pontosabban 41 esztendő telt el a templom felépítése, felszentelése óta. Az ünneplésen nagyon készült a közösségünk, a presbitériummal többször átgondoltuk, hogy hogyan is legyen ez a hálaadó alkalom, és az volt bennünk mindvégiglen, hogy nem szeretnénk elengedni. Tehát nehéz járványügyi helyzet van, és nehéz közösségi alkalmakat szervezni, viszont azt éreztük, azt tapasztaltuk, hogy az emberek nagyon kivoltak éhezve, nagyon vágytak arra, hogy legyen egy ünnepi, meghitt alkalom. És a visszajelzések is, most már kicsit előreugrok, a visszajelzések is azt igazolják, hogy megérte és kellett ez az ünnepség ilyen formában, mert mindenki azt érezte, hogy ez a kerek évforduló, meg egyáltalán, ami történt az elmúlt 40 esztendőben, azt fel kell leltározni, azt úgy át kell élni, kicsit visszapörgetni az időt, és ebből erőt meríteni a jelenre és a jövőre nézve. És az ünnepséget úgy szerveztük meg, hogy a szombati nap a Bogár telkén levő Filemon ház udvarán sátrakat húztunk fel, és ott gyűltünk össze. Ez egy maszk nélküli, mondjam így, szabadtéri együttlét volt, ezt nyugodtan kimondhatom, ahol ünnepi istentisztelettel kezdődött az alkalmunk. Az egész hétvégének, az egész hálaadó alkalmunknak a vezér ígéje a 40. Zsoltárnak a 6. verséből így szólt hozzánk, és ez hatott át a mi együttlétünket. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez, értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. És mindezek után a kórusaink végre örömmel szolgálhattak. Ugye a vegyes karunk is gyakorlatilag egyidős a templommal, templom 40 éves, 40 éves, tehát a vegyes karunk is, illetve a másik kórusunk, a Crescendo kórus 15 plusz 1 éves, ők is oly sok éve szolgálnak. Nos, lehetőség volt egy ünnepi koncertre, fellépésre ott az udvaron, a szabad ég alatt, olyan gyönyörű volt hallgatni az ő éneklésüket. Utána Rekita Rozália színművésznő tartott verses előadást, a hálaadás témaköré építve az ő műsorát, nagyon jó volt, és egy közös ebéd készült ott számunkra, majd délután alternatív programokon vehetett részt az a majdnem 100 gyülekezeti tagunk, akik kijöttek Bogár telkére. volt imaséta, amely a hálaadás különböző mozzanatait érintette, volt egy majdnem 200 fényképből összeállított kiállítás, egy nagy panóra, régi fotófelvételek, régi mozzanatok megörökítve, amelyet ugyanúgy nem csak a panón láthattak, hanem digitálisan is kivetítve. Van nekünk egy nagyon jó kis filmünk a templomépítésről, azt is meg lehetett tekinteni. Megszerveztünk egy bogártelki református templom látogatását is a lelkipásztor szolgálatása vezetésével. Lehetőség volt a beszélgetésre, az együttlétre. Ez volt a szombati napunk. Vasárnap pedig ünnepi keretek között lehettünk együtt Isten házába, a templomban. Több mint 200-an, 220-230-an voltunk. Nagyon sokan eljöttek. Erre az alkalomra meghívtuk a volt kerekdombi segédlelkészeket, meghívtuk a testvérgyülekezeteink képviselőit Hollandiából, Hemstédéből, Balmazújvárosról, innen pedig Erdélyből, Bodonkút, Magyar Macskás, Magyar Fodorháza, Ördögkeresztúl, Kisesküllő, Páncélcse, Sövényfalva, nagyon sokan eljöttek, nagyon örventünk nekik, meg egymásnak. Meghívtuk a kerekdombról elszármazottakat, meghívtuk a testvéregyházak képviselőit, meghívtuk a hidelvei és iriszi testvér, egykori anyaegyház községhez tartozó gyülekezetek képviselőit, és az igehirdetési szolgálatra nyugdíjas Tóth Árpád egykori vajdakamarási kerekdombi születésű lelkipásztort kértük fel, aki készséggel elvállalta, és ünnepi műsorra is készültünk gyerekek szavalatával. Mind a két korus énekelt, illetve az ifjak is szolgáltak énekkel. Vendégeink is készültek ajándékokkal, nagyon kedvesen köszöntöttek minket, és mindezek után, a templomi együttlét után kimentünk a templomkertbe, ahol a templom építésének 40. évfordulója alkalmából kopjafát avattunk, szenteltünk. A kopjafán szereplő igét az imént olvastam fel a 40. Zsoltár 6. verséből, és így állítottunk emléket jeles évforduló kapcsán, mindannak, amit az Úristen véghez vitt és felmutatott itt a kerekdombi gyülekezet életében.
1: Hát ezeket hallva, amiket elmondtál, az jutott hirtelen eszembe, hogy hát a kerekdombi gyülekezetben nem csak a falak beszéltek.
2: Valóban nem csak a falak beszéltek, és ezt áldott emlékezetű dr. Dobri János is megfogalmazta, hogy a templom felépült, és nem egyszerű, hanem csodával határos módon, Isten kegyelme által, most pedig annak jött el az ideje, hogy megtöltsük élettel azt a templomot, a falakon belül élet legyen, és élet áradjon ki a falakon túlra, ugye ki a hétköznapokba, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen vagyunk, ezen munkálkodunk, mint a gyermekekkel való foglalkozás, az ifjakkal való foglalkozás, a kórusoknak az áldott szolgálata, az idősekkel való alkalmaink, igyekszünk odafigyelni majd a majdnem 900 kerekdombi gyülekezeti tagunkra, igyekszünk olyan lelki alkalmakat szervezni, ahol mindenki épülhet és mindenki erősödhet a hitében. Örvendünk annak, hogy meg tudtuk szervezni az alkalmat, örvendünk annak, hogy sokan eljöttek, ezt ki szeretném hangsúlyozni, tényleg sokan voltunk, és a visszajelzések, és az ünnepi alkalommal kiadott Létezünk gyülekezeti lapunknak az ünnepi száma gyakorlatilag egy emlékfüzet, az, amit mindenki számára ajándékképpen adtunk. Benne visszaemlékezések is olvashatók a templomépítésről, a kezdetekről, és a jelenről is, hogy hol tartunk, és persze ott van a kitekintés a jövőre, hogy milyen terveink vannak, milyen úton szeretnénk tovább haladni. Úgyhogy ez az, ami néhány nap után, az ünnepség után bennem maradt, és szerintem sokáig bennem lesz, hogy milyen jó, ha az ember minden erejével, minden energiájával és hitének minden rezdülésével azon van, hogy Isten szavának engedve keresse a vele és az egymással való közösséget. És mi ezt éltük meg a hétvégén, hogy Isten velünk volt, és sokan együtt tudtunk így lenni, és biztonságban éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy az Úristen velünk van.
1: Ugyanakkor pedig ugye hát a templom egy közösségi hely, ahol találkozik egyik ember a másikkal, de nem csak egy ilyen emberek közötti közösségi hely, hanem egy Istennel való közösséget is számunkra tartó hely, igaz? Talán ez a legfontosabb.
2: Mindenképpen ez a legfontosabb, hogy Isten és ember találkozik, és az ember az imádságban, az igére való odafigyelésben, az éneklésben ugye közeledik Isten felé, és az Úristen ugye válaszként az ő áldását adja, az ő igéjének, az evangéliumnak az üzenetét helyezi mindenki szívére, és én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy akiket a járvány úgymond visszatartott attól, hogy eljönnek a templomba, a kezdete kezdetén, utána nagyon sokan közülük már ismét itt ott vannak, vagy ott lehetnek a templomban. Nem tudják, és ők, ezt ők mondják, nem tudják átélni az Istennel való közösséget otthon, az okostelefon, tablet, táblagép, stb. Előtt ülve, sem úrvacsorai közösséget nem tudnak úgy igazán megélni. Vágyódtak arra, és vágyodnak arra, hogy Isten házában találkozzanak az Úrral, és hogy ott legyenek, és a helyükön, és a megszokott arcokat lássák. Én ezt tapasztaltam, és tapasztalom, hogy nem lehet helyettesíteni semmivel sem azt, ami annyira meghatározta az életünket, a személyes jelenlét meghatározta az életünket, és kerekdomi közösségünkben is minden alkalommal, minden Isten tiszteleten, Bibliórán meg szoktam úgymond köszönni azt, hogy milyen jó, hogy találkozhattunk ma is, mert ez egy nagy ajándék, hogy eljöttünk templomba, és én hiszem, hogy az Úristen továbbra is megengedi nekünk, hogy amikor keressük őt, vagy közeledünk feléje, hogy válaszképpen nekünk megadja ezt a találkozást, hogy ott legyünk az ő színe előtt.

0: emlékezzünk egy kicsit vissza, hát a régmúlt időkre. Minden esetre érdekes idők voltak, amikor a kerekdombi református templom épült. Hogyan emlékszik vissza rá?
1: Köszöntöm az Agnus Rádió stúdiából a hallgatókat, és örvendek, hogy ezt még emlékezetből fel tudom idézni. Hát nem mondhatjuk, hogy nagyon szép idők voltak, de eredményesek. Úgy véve azt, hogy bármennyire is nehéz körülmények között, említsük meg azt, hogy a rezsim a nehéz időbe templomot építeni a kerekdombon és magyarok lévén nem volt egy sem abban az időben. Ez volt az egyedüli, amit nyugodjék végében Janó bácsi, akinek álma volt, és arra gondolt, hogy ezt meg kell valósítani. Ez úgy történt, hogy a 78-as években, 77-78, 80-ig nem lehetett erről beszélni előtte. Viszont megmaradt az elképzelés, terveket szöttek, hogy hova legyen. Először is egy alapkövet tettek le a Partizánút, pont 70-valahány számnál, pontosan azt nem emlékszem a számra, hogy követ letették, de eredmény nem lett belőle, mert nem engedélyezték. Utána tovább folytatta Janó bácsi, kilincselt jobbra-balra, de hát a hatóságok ezt mind megakadályozták, de mégse adott fel. Ismerősök mindenütt, ahol voltak, kilincselte őket. Persze voltak, vásárhelyen voltak olyanok, akik támogatták Kolozsvárt külföldön, és szerintem a lényeg az volt, hogy annak idején az engedélyek úgy sikerült megszerezni, hogy a valuta probléma volt. Nem volt valuta az országban, és ha behozták a valutát, akkor azt átváltották, és úgy minden lejbe folyt a templom részére. Magánszemélyek hattak. Azt is felváltotta az állam, és úgy sikerült, hogy végül az a kicsi barak, ami ott létezett, a Biriszló bácsi kezelte és dolgozott ottan, mikor a tiszteletes úr, Dobri János, nyugodjék békébe, oda jött. Hát nekem volt részem, s a családomnak, mert még a kicsi barakban 1971. februárjában ott esküdtünk, gyerekeket ott kereszteltük, de mellékes, mert a templom építése már meg volt kezdve, mikor megkerültek a dolgok, és már annyi pénzzel rendelkeztek, hogy be tudták indítani a munkát, hát sikerült, hogy a kis barak helyére az alapot megöntötték. Hát az volt, hogy akkoriban a református egyház társasága, hány volt, körülbelül 2000 lélek volt a kerekdombi református egyháznak. Mindenki kézzel, lábbal, amivel tudott, besegített, adományokkal, de ez a kaláka munka, ez működött a legjobban. Sajnos az volt a dolog, hogy ha dolgozott az ember, a munkából ki nem lehetett arra végre kijönni, hogy én elmenjek, és megtudják, hogy én a templomnál voltam. Történt ez, hogy vasárnap, szombaton, éjjel, mikor lehetett, csak elment az ember, elmentek sokan, az asszonyok főztek, vagy vittek valamit, készítettek a munkásoknak, mert volt egy olyan csoport, aki vállalta, hogy levezeti a munkát, nem kaptak akárhol embert, mert mindenki beleközött, ha templomot építeni, nem merek, mert akkor rontom a többinek a dolgait, ha vállalkozó volt. Mégis végül csak sikerült, egy nyugdíjas Gönci bácsi vállalta, hogy ő levezeti a munkálatokat, mester volt, kicsi alacsony termetű, de ott volt minden szegnél, minden ásás, pontosan meg kellett. És ő reggeltől estig, ha kellett éjjel, és ott volt a munkások között. Délután általában csak délután, munkaidő után dolgoztuk. Megásták az alapot, azt a földet, mindent elhordani. Nem lehetett olyan könnyen kocsit se kapni. Beöntötték az alapot, utána meg kellett oldani a téglát, ami olyan körülmények között sikerült, hogy volt valaki a református egyház keretén belül püspökségnél az egyik papnak a fia, ki Bukarestben is ben volt valahol a vezetőségben, és a téglagyár vásárhelyről vállalta, hogy ő megcsinálja, amit 3-4-5 ezer tégla, nem tudom, hogy mennyi kellett. és azokat úgy, ahogy lehetett mindig, vagy este, vagy éjjel, vagy szombatra, amikor lehetett, megjelentek a tírek, és azokat le kellett rakni, hogy ne álljon sokáig. Mert minden pénz volt. Utána az emberek azt kézzel-lából, mondom, annyira voltak, hogy a segítség. Ez volt a legérdekesebb, hogy a fiatalok, akik akkor teológusok voltak, most már idős papok, valaki már nyugdíjas, és oda kerül. És azok is egész nap a szabadidőt ott tették. Asszonyok is voltak, kézből kézbe adtuk a téglát, és úgy raktuk le. Az asszonyok beálltak ők is a sorba, szegények, mert avval tudtak segíteni, hogy ételt, vagy valami falnivalót, mert volt, aki direkt munkából jött, meg a mesterek, akik voltak, szakemberek, a csoport, annak kellett ételt adni. És ezt megrendezték úgy, hogy rendre főztek, mert 4-3-4 összeállt. És ebből főztek, és vittek minden nap, még annak azoknak is, akik még ott voltak, hogy segítettek, még azoknak is jutott mindig egy valami. Utána mondom azt, hogy nagyon lelkesedés volt. Nem hitték, hogy ez létezik. Nem hitték el, hogy fel fog épülni, mert mindenki azt mondta a másik részről, hogy hogy építenek, mert hány templom lesz a Kerekdombon. De Jano bácsi csak nyugodtan azt csinálta. Folytatom ezt Jano bácsival, mert az emlékezetem az, hogy megesketett keresztelőt csináltunk a gyerekeknek. A kisebbik lányunk, hát olyan 3 nyarán kereszteltük, és egy olyan eset volt, hogy a jövendőbeli keresztül, már keresztülők, akik ott voltak, és vállalták, szoktak adni egy borítékot a tiszteletes úrnak. Aztán nem látta senki, hogy abban mi volt. Elég az hozzá, hogy mikor jöttünk ki, Jano bácsi le volt ülve az asztalhoz, a kijáratnál, és adta a kezébe a jövendőbeli komámnak, tessék, itt van az nyugta. Azt mondta a komám, nyugodjék szegény, mert előtték a forradalomkor, 89-ben Szabó István, hogy hát miért adja a nyugtát, ő nem azért adta. Minden pénz kell a templom építésre. Ez volt. Ez a válasz. Máskülönben a templomnál folytatott munkálat, én presbiterigyülésbe rendszeresen szoktunk menni, aposom nyugodjék, ő Szilágyi József, ő utólag aztán gondnok lett, folytatta ő a tevékenységet, de ha bármi is adódott a templomnál munkálat, előbb szénkazánnal fűtöttünk, mert nem engedélyezték a gázt, oda kellett szenet hozni, azt el kellett raktározni lent, akkor odaállt a Török Feri bácsival voltak, gondnoks, algondnok, és akkor szereztek egy Gábor cigányt, aki vállalta, hogy megcsinálja azt az öntvényből a kazánt, amit kaptak külföldről, melegítést, fűtésnek. És azon be kellett jutani, ott kellett egy tüzelő valaki, aztán utólag, hogy bekerült a tiszteletes úr, Dobri Jánosnak a fia, miután Jano bácsi átadta, éjjel kellett felkelni, és tenni a tüzet.
0: Tehát Dobri János volt az, aki elkezdte a kerekdombi templomnak az építését. Ugye a gyülekezet lelki építése elindult az ő keze alatt. Eljött a váltás. Ki követte őt?
1: A váltást úgy jött, hogy már mi úgy mondjuk Jano bácsi, a követője a kedves fia volt, aki átvette, és építő munkát folytatni kellett, mert Jano bácsi úgy hagyta. Ugye ezt, amit elkezdtünk van kivel, és most már van hol, lehet folytatni.
0: És mit kellett még építeni?
1: Akkor a parókiát hozzá kellett csatolni, valamit kellett, az egyház így működhet csak, ha valaki ott van állandó jelleggel, hát az irodák ott voltak, az a kis házban, ami Biriszló bácsinak az utca felől volt, és ezt lebontani, és újjá kellett. Akkor a terv szerint akkor csak már folyt tovább a munka. Sikerült megépíteni a templom mellé a papi lakót, akkor előcsarnokkal, ülésteremmel, óvoda lett az egyikbe, fogadószobák, könyvtár, működött is az óvoda több ideig a gyerekeinknek a kerekdombról. Lehetett ott hagyni őket. A lányaim is oda jártok, az unokám is még egy idő kezdetén, de azután aztán mind fejlődött, és maradt tovább a munka. Akkor volt dalárda kezdés. Egy darabig még a kalandos társulat is ott próbált, mert nálunk a kultúrházból nem engedték, nem lehetett, mert teljesen rombolt. ki volt adva bérben, mit tudom én, a központi felektől, még nem volt a miénk. Megalakultak a kórusok, vallásorák, konfirmálás a gyerekeinknek. Rendszeresen jártok, és úgy foglalkoztak velük, hogy minden korosztálynak volt tiszteletes asszony, meg a tiszteletes úr külön, meg a kántorne, Jankó Anna, ő foglalkozott velük. Nagyon, nagyon összetartó, egy család volt az egész kerekdomb.
0: Mi az, amivel le tudnánk zárni ezt a beszélgetést? Milyen gondolatot hagyna hátra a hallgatók számára?
1: Hát kiöregettünk páran, elvonulunk, de a szeretet, a becsület, és az Istenbe való hit legyen, és maradjon. Nagyon kell a mai fiatalságnak. Nem tudják megbecsülni azt, hogy lehetőség van. Régen nem engedtek, és azért is mentünk a templomba. Nem engedtek menni a templomba, és dugva mentünk, de mentünk. Most van lehetőség, és elfordulunk. Sajnos. Ezt kell mondanom. És ha jó Isten egészséget ad, aki tud, menjen még.

Folytassuk tovább vasárnapi beszélgetés című rovatunkat a kelekdombi református templom építésével kapcsolatosan, és hallgassuk meg Jankó Anna, a gyülekezet volt kántora, és Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor visszaemlékezéseit.

0: a kerekdombi gyülekezet, hát arra emlékezik, hogy 40-41 évvel ezelőtt vehette át a gyülekezet a templomot, ami felépült. Milyen emlékek jutnak eszébe ezzel kapcsolatosan?
1: Azzal kezdeném, hogy áldott emlékű dr. Dobri János lelkipásztor 1969-től lett a kerekdombi gyülekezet lelkipásztora, akinek a célja az volt, hogy kerekdombon templomot építsen. Ez 7 évi fáradtságos kilincselésébe került, hiszen sehol magyar református templom nem épült, nem csak Kolozsváron, hanem Erdélyben sem, és azt hiszem, hogy a Páciumban sem. És a 7 év után, amikor végre a készhez kaptuk az engedélyt, utána sajnos építkezési vállalatok nem foglalkoztak, tehát nem építhettek templomot.

0: Most a templomunk van, és víz volt. Most nem emlékszem egész pontosan, de azt tudom, hogy állandóan kellett szivattyúzni a vizet, mert nagyon fent volt a talajvíz. És bizony az idős nénik, akik már nyugdíjasok voltak, elég idősek, 70, még 80 évesek is, és jöttek, és nagy szeretettel segítkeztek, amiben lehetett. Ezen kívül süteményeket sütöttek, vagy ebédet készítettek a munkásoknak, szendvicset készítettek, nagyon a szívükön hordozták a templom építését. És én úgy láttam a 38 évi szolgálatom alatt, hogy mindig az asszonyok azok, akik egy kicsit a gyülekezet életét felpezsdítik, hiszen az ő munkájukra mindig szükség van. Akár szeretetszolgálatban, betegek felkeresésében, kézi munkák készítésében, tehát gondolom ez máshol is így van, és így volt, és így van. Most is Kerekdombon.
1: Kiásták az alapot, mert az alapot ásták ki, ahogy mondta, ugye. De azelőtt ott volt egy valami, egy imaház, ugye?
0: Igen, egy 10 méterszer, 5 méter széles imaház, amit szintén az asszonyok keze tett szépé, hiszen kívül fa volt, belül téglával volt kirakva, és ilyen tartó gerendák voltak keresztbe, amire az asszonyok vartak kalotaszegi varrottast, szószékre, orgonára, falra, és ezek a terítők most is fent vannak az új templom karzatán. Tehát az asszonyok egy csomó kézimunkát, tehát készítettek úrasztali, abroszt, amivel tudtak, hogy ilyen tekintetben gazdagabb legyen a kerekdomb. Ha már temploma nincs, akkor legalább az a kicsi imaház szépen nézzen ki, jól nézzen ki.
1: Kántorként milyen volt szolgálni ott? Előtte, meg utána is. Tehát a régi épületben is szolgált, ugye?
0: Igen, hát én tulajdonképpen kerekdombi születésű vagyok, és mondjuk az első perctől édesapám, nagyapám, presbiterek, aztán később édesapám gondnok, főgondnok is lett. Tehát benne éltünk ebbe a gyülekezetbe, a szószoros értelmébe. Minden vasárnap templomba mentünk, és mindig a szívünkön viseltük az egyházközségnek az ügyeit, tehát én nagyon szeretem. És nagyon szerettem a kicsi imaházat is, mert nagyon barátságos volt.
1: Volt orgona akkor, vagy?
0: Nem, egy egyszerű harmónium volt, és én azon tanultam meg kántorizálni. Orgona, hát elektromos orgona, a templom felszentelése után, körülbelül egy évvel kaptunk holland testvéreinktől egy orgonát.
1: Hogyan lett kántor? Ugye most mindenféle vizsgát kell tenni, de akkor egy kicsit másképp volt ez. Előtt mondaná el néhány érdekességet?
0: Hát sajnos hivatalos kántorképzés nem volt. László Dezsőné, aki a belvárosi templomnak volt a kántora, ő képezte ki a kántorokat. Utána vizsgáztak, tehát egyházmegyei vizsga, kerületi vizsga, kaptunk egy oklevelet, és így lettünk kántorok. Tehát nem volt semmi iskola, ami szerint. Tehát ő úgy, ahogy ő nagyon jó kántornő volt, nagyon jó orgonista volt, és ő tanított. Engem Sógor Sándorné vett pártfogásába, mert László Éva néni beteg volt, tehát ő nála tanultam. De ebbe az időben már vallásorát tartottam a gyerekeknek, mert hála Istennek nagyon sok gyerek volt Kerekdombon, és besegítettem a lelkésznek.
1: Tehát együtt járt a gyerekmunka, a gyerekekkel való foglalkozás is?
0: Igen, tehát amikor én 1977. január 1-től lettem hivatalosan kántor, előtte már 2 évig vallásorát tartottam a gyülekezetbe, de a kántori szolgálathoz hozzátartozott a vallásórák tartása, az 1-4 osztálynak a vallásórák, azon kívül irodai szolgálat, minden délelőtt 4 órát az irodába, és ezen kívül voltak az istentiszteletek, temetések. Nagyon sokan akkor, nagyon sok kántor nem járt temetésre, haragudtak is rám, de a presbitérium így alkalmazott, hogy a lelkész ne menjen egyedül temetni, tehát menni kellett oda is.
1: Ugye abban az időben a kántorok nem jártak temetésre.
0: Nem.
1: Tehát nem volt olyan, hogy csak a lelkész ment ki.

0: Igen, és hát vagy egy presbiter, vagy mit tudom, énekelt egyedül, vagy akkor még azért énekeltek a temetésen résztvevő gyülekezeti tagok is, most már sajnos egyre kevésbé.
1: Nem volt szabad vallásorát tartani, jól tudom.
0: Hát én olyat is hallottam, hogy nem szabad vallásorát tartani. Nem szabad nyilvántartást vezetni. De ez nálunk másképp volt.
1: És hogy volt a Kerekdombon? Akkor a kommunista rendszerben.
0: Áldott emlékű Dobry János lelkipásztor egy nagyon bátor ember volt. Ugye megjárta orosz fogságot, megjárt ugye börtönöket, cserkészvezető volt. Ő nem ismert lehetetlent. Azt mondta, hogy nem kell nagy szájjal csinálni valamit. Szépen csendbe. Elküldtük az iskola kezdés előtt a gyerekeknek a vallásórák időpontjáról a kis meghívót, és a gyerekek jöttek.
1: Na, és nem is kevesen.
0: És nem is kevesen. Hála Istennek. Olyan jó érzés látni most, hogy azoknak a, úgymond gyerekeknek a gyerekei, utána ők jártak hozzám vallásórára, és úgy örvendek, amikor látom őket a templomban. Hogy én is tettem egy kicsit.
1: Egy kicsi élőkövet.
0: Igen.
1: Az élőfalba.
0: Igen.
1: És az ifjúsággal, a fiatalokkal milyen volt a foglalkozás akkor?
0: Hát ifi volt, ugye ezt a lelkipásztor végezte minden vasárnap istentisztelet után volt, és jöttek a fiatalok. Tehát szomjazták az Isten közelségét, nem csak a templomba, az ige hirdetésbe, hanem azt, hogy együtt elbeszélgetni, és a lelkipásztor nagyon nyitott volt, nagyon tudott a fiatalok nyelvén beszélni. A halála után is emlegették azt, hogy mennyire az Úristen adott neki olyan szemléletet, olyan erőt, vagy életfelfogást, hogy nagyon tudott velük foglalkozni.
1: És ezek mellett még más gyülekezeti munkát, tehát az iroda mellett, a gyerekekkel való foglalkozás mellett még volt valami más, vagy ennyi volt?
0: Hát amikor a nőszövetség beindult, ugye áldott emlékű dr. Csihak Kálmánné, ugye a nőszövetség újra szervezését kérte, akkor ebbe is ugyanúgy részt vettem.
1: Ez már a forradalom után?
0: Ez már igen, igen. Most nyilván, hogy az irodai szolgálat mellett, tehát ha bármilyen ünnepére készültünk, verseket válogattam, és akkor nem úgy volt, hogy számítógépre beírok valamit, és akkor ott rögtön megjelenik, hanem egy csomó verses kötetet, és akkor még nem is nagyon voltak vallásos verses kötetek. Innen, onnan legépelt, újragépeltem, halvány volt a kicsi szóval Erika írógéppel.
1: Az volt a számítógép?
0: Az volt a számítógép, igen. Igen, tehát sokkal nehezebb volt az irodai munka, mert bármit kellett, tehát amikor ünnepre készülöttünk, presbitereknek, híveknek, ifjaknak küldtünk, meghívót az ünnepi istentiszteletek rendjével, és ezeket mind gépelni kellett. Ugye Indigóval, és most ez már elhasználódott, és még egyben.
1: Na és milyen volt a váltás egyik helyről a másikra? Hogy érezte magát, amikor ugye hát abból a kicsi imaházból átkerült a gyülekezet, átkerültek a nagy templomba, mert gondolom, hogy a templom már nagyobb lehetett, hát, mint az imaház.
0: Persze, persze, de nagyon jó volt, tehát ugye a karzat, ahogy fölmegyünk a karzatra, ott középen van az orgonának a helye, és nagyon jó volt, mert nagyon jó akusztikája is van a templomnak, tehát mindig hallottam az éneklést, ugye vannak templomok, amiknek sajnos nem olyan jó az akusztikájuk, és szinte a kántorot egyedül, és a gyülekezet pedig magának. Na, de ez nagyon jó, és jó érzés volt.
1: Milyen történetek jutnak eszébe a templom építéséről, az imaházzal kapcsolatosan is, ha vannak olyan élmények, amit meg tudna osztani a hallgatókkal?
0: Hát ugye először a kicsi imaházban padok voltak, és akkor később próbáltak székekre váltani, hogy ne, ugye kellemetlen volt, és annyira szűk volt a hely, hogy éppen egy személy tudott a két padsor között elmenni, és valahogy ezért is alakult ki, hogy olyan családias volt a kapcsolat a gyülekezetben, mert olyan szorosan egymás mellett ültek, hogy óhatatlanul is megkérdezte, hogy te hogy vagy, vagy mi történt veled a múlt héten. És ez megmaradt az új templomba is. Tehát most is az emberek néha még igen, túl hangosan is beszélgetnek, de tényleg azért, hogy a másik felől érdeklődjenek, mert szinte mindenkit ismer. Tehát egész más dolog egy külvárosi gyülekezet, mint ugye mondjuk a tömbház lakók, ugye, hogy ott szinte senki senkit nem ismer, itt viszont mindenki, általában mindenkit ismer.
1: Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy a kerekdombi gyülekezet egy nagy család.
0: Igen. Az, hogy dr. Dobri János lelkipásztor is bevezette azt, hogy ő jött ki a templomból elsőnek, mindenki belkezet fogott, és akkor volt egy kedves kérdés, vagy mondta tiszteletes úrnak, hogy ez történt a családban, vagy ilyen öröm van, tehát ilyen bensőséges, tehát nem úgy, hogy vége az Isten tiszteletnek, kimegy a lelkész, és mindenki megy, hanem még továbbra is ott maradtak az udvaron, beszélgettek, és ezt Dobri András lelkipásztor is tovább vitte. Úgyhogy a nagy templomba is ő jött ki elsőnek, mindenkivel. Tehát van három kiárat, illetve bejárat, de mindenki csak azt az egyet használja, mert valahogy úgy érzi, hogy ez így családiasabb.
1: Felépült a templom, milyen érzésekkel lépett a templomba először? Milyen érzések járták át, amikor ott kész volt, ugye ott az ünnepé, a fogadás, rengetegen jöttek, gondolom. Erre hogyan emlékszik vissza? Gondolom a nőknek sok munkája volt.
0: Hát nagyon nagy szeretettel készültünk erre az ünnepségre, mert ugye nagyon sok meghívott volt, akiket persze körülményekhez képest azért szerettünk volna ellátni, úgyhogy az asszonyok rengeteg süteményt sütöttek, és ott főztünk, húsleves, töltött káposzta, majorsághús, tehát úgy, ahogy annak idején lehetett, mert tegyük hozzá azt, hogy nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Már abban az időben is különböző, ugye ez már 80, 1980, az asszonyok is hoztak, vásároltak, tehát nagy örömmel mindenki mindent hozzáadott. És nem csak ugye a vendégeket már ültettük asztalhoz, hanem minden gyülekezeti tagot megvendégeltünk, szendvicseket készítettünk, és fiatal asszonyok, lányok mindenkit megkínáltak.
1: Én mindig csodálkozok, most is csodálkozok azon, hogy sikerült azt az engedélyt kicsikarni. Mert hogy ilyen néven, ilyen címen, hogy templom, hát nem biztos, hogy megengedték volna.
0: Képzelje el, hogy még maga az akkori püspök, nem akarok nevet említeni, ő is azt mondta, hogy miért kell nektek tornyos templom, miért nem elég egy imaház? Akkor elképzelheti, hogy a feljebbi hatóságok mennyire örventek. Én úgy gondolom, és szerintem így is van, hogy egy németországi vallásos szervezet ígért 50 ezer nyugatnémet márkát erre a célra. És az országnak szüksége volt valutára, és ezért adták meg az engedélyt.
1: Mostan hogyan látja a gyülekezetet? Annyi év után.
0: Hát hála Istennek élő gyülekezet. Örvendünk, hogy egyre több keresztelő van, mert volt olyan év, hogy 2-3 keresztelő volt csak. Ugye sok az idős, akik már nem tudnak eljönni, ezért nagyon jó, hogy van egy diakonusunk, aki elmegy és látogatja az időseket, betegeket. Tehát a templom felépülése után, és a parókia felépülése után, ugye a lelkipásztor nyugdíjba ment, és a fia Dobri András választotta meg a gyülekezet lelkészéül. És ő tovább vitte az édesapja szellemét, odaadással a gyülekezetet látogatta, vallásórákat tartottunk, nagyon hamar táboroztattuk a gyerekeket, tehát vittük, utána a Filemon ház megépült, tehát megvásároltuk Bogártelkén, ahova kicsiktől nagyig ugye szerveztünk táborokat, csendes napokat. Tehát az építés után ugye a lelki épülést kellett folytatni, és ő az az ember volt, aki ezt nagy szeretettel, a kedves feleségével együtt végezték nyugdíjba vonulásukig. A lelkipásztor, aki utána jött, ő is volt nálunk segédlelkész egy időbe, tehát nagyjából tudta azt, hogy a kerektombon mi zajlik, és ő folytatta mindazt, amit Dobri András elkezdett.
1: Mit jelent, vagy mit jelentett ön számára ez a templom, és mit jelent mai napig?
0: Hát az én számomra nagyon nagyot jelent. Tehát van egy olyan vers, hogy a templom otthonom, és ezt bátran vállalom, és mindig elmondom. Mert az én kezem munkája is benne van, én is fogtam azokat a téglákat, én is főztem, kicsi gyerekem volt, szabadnapos voltam, otthon főztem ebédet, a kocsi aljába betettem a fazakat, és vittem, hogy a templomépítőknek legyen ebédjük. És ezért nagyon-nagyon nagyot jelent nekem a templom. Tehát én ugye a szolgálati idő alatt más templomba nem is nagyon jártunk, csak ha az énekarok szolgálatával mentünk el, de én a kerekdombon érzem a legjobban magam. Tehát legyen bárki, szolgáljon bárki a kerekdombon, de én ott szeretem.

0: Mit lehet tudni a gyülekezetről, a gyülekezeti életről, a kerekdombi gyülekezeti életről? Tulajdonképpen az édesapja Dobri János idejére visszatekintve.
1: Abban az időben, 77-ben indult meg a templom építése. Azt hiszem, hogy többektől már elhangzott, hogy az egy óriási dolog volt, egy győzelem volt, hogy 7 év után gyülekezet engedélyt kaphatott. Abban az időben én a teológián voltam, 78-ban kerültem ki gyülekezetbe, úgyhogy egy éven keresztül magam is nyomon követhettem az ottani építkezést. Óriási dolog volt, hiszen abban az időben engedélyt templomépítéshez nagyon-nagyon ritkán adtak, főleg magyar református templomépítéséhez. És ez annyira nagy dolog volt, hogy akkor megmozdult nem csak az egész gyülekezet, közmunkákra gondolok itten, teljes odaállásról, hanem Erdély szerte édesapámnak ismerősei, barátai, lelkipásztorok, néhány gyülekezeti tagjukkal együtt eljöttek és közmunkában részt vettek, mert valahogy mindenki egy kicsit magáinak érezte ezt az eseményt, amit győzelemmel élhető fel, hogy lám mégis lehet valamit, amiről azt mondták, hogy nem lehet. És sokan beleépítették oda a templomépítésbe a szeretetüket, a hozzáállásukat, a vágyukat arra, hogy legyen ott azon a helyen is egy templom. Egy mozgófilm is készült, hát egy néhány perces, 20 perces film készült arról, hogy tényleg idősek, férfiak, nők, magyarok és nem magyarok együtt dolgoztak ott, az alapokat ásták, szóval hihetetlen nagy munka volt, ami már elképzelhetetlen, ugye ma már cégek építenek, és hogy egy olyan hozzáállás volt, ami példaértékű, és édesapámat annyira lekötötte akkor ez az egész, hogy mi alig láttuk, tehát elment reggel, és estére került haza, hiszen olyan esetek voltak, hogy betont kellett keríteni a valamilyen alapozáshoz, és akkor nem lehetett tudni, hogy hogyan sikerül, ugye, hogyan történjen meg, és akkor jött a telefonhívás, hogy hát most lehetséges, és akkor hirtelen kellett mindenkit mozgosítani, hogy mint az emberek öntötték ott, nem gépek öntötték azt. Tehát annyira megmozdította tényleg a gyülekezetet, hogy az példaértékű volt, és azt hiszem, hogy ma is szeretettel emlékezhetünk erre az alkalomra. Én annak idén, mint teológus, magam is néhány napot dolgozhattam ott, meg voltak ott barátaink, akik ott dolgoztak, úgyhogy számunkra ez egy óriási élmény volt, és azt hiszem egy életre szóló élmény marad mindazok számára, akik valaha ott munkálkodtak, dolgoztak, imádkoztak érte, cselekedtek.
0: Hogy jött ez az ötlet, hogy pattant ki ez az ötlet, hogy templomot építeni a kerekdombon?
1: Sokan, vagy majdnem mindenki tudja azt, hogy édesapám 56 eseményei következtében fogságba került, és amikor szabadult 63-ban, akkor nem a megtört ember, hanem a lelkesedéssel telve, a szolgálni akaró, a hivatását hűségesen végző emberként mindent meg akart tenni, abból, amit talán úgy érezte, hogy nem volt lehetséges az a 6,5 év valamit, amit fogságban volt. Ugye szabadulása után dolgozott az esperesi hivatalban is, mint szolgálatra kész lelkipásztor. 69-ben hívták meg a kerekdombi gyülekezetben, ahol egy ilyen kis barak épületben történtek az istentiszteletek. Hát ott zsúfoltan beférhetett 100 ember, de hát az nem igazán megfelelő volt. És attól a pillanattól kezdve édesapámban benne volt az, egyébként a gyülekezetnek a nyomására is, kérésére is, hogy templomot kéne építeni, mint máshol is van ez. Hát rá kellett jönni arra, hogy a kommunista rendszerben templomépítés az egy álom volt. De 70-es években megindult rögtön ez a próbálkozás, terveket készítetni, megpróbálni, külföldi segítséget is kérni, és 7 éven keresztül kilincselt mindenfele, engedélyt kérve, sokszor visszadobva a terveket, mégis 77-ben megszületett a lehetőség, hogy templom épülhet. Én hiszem azt, hogy ennek a kitartó, makacs odaállásnak, hitnek volt az eredménye az, hogy 7 év után engedélyt kaphattak a templom építéséhez. Ez egy olyan igény volt, amiről egyébként sehol senki sem szabad lemondjon, hogy legyen egy templom, ami odavonja az embereket, ahol hitüket megtartván imádkozhatnak, igét hallgathatnak és összegyűlhetnek. Belülről jött, ő belőle is jött ez a templomépítésnek a szándéka, de ugyanakkor a gyülekezet maga is. Tehát lelkipásztor gyülekezet egymásra talált, és ebből a nagy akarásból, Istennek az akaratából születhetett meg ennek a templomnak egyszer az álma, és 7 év után az építkezésnek a lehetősége.
0: Azért is nagy dolog volt, mert gondolom, hogy őt az állami szervek tovább figyelték, nem?
1: Természetesen. Halála előtt fél évig, tehát az 90-ben volt, 89-ben zárták le azt a dosszárt, amelynek a célja az ő megfigyelése volt, ezt én magam olvastam. Tehát azt jelenti, hogy folyamatosan szabadulása után is állandóan megfigyelték minden tevékenységét. Úgyhogy ez bizonyára nagyon jól tudta, és mégis. Tehát benne volt az a tűz, hogy nekem munkálkodnom kell, nekem építkeznem kell, építetnem kell, templomot kell építeni, lelkeket kell építeni. Szóval ez benne volt ez az egyéniségében.
0: Hát ennek ellenére, tehát ő munkálkodott, szolgált, és az érdekesség az, hogy ugye felépült a templom, és a külföldi kapcsolatok azok nem szakadtak meg, hiszen a megfigyelés ellenére azok zajlottak, ugye?
1: Hát édesapám jó kapcsolatot épített ki olyan külföldi barátokkal, akiknek szívügyük volt a mi egyházi életünk, az erdélyi egyházi élet, és az is benne van ebben, hogy hát azért a külföldi barátok egyházához hű lelkészek, és nem csak lelkészek, azért kiválasztották azokat a személyeket, akikben igazán megbíztak. És ugye örömmel mondhatom azt, és büszkeséggel, hogy édesapám egy ilyen kiválasztott személy volt, akin keresztül rengeteg biblia és énekeskönyv érkezett ide Erdélybe, és juthatott el olyan helyekre is, ahol soha nem jutott volna el, hogyha az ő külföldi kapcsolataink keresztül ez nem történt volna meg.
0: Ez a kommunista időkben.
1: Ez a kommunista időszakról beszélek természetesen. Azt is tudni kell, hogy édesapám néhány barátjával együtt olyan listát készített, amin keresztül kimutattak olyan nehezebb sorsban levő lelki pásztorokat, akiknek is támogatásra lenne szükségük, és így érkeztek külföldről csomagok, amelyeket sokáig élvezhettek, használhattak azok, akik ezen a listán rajta voltak.
0: Persze, hát hozzátehetjük, hogy ezek a csomagok nem akármilyen csomagok voltak, úgy tudom, hogy élelmiszercsomag is volt.
1: Igen, élelmiszercsomagok voltak. Egyébként hadd utaljak egy kicsit még vissza az énekeskönyv bibliákra, hogy ugye nyilván ezek tiltott dolgok voltak, és ezt igazán a külföldi barátok tudták, hogy is kell ezeket behozni, úgyhogy a vámnál ez ne tűnjön fel, és akkor a Farkasutcai templomnál mentünk oda sötétben a fiú testvéremmel egy üres bőröndel, megtöltötték ezeket, és akkor elvittük haza, és onnan édesapám aztán szállítatta, és rendezte, hogy ide is és oda is kerüljön. De ez egy izgalmas pillanatok voltak, ugye mi akkor gyerekekként nem is gondoltuk arra, hogy azért ez veszélyes dolog, mert ha elkapnak, akkor nagy baj történhetett volna. Hála Istennek, ez nem fordult elő velünk, úgyhogy mondhatnánk úgy büszkén, hogy abban az időben nagyon sok biblia és énekeskönyv a mi kezeinken keresztül érkezhetett el sokak számára Erdélybe.
0: És még hadd tegyük hozzá, hogy nem csak biblia és énekeskönyv, hanem keresztény irodalom is.
1: És keresztény irodalom, tehát természetesen itt hozzá kell gondolni azokat is, amik mind azt a cél szolgálták, hogy egyházi életünk épüljön, szépüljön, éljen, még akkor is, amikor ugye a kommunista rendszerben megfojtani akarták mi egyházi életünket. Tehát minden olyasmi, ami az egyházi élet támogatását jelentette, bibliák, éneskönyvek, egyéb egyházi iratok, ezek mind-mind, KT-kről ne is beszéljünk, mind-mind mondhatnánk így, hogy jó részt a mi kezünk keresztül érkeztek el sokak számára.
0: Tehát mondhatnánk azt, hogy hát nem csak a külső falak épültek fel, ugye a téglákból épített falak, hanem épültek a lelki falak is, a református egyházi lelki falak, mondjam így.
1: Igen, hát az biztos, hogy nagyon fontos, nem lehet ezt szétválasztani, nem lehet arról beszélni, hogy épüljenek falak, és akkor a lelkek azok üresen maradnak, és azt sem lehet mondani, hogy a lelkeket építsük, és nincs templomunk, ez a kettő összetartozik. Templomot építéshez segítséget kaptunk. Ugyanakkor a lelkek is épültek. Tulajdonképpen nem csak az énekeskönyvek, bibliák és egyéb egyház iratok jövésével, hanem maguk azzal, ahogyan eljöttek ide, ahogyan összegyűjtöttek, ahogyan bíztattak, ahogyan bátorítottak, ahogy kifejezhettük gondolatainkat, ahogy elmesélhettük fájdalmainkat. Ezek tulajdonképpen mind erősítettek mindnyájunkat, akik aztán így továbbadhattuk ezt az erőt azoknak, akik nem találkozhattak ezekkel a holland barátainkkal. Tehát mondhatnám azt, hogy a fizikai épülés mellett, hála Istennek, épülhetett a lélek is.
0: Jött a váltás, ugye? Mondjam így a lelkész csere, hogy átvette ön a gyülekezetet.
1: Hát 1985 végén vonult édesapám nyugdíjba, és akkor a gyülekezet egyhangulag meghívott engem, aki tulajdonképpen 31-32 esztendőt töltöttem ott. Ugye ebből a 40 évből, ugye 80-ban épült fel a templom, és ugye most ünnepeltük hát az idén a 40 éves évfordulót, ha tavaly ugye nem lehetett megtartani. A 40 évből 31-32 esztendőt magam voltam ott, és átélhettem azt, hogy ez a külföldi támogatás az továbbra is folytatódott, így épülhetett fel az én időmben már a parokiális épület. Így tudtunk aztán kapcsolatot teremteni a holland barátokkal, akik segítettek gyülekezeti ház megvásárlásával, egy második lelkészi lakásnak a kialakításával, a parokiának a manzárt részének a beépítésével, olyan nem csak anyagi támogatás, és itt pénzbére gondolok, hanem olyan eszközökkel támogattak, aminek révén segíthettünk gyülekezetünk életét, énekaraink szolgálatait, ugye kiszállásait, gyülekezeti kirándulásokat. Szóval nagyon-nagyon sok minden történt azáltal, hogy olyan élő kapcsolatot létesíthettünk, aminek nyomán tényleg élvezhettük és megtapasztalhattuk az isteni kegyelmet.
0: Milyen visszatekinteni mindezekre most így?
1: Hát mindig jó dolog visszagondolni. Magam is gondoltam arra, hogy de jó lenne ezeket mind leírni, hogy mi mindenen mentünk keresztül a 90-es évektől kezdve, amikor jöttek a holland barátaink, annyiszor kellett a vámhivatalhoz menni. Volt olyan, hogy ötször is jöttek segítséget hozván, engedélyért folyamodni. Olyan jó dolog visszagondolni, hogy mi mindent megbeszélhettünk annak érdekében, hogy gyülekezeti házat képíthessünk. Hát persze ez az is kellett, hogy fogadni kellett azokat a vendégeket, akik ezt a segítséget nyújtották, ezekről gondoskodni kellett, ezekkel megbeszélni kellett, ezeket hordozni kellett ide-oda. Tehát mondhatnám idézem, hogy kedvükbe kellett járni, de hát ez erre igazán nem volt nagy szükség, mert eleve olyanokkal találkoztunk, akinek szívügyük volt a gyülekezeti élet támogatása. De hát az biztos, hogy sok minden, ami abban az időben volt, ez alatt a 32 év alatt, abban megtapasztalhattam azt, hogy Isten engem eszközként felhasználhatott abban, hogy sok minden épülhetett, fizikailag is, lélekben is, és élhetett a gyülekezetünk.
0: 89 után, a forradalom után lehetőség adott arra, hogy a gyülekezetek ilyen testvérkapcsolatot építsenek ki külföldi gyülekezetekkel. Milyen külföldi gyülekezetekkel sikerült ilyen testvéri kapcsolatot létrehozni?
1: Az első kapcsolat az igazán nem is tudom pontosan, milyen gyülekezettel volt, mert nagyon rövid ideig tartott egy holland gyülekezettel, viszont utána 96-ban a Haarlem-Heemstede két közösség, tulajdonképpen három gyülekezet volt, amiből aztán csak kettő lett, végül már csak egy maradt, Heemstede, tehát először velük létesítettünk kapcsolatot. Ők a mai napig nem csak, hogy támogatóink, hanem barátaink lettek, közben közösen legöregettünk. Azután rájöttünk arra, hogy kis gyülekezetekkel is kapcsolatot kell létesíteni, ezért volt egy ilyen törekvés egyébként, hogy mi kolozsvári lelkészek olyan gyülekezeteket támogassunk, ahonnan mi vidékről eljöttünk, számunkra az Magyar Fodorháza volt. ahol az első 7 évemet töltöttem, és az mai napig is könnyes szemmel gondolok vissza, hiszen ott indult házasságunk, ott indult a szolgálatom, és a gyerekünk fele ott született. Tehát Fodorháza, és a harmadik pedig egy magyarországi gyülekezet volt, amikor 2004-ben, amikor az az átkos népszavazás volt Magyarországon, akkor volt egy ilyen kezdeményezés, hogy mi erdélyi lelkipásztorok, és nem csak, az anyországon túli lelkipásztorok, menjünk oda, és igen hirdetéssel kicsit próbáljuk buzdítani az ott lévőket, hogy, illetve arra figyelmeztetni őket, hogy hát azért mi is vagyunk, és ne feledkezzenek el rólunk. Akkor így kialakult a Balmazújvárosi gyülekezettel a kapcsolatunk, ottani Esperessel. Nem csak, hogy aztán megismerkedtünk, hanem jó barátságba is kerültünk. Nagyon érdekes volt, hogy hát amikor a lelkészek ott voltunk, én maradtam utoljára, és nem tudtuk, hogy hol kell nekem prédikálni, azt mondta, hogy hát én téged választottalak, mert nekem 7 gyerekem van, neked meg 6. Így indult egy jó kapcsolat, és az azért volt az aztán nagyon jó, mert azon túl, hogy meglátogattuk egymást, ifjúságaink kölcsönösen hol itt táboroztak, hol Magyarországon táboroztak, és így az ifjúság is összekötött, a gyülekezet is összekötődött. Hosszú időn keresztül, később aztán ugye nehezebb lett ez, de hosszú időn keresztül tényleg egy nagyon-nagyon élő kapcsolat alakult ki. Úgyhogy minden eseményünkben itt voltak, mi is látogattuk, énekkarunk oda ment, ők is jöttek ide hozzánk. Szóval ezek voltak az itteni kisebb, illetve a magyarországi gyülekezet volt igazán lelki kapcsolat. Mert a holland barátainkkal inkább az igazság az, hogy nem a gyülekezettel volt a kapcsolatunk aztán, hanem inkább egy nagyon lelkes házas párral. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy ez a testvér kapcsolatok révén tényleg a felépült falak mellé oda kerültek az épülő lelkek is, és ezt mind Istennek köszönhetjük meg, hogy ezek létrejöhettek ilyen kapcsolatok révén.
0: Ha ezt egy igeverssel kellene alátámasztania, vajon melyik lenne a Bibliából az az igevers, amivel azt mondaná, hogy hát ez talál ehhez a gyülekezethez, vagy talál ehhez a közösséghez?
1: Hát valahogy
0: a
1: Mitzpánál mondott szövetségnél, amikor elhangzott, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. Ugye ebből igen hirdetésem is volt egy új évkor is, ugye ez volt, emlékezetem szerint akkor igen hirdetésemnek egy üzenete, hogy ha Isten mindeddig megsegített, akkor bizonyára ezután is meg fog segíteni. És én hiszem azt, hogy ha segítséget nyújtott nekünk a nehéz időben, és úgy épülhetett a templom, segítséget adhatott abban, hogy gyülekezetünk élhetett, testvéri kapcsolatok létesülhettek. Ha segítséget nyújtott a nehéz időkben is, amikor ugye látjuk ez a pandémia idején, ugye mennyire nehézé vált az egyház élet, akkor én hiszem azt, hogy jó Isten, nem feledkezik el rólunk, csak bízzunk ő benne, mert mindeddig megsegített minket az Isten.

Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés című rovatunkban a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség templom építésének 40. évfordulója alkalmával olyan személyek kerültek mikrofon elé, mint Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztor, aki beszámolt az idén megrendezett eseményekről, ünnepről, azután Fodorkis Sándor Miklós volt presbiter visszaemlékezése következett, valamint Jankó Anna gyülekezet volt kántora, mesélt az akkori kántorképzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről, és végül pedig Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor osztotta meg velünk visszaemlékezéseit. Ennyi fért vasárnapi beszélgetés című rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, egy áldott vasárnapot kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: A 2021. október 10-én sugárzott vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében az akkor 60 éves önálló kerekdombi református egyházközség és a templomjuk építésének 40. évfordulóját ünneplő egyházközség évfordulójáról, ünnepségéről hallhattak. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A kalózoknak, e törvényen kívüli kalandoroknak a történeteiben igazság és mítosz keveredik. Ami bizonyosan jelen van életükben, az a veszély és a titok. Nem csoda, hogy a romantikus zeneszerzők lángra lobbantott képzelete szabadságot hirdető hősöknek látta és láttatta őket. Ennek néhány példáját mutatja be az előző műsor folytatásaképpen a mai zenélőköntös.
2: Zenélőköntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Marcon a tengeri rablók zenei szelídítését. A kalózok Mozart operáiban nem jelennek meg a színpadon éneklő szereplőkként, de a török környezetben játszódó darabjában ők a bonyodalom mozgatórugói. A Szöktetés a Szerályból című operában Belmonte spanyol nemes kedvesét, Constancét egy kirándulás alkalmával, komornájával és inasával együtt kalózokra bolják el és adják el Szelim pasának. Innen indul a cselekmény, mi pedig a bonyodalmat megelőző nyitányt hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart Szöktetés a szarájból című operájának nyitánya. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. A kalózok a romantika korában váltak az opera irodalom közkedvelt figuráivá, mivel a társadalmon kívülreket, szabadságszerető és lázadó karakterük tökéletesen illett a korszak eszményeihez. A kalózok világa egyszerre nyújtott lehetőséget egzotikus helyszínek bemutatására és tragikus szerelmi szálak kibontására is. Vincenzo Bellini Il Pirata, vagyis a Kalóz című két felvonásos operájának főhőse Montalto grófja Gualtiero, akit koholt vádakkal száműztek, és emiatt kalóznak állt. Kedvese, Imogene abba a helyzetbe került, hogy feleségül kellett mennie szerelme esküt ellenségéhez, Ernesto herceghez, hogy megmentse fogságba esett apja életét. Gualtiero kalózhajója az Ernesto flottájával vívott csata után egy tengeri viharban zátonyra futott Szicília partjainál. A túlélő kalózokat a helyi halászok és a jóságos remete Goffredo mentette meg, aki nem más, mint Gualtiero egykori nevelője. Imogen érkezik, hogy segítsen a hajótörötteknek, de nem ismeri fel a köpenybe burkolózott Gualtierót, aki éjszaka felfedi magát szerelme előtt. Juan Diego Flores előadásában hallgassuk meg a Kalóz Gualtiero Nel furor delle tempeste és Per te divane lacrime kezdetű áriáját.

Elhangzott Gualtiero áriája Bellini Il Pirata című operájának első felvonásából. A kalóz tematika Verdit is megihlette. Az Il Corsaro szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta Lord Byron epikus költeménye alapján. Az ős bemutatót 1848. október 25-én tartották a Triesti Teatro Grande-ban. Verdi a művet még a Ricordi kiadóval kötött szerződéses kötelezettségei miatt írta meg, és az 1848-as forradalmi események és egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt személyesen sem a próbákon, sem a bemutatón. Az opera mérsékelt sikert aratott, és hamar lekerült a repertoárról. A cselekmény ismertetése előtt hallgassuk meg az igazán ihletett nyitányt.

Verdi a Kalóz című operájának nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk, vezényelt Herbert von Karajan. Az opera meséje a következő. Corrado, a száműzött muszlim ellenes kalózvezér támadást indít Seid pasa ellen. Kedvese Medora rossz előérzetekkel búcsúztatja. A csata során Corrado inkognitóban bejut a törökök közé, ám a kalózok idő előtt felgyújtják a török flottát. Corrado a lángok közül kimenti Seid pasa háremét, köztük Gulnárát. A törökök végül felülkerekednek és elfogják a kapitányt. Seid halálos ítéletet mér rá, ám a szerelmes Gulnára megöli a pasát és megszökteti Corradót. Mikor visszaérnek a szigetre, Medora, aki mérget ivott, Corrado karjaiban hal meg, a bánattól sújtott kalózvezér a tengerbe veti magát. Hallgassuk meg Corrado Tutto Parrea Sorridere kezdetű kavatináját az opera legelején, amelyben a száműzetését és elveszett boldogságát panaszolja el. Közvetlenül ezt követi a harcias, lendületes kabaletta, a Si di corsari il fulmine.

0: Verdi Il Corsaro című operájából, José Carreras előadásában hangzott el Corrado kavatinája és kabalettája az első felvonásból. A müncheni rádió zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A kalózók témájában összeállított második műsorral véget ért a mai zenélő köntös, a viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagy Ibolya szerkesztésében, amelyet még újra hallgathatnak szerda délben is 13 óra 30 perckor. Most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát.

mai áhítat címe Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. A 118. Zsoltár 5. verse. A mai áhítat szerzője Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk.

Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz a zárkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt. Mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat. Ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem és azt gondoltam. Honnan tudhatnám, mit mondjak? Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága. Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetesítette beszédemet. Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem, és imádkozni kezdett értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk, és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított.

Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Ámen. Hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Teszi fel a kérdést nekünk is Melanie Myers, Indiana államban élő amerikai testvérünk. Ma imádkozzunk a börtönben lévő nőkért.

A mai elhitat után lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában a mai istentiszteletet sugározzuk. Második óránkban az áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő követi, illetve a pénteki lélekhangoló rovatot ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig csütörtöki irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben J.K. Rowling életét és munkásságát ismerhetik meg. Ezt követően 6 órától ébreszt információs magazin műsorral várja hallgatóinkat Palkó Hanna. De online addig is hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. 6 óráig klasszikus zenét sugárzunk, majd a mai istentiszteletet ismételjük meg, amelyet a kolozsvári evangélikus luteránus gyülekezetben rögzítettünk ma délelőtt. 20 órától pedig a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkat tűzzük ismét műsorra, amelyben az idén 65 éves Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség önállósodásának 60. évfordulóján, templomok építésének pedig 40. évfordulóján készült összeállításunkat ismételjük meg Szercsődi Árpád szerkesztésében.

Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és én ma a 129. Zsoltár 7. versével búcsúzom hallgatóinktól. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Elérhetnek minket az agnosz@agnoszradio.ro elektronikus postacímünkön, hívhatnak is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott vasárnap délután kívánok minden kedves hallgatónknak, és még gyűjtsünk erőt a jövő hét mindenféle kihívásához. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnosz Rádió hallgatóit Szent Háromság utáni 7. vasárnapon. A hétnek a vezér igéje így szól, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. A Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnap olvasmányai arról beszélnek, hogy Isten testi és lelki éhségünket egyaránt csillapítja. Ez a vasárnap különböző nézőpontokból világítja meg az úrvacsora jelentését. Az evés és ivás, az ünneplés és a megosztás, valamint a nagylelkű vendégszeretet szorosan hozzátartozik a keresztény hithez. Jézus komolyan vette az emberek természetes szükségleteit. 5 kenyérrel és 2 hallal ezreket lakatott jól, és a legkülönfélébb emberekkel ült le egy asztalhoz. A keresztjének az úrvacsorában kezdettől fogva folytatják ezt az egyetértő asztal közösséget, és előre megízelik azt az időt, amikor az igazi élet utáni éhség végleg csillapítást nyer. Hirdetem nektek, hogy minden egyes vasárnap szeretettel várunk Isten tiszteleteinkre. Hirdetem azt is, hogy holnap, július 20-án, 19 órától az Egyház Zene Kolozsvár Egyesület szervezésében a Klause Musik 2026 nyári hangverseny sorozatának keretében Miklós Noémi orgonista fog koncertezni templomunkban. Szerdán, július 22-én reggel 9 órától szeretettel várjuk a gyerekeket gyerekfoglalkozásra, vallásórára. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy július 27 és 31 között újabb hetet, gyerekhetet tartunk, amelyre szeretettel várunk minden egyes gyereket, valamint az előttünk álló hétvégén egy családos tábort tartunk, képzést a szülőknek, és arra kérlek benneteket, hogy ezt a hétvégét is hordozzátok imáitokban, hogy mindenki számára, aki részt fog venni ezen a hétvégén, az építő, épülő jelleggel legyen az életére nézve. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, Isten áldja meg az adakozók életét. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Uram Istenem, megvallom és bánom kicsiny hitűségemet, hogy mennyire vonakodom sokszor rád bízni magamat, életemet, szeretteimet, ügyemet. Inkább a mulandókban keresem a jót és a biztonságot, mint benned és nálad. Pedig te fiadban örök kincsekkel és békességgel akarsz megajándékozni. A keresztség szövetsége és az örök élet kenyere és az üdvösség itala által. Te mennyei polgárságot, házad népéhez való tartozást kínálsz nekem. Kérlek, ne tekints gyarlóságomat, hanem Krisztusért újítsd meg rajtam és tarts meg bennem drága üdvözítő ajándékaidat. Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom. Bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mózes második könyvéből, a 16. részből. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól. És akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, te egyszülött fiadat ajándékozod a világnak, hogy mint az élet kenyere tápláljon bennünket. Kérünk téged, add meg nekünk, hogy őt hálás szívvel és boldogan befogadjuk, és így bennünk és általunk épüljön a te országod. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekben egységben él és uralkodik, mind örökkön, örökké. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai vasárnapra kijelölt levélbeli igét, ugyan, mint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 41. verstől a 47. versig a következőképpen. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi igét is, ugyamint az írva található a János írása szerinti evangélium 6. részében, az első 15 versben. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, mint az írva található a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első három versben a következőképpen. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Gondolom ismerős mindannyiunk számára az az érzés, amikor egy nagy megterített asztal köré ülünk, és felszabadultan együtt tudunk lenni és örvendeni egymás társaságának. Ugyanakkor lehet, hogy sokunk számára az is ismerős, amikor egy asztal körül feszengve kell ülni egymás társaságában. Amikor jelen vagyunk, de mégis lehet, hogy kívülállónak érezzük magunkat. Hogy úgy érezzük, hogy ott vagyunk, de mintha mégis láthatatlanok lennénk. Az étkezés az sohasem csupán csak táplálkozás. Az asztal azt is megmutatja, hogy kik tartoznak össze, kit várunk meg, kinek terítünk, ki ülhet mellénk. És ki az, akinek valahogy sohasem jut hely? A mai vasárnap az Úr asztalára irányítja a mi figyelmünket. Arra az asztalra, az ő asztalára, amelynél nem azért van helyünk, mert méltók lennénk, vagy mert különösen jók, hibátlanok lennénk, hanem azért van helyünk, mert Jézus oda meghív bennünket, azért, mert ő szeret. Kenyeret tör, poharat nyújt, és azt mondja, hogy érted, adtam önmagamat, és ezért neked is helyed van itt nálam. És a mai felolvasott alapígét innen, ebből a nézőpontból kell megértenünk, kell olvastunk és értelmeznünk, és meghallanunk. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. És a kérdés a mai igében nem az, hogy általában szeretjük-e az embertársainkat, hanem sokkal konkrétabban az, hogy van-e hely mások számára az életünkben. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Ez az alapige olyan keresztényeknek szólt, akik üldözést, megszégyenítést, vagyonuk elvesztését és a fogságot is megtapasztalták. Korábban már együtt éreztek a foglyokkal, egymás mellett maradtak a nehézségek közepette is, és most mégis szól számukra is a figyelmeztetés, hogy ne hagyjátok, hogy a szeretet elfogyjon, hogy maradjon meg közöttetek a szeretet. Nem felszólítást kapnak, hogy kezdjenek el szeretni, hanem hogy maradjon meg a szeretet. És nem a szeretet érzéséről beszél itt az ige, hanem a szeretetről, mint valami cselekvő erőről. Mert ez a cselekvő szeretet nagyon sokszor el tud párologni a mi életünkből. És nem feltétlenül egy nagy vita, vagy veszekedés, vagy törés miatt, hanem sokszor egyszerűen csak azért, mert elfoglaltak vagyunk. Mert van saját családunk, van munkánk, megvannak a saját gondjaink, bajaink, mi is elfáradunk, és nagyon sokszor azzal próbáljuk magunkat, valahogy a lelkiismeretünket elnyíteni, hogy most nekem sincs könnyű dolgom, most nincs időm másokra, vannak mások is, akik észrevehetik, biztosan nem pont rám van szüksége a másiknak. És itt kezdődik a közömbösség, amikor elfelejtünk figyelni. Ha belegondolunk, itt Kolozsváron nagyon sok ember között élünk, és mégis nagyon könnyű sokaknak magányossá válni.
Lehet úgy élni egy lépcsőházban évekig, évtizedekig, anélkül, hogy a szomszédainkat megismernénk, vagy a szomszédaink történetét. Lehet úgy eljönni évről évre, több évtizeden keresztül a templomba, és ülhetünk ott valaki mellett, vagy több sorra valakitől, hogy nem tudjuk, hogy ki is ő igazából. Hogy nem tudjuk, hogy miért maradozgat el néha a templomból, vagy milyen teherrel érkezik ide. A gyülekezet sem attól közösség, hogy sok ember egy időben ugyanabban az épületben tartózkodik, hanem a gyülekezet ott kezd el közösséggé válni, amikor észrevesszük egymást. És gondolkozzunk el azon, hogy van-e valaki itt a gyülekezetünkben, akinek az arcát jól ismerjük, de a nevét nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki ő, vagy mi a foglalkozása. Észrevettem-e valakit, aki mostanában, az elmúlt időszakban el maradt innen a gyülekezetből? Vagy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan mutatkozott meg a szeretetem az elmúlt időszakban, konkrét szavakban, időben, vagy segítségben. Gondolom, mindannyian saját magunkat általában szerető embernek tartjuk. És könnyű azt mondani, hogy hát mi szeretjük az embereket. De ez valójában akkor mutatkozik meg, amikor ezt a szeretetet cselekedetekbe kell önteni, és rájövünk, hogy sokkal nehezebb türelmesnek lenni azzal, aki kellemetlen, aki lassú, aki panaszkodó, vagy másként gondolkodunk. És így hajlamosak vagyunk magunkat túlértékelni a szeretet dolgában. És ezért nem az a kérdés, hogy úgy általában mi szerető emberek vagyunk-e, vagy annak tartjuk-e magunkat, hanem hogy miként bántunk az elmúlt időszakban azokkal, akik körülöttünk voltak, akik hozzánk közel álltak. És az ige tovább lép, mintha tágítaná a kört, és azt mondja, hogy a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. És a vendégszeretet bibliai értelemben nem első sorban egy szépen megterített ünnepi asztalt, különleges ételt vagy tökéletes rendet jelent, hanem azt jelenti, hogy helyet készítek annak, aki még nem tartozik az én megszokott körömhöz. Testvéri szeretet azok felé fordul, akiket ismerünk. A vendégszeretet pedig átlépi a megszokott kör határát. A bibliai korabeli világban az utazó ember kiszolgáltatott volt. Nem volt biztonságos szállás, nem volt egyszerű foglalás, gyors segítség, és így a vendég befogadása nagyon sokszor valódi kockázatot, időt és áldozatot jelentett. Ma talán nem ugyanígy jelenik meg a szükség, hogy valakit a házunkba be kell fogadnunk, de idegenek és kívülállók ma is nagyon sokszor vannak közöttünk. Olyan, aki talán először lép a mi templomunkba, aki nem tudja, hogy mi a rend itt nálunk, hogy mikor kell felállni vagy leülni, aki más nyelvet beszél, aki újonnan költözött Kolozsvárra, azok az egyetemisták, akik távol vannak az otthonuktól, és mégis évközben gyakran itt vannak közöttünk, azok az idős emberek, akikhez talán napokig senki sem kopog be, az a család, amely kívülről talán rendezetnek látszik, de mégis nehézségekkel küzd, az, akinek nincsen megszokott természetes helye egyetlen társaságban sem. A vendégszeretet első lépése sokszor nem az, hogy valakit meghívunk egy vasárnapi ebédre, hanem lehet csupán egy bemutatkozás, egy készfogás, vagy egy egyszerű mondat, hogy örülök, hogy eljött. Ismer már itt valakit? Üljön nyugodtan ide mellénk. Lenne kedve velünk maradni egy kávéra, és folytatnánk ezeket az apró gesztusokat, amelyek ennek a vendégszeretetnek adnak hangot. És mi itt kolozsvári gyülekezetként is gyakran hangoztatjuk, hát ez a gyülekezet nyitott, ide bárki bejöhet, de a nyitott ajtó még önmagában nem jelent vendégszeretetet. A vendégszeretet nem csak beengedi a másikat, hanem elébe megy, megszólítja, és helyet készít neki. Amikor ide a mi közösségünkbe egy ismeretlen ember belép, akkor mit érez? Vagy mit érezhet?
Azt érzi, hogy egy istentiszteleti rendezvényre érkezett, vagy azt, hogy egy közösség várja itt. Az ige hozzáteszi, hogy voltak, akik tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg, és az Ábrahám történetére emlékeztet, amikor befogadta az idegeneket is, Isten angyalai voltak azok. De nem azért kell vendégszeretőnek lennünk, mert hát ha egyszer különleges vendég érkezik közénk, hanem azért, mert egy egyszerű odafordulás következményeit nem láthatjuk előre. Lehet, hogy számunkra csak pár perc, pár pillanatnyi figyelmet igényel, másiknak azonban lehet, hogy éppen ez az a jel, hogy nem marad láthatatlan, hogy nincs elfelejtve. Ugyanakkor mi sem tudjuk, hogy egy-egy találkozásból, egy-egy nyitott szívű odafordulásból mi mindennel gazdagodhatunk. És az ige folytatja, hogy ne feledkezzetek meg a foglyokról és a gyötrődőkről. Bibliai értelemben emlékezni nem csupán azt jelenti, hogy időnként eszünkbe jut valaki vagy valami, hanem az igazi emlékezés az cselekvéshez vezet. A bibliai időben a foglyokat az állam nem úgy látta el, ahogyan ma ellátja, vagy ahogy ma elképzelnénk. Élelmük és ruházatuk gyakran a családtagoktól és a barátoktól függött. Aki meglátogatta vagy segítette az akkori foglyokat, maga is gyanúba keveredhetett. Ezért az emlékezés bátorságot és áldozatot kívánt. Az ige felszólítása ezért az emlékezésben egyfajta proaktív magatartást jelent. Hogy tudomást szerzek a szükségről, azért, hogy valamit tudjak tenni. És mi talán itt nem élünk üldöztetésben, nem kell attól tartanunk, hogy a templomba járás miatt elkobozzák a vagyonunkat. Lehet, hogy nemrég, vagy van, aki még emlékszik, hogy éltünk meg ilyen korokat, de már ennek a veszélye itt nálunk nem áll fenn. Bennünket nem fenyeget az üldöztetés, hanem valószínű, hogy inkább a közömbösség az, ami fenyeget. Mert mások szenvedéssel gyakran távolinak tűnhet. És tudomást vehetünk arról, hogy igen, vannak üldözött keresztjének valahol a világban. Tudjuk, hogy vannak betegek, foglyok, menekültek és magányosak. Megállapítjuk azt, hogy szörnyű, ami a világban történik. De az ige közelebb akar hozni, és azt mondja, hogy úgy emlékezzetek meg rájuk, mintha fogolytársaitok volnátok, mintha ti magatok is gyötrődnétek. Vagyis azt mondja, hogy ne kívülről próbáld szemlélni a másik szenvedését, hanem próbálj mellé állni, és kérdezd meg magadtól, hogy mit remélnék én, ha az ő helyében lennék. Mit szeretnék, ha én kerülnék kórházba? Ha én veszíteném el a munkámat? Ha én maradnék egyedül, vagy kerülnék távol az otthonomtól? Hogyha senki sem keresne? A szenvedővel való együttérzés alapja az, hogy belátjuk, hogy ugyanabban a törékeny emberi testben élünk, és ami ma egyikkel történhet, lehet, hogy holnap velem is megtörténhet. És a Biblia ige nem azt mondja, hogy minden szükséget próbáljunk megoldani, hanem arra próbál rá figyelmeztetni, hogy nagyon sokszor elég az, hogyha valaki mellé oda tudunk állni, hogyha nem fordítjuk el a fejünket. És ezen a ponton nagyon könnyen úgy hallhatnánk ezt az igét, mint valami erkölcsi felszólítást, hogy légy kedvesebb, hívjál meg több embert, segíts több emberen, figyelj oda jobban. De a zsidókhoz írt levél első 12 fejezete arról beszél, hogy mit tett értünk Krisztus. És csak ezután következik ez a gyakorlati felszólítás. Hogyha a cselekedeteket leválasztjuk az Isten kegyelméről, akkor a szeretetből kötelesség lesz. A kötelességből pedig hamarosan fáradtság, vagy belefáradunk, vagy túl büszkévé válunk. A keresztény élet gyakorlati parancsai abból fakadnak, amit Krisztus már megtett értünk. Mi nem azért szeretünk, hogy Isten asztalához kerülhessünk, hanem azért szeretünk, mert Krisztus helyet készített nekünk. Mert mi voltunk az idegenek. Mi voltunk azok, akik nem érdemeltek helyet,
Mi voltunk Isten ellenségei, és mégis családtagokká fogadott bennünket. Nem csak kenyeret adott, hanem önmagát adta értünk. Az 5000 ember megvendégelésének történetében Jézus veszi észre először az éhező sokasságot. Tanítványok azt látják, hogy nincsen elég. De Jézus azt látja, hogy emberek vannak előtte, akiknek szüksége van rá. És az úrvacsorában ennél többet tesz. Nem csupán azt mondja, hogy adok nektek valamit, hanem hogy magamat adom, értetek. És így a kereszt a legmélyebb vendégszeretet. A kereszt mutatja meg azt, hogy Isten befogadja azokat, akik elfordultak tőle, és ezért ő maga fizeti meg az árat. És ezért a keresztény szeretet nem egy öncélú emberbarátság. Nem azért teszünk jót, hogy jobb embernek érezzük magunkat, vagy hogy elismerjenek. Nem is azért, hogy minden problémát megoldjunk. Hanem azért, mert megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor Isten felénk fordult. Azért nyitunk ajtót, mert Jézus megnyitotta az Atyához vezető utat. Azért készíthetünk helyet másoknak, mert ő a saját élete árán készített helyet nekünk. A mai igénk nem követeli, hogy mindenkit meghívjunk, minden terhet magunkra vegyünk, vagy saját erőnket meghaladó ígéreteket tegyünk. De arra felszólít, hogy ne maradjunk meg a jó szándéknál. És gondolkozzunk el azon, hogy ezen a héten, az előttünk álló héten időszakban milyen konkrét lépéseket tehetünk meg. Szólítsunk meg valakit Isten tisztelet után, akivel eddig még nem beszéltünk. Hívjunk fel valakit, akiről látjuk, hogy egy ideje kimaradt innen a gyülekezeti közösségből, vagy a baráti társaságból elmaradt. Hívjunk meg egy egyedül élő embert ebédre vagy kávéra. Érdeklődjünk valaki olyan felől, akiről tudjuk, hogy nehéz helyzetben van. Ismerkedjünk meg egy olyan szomszéddal, akivel eddig még nem váltottunk két szót sem. Vagy tájékozódjunk egy olyan keresztény közösség helyzetéről, aki üldözés alatt van, és imádkozzunk értük. Vagy gondoljunk olyan valakire, akivel valamiért megszakadt a kapcsolatunk, és próbáljuk megtenni a békülés első lépéseit. Kinek készíthetek én helyet ezen a héten? Ki az, akit Jézus észrevett, de én még kerülöm? Ki az, aki ott ülhetné az asztalomnál, akinek adhatnék az időmből, akinek helye lehet az imádságomban vagy a figyelmemben? Amikor az úrvacsorához érkezünk vasárnapról vasárnapra, üres kézzel érkezünk. Nem mi terítünk. Nem mi szerezzük meg a kenyeret, nem mi tesszük magunkat méltóvá. Krisztus a házigazda. Ő az, aki meghív, ő adja a kenyeret, ő nyújtja a poharat, ő az, aki önmagát adja értünk. És ezért az úrvacsora nem érhet véget az oltárnál. Krisztus asztalától úgy küld vissza bennünket otthonainkba, közösségeinkbe, a hétköznapokba, mint akik megtanulták tőle, hogy mit jelent helyet készíteni? A testvéri szeretet legyen maradandó. Ne engedjük, hogy elfogjon a figyelmünk. Ne engedjük, hogy bezáruljanak szívünk, házunk ajtajai. Ne engedjük, hogy a szemünk előtt szenvedő ember láthatatlanná váljon. Nem azért, mert mi különösen jók lennénk, hanem azért, mert Jézus előbb szeretett minket. Mert ő megmutatta, és kimondta azt, hogy neked itt helyed van nálam. És mi, akik helyet kaptunk Krisztus asztalánál, többé nem élhetünk úgy, mint hogyha mások számára nem volna hely mellettünk. Legyünk ilyen helykészítő emberek a hétköznapjainkban is. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mindenható Istenünk, aki meghallgatod azokat, akik Szent Fiad nevében imádkoznak, kérünk növelt hitünket, hogy reménységgel forduljunk hozzád könyörgésünkkel. Könyörgünk, Szent ígédet tedd életünkben teremtő hatalommá. Elevenítsd meg hitünket az örök élet beszédével, és újítsd meg irántad való engedelmességünket. Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért, minden egyes hittestvérünkért. Nap mint nap tarts meg bennünket a hit harcában, és vezess győzelemre, hogy mindenkor gyermekeidre ismerhess bennünk. Imádkozunk a hitben erőtlenné vált testvéreinkért. Azokért is, akiket mi magunk riasztottunk el szeretetlenül, türelmetlenül. Bocsáss meg vétkünket, eltávolodott testvéreinket pedig Szent Lelked vezesse vissza gyülekezetünk közösségébe. Könyörgünk minden embertársunkért. Add, hogy mindenki hűségesen töltse be hivatását, lelkiismeretesen végezze munkáját, és előítéleteit legyőzve testvért lásson minden embertársában. Könyörgünk a világért. Őrizd meg rendjét és növeld békéjét. Védelmezd a természetet a bűn rontó hatalmától. Ébreszd felelősséget minden emberben a háborúk és természeti katasztrófák áldozatai iránt. Jólétben élőknek helyezd a szívükre a szegények és az ínségben élők sorsát. Kérünk téged, hallgass meg minket, mert te benned reménykedünk. Teljesíts kéréseinket, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen.

Mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva vég nélkül.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet. Amen.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon előtt Szecsődi Árpád. Nemrég zajlotta a kolozsvárkerekdombi református egyházközség templom építésének 40. évfordulója.

0: mai vasárnapi beszélgetés című rovatunkban ezzel kapcsolatosan megszólalnak Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, aki beszámol az idén megrendezett eseményekről, ünnepről. Ezt követően Fodorkis Sándor Miklós volt presbiter mondja el, mire emlékszik a templom építésével kapcsolatosan. Majd Jankó Anna szólal meg, a gyülekezet volt kántora, aki az akkori kántori képzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről mesél. És végül Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor ossza meg velünk visszaemlékezéseit. És most hallgassuk meg a velük készített beszélgetést.
1: Szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában. Gyülekezetedben volt egy ünnepség. Hát miről volt szó, mit ünnepeltetek?
2: Először is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Valóban különleges vasárnap, illetve gyakorlatilag nem csak vasárnap, hanem hétvége van a hátunk mögött, hiszen megszervezhettük templomunk építésének 40. évfordulója alkalmából a hálaadó ünnepségünket, hiszen amit az Úristen véghez vitt a Kerekdombon, annak idején egy sötét kommunista rendszer alatt az csoda, templom épülhetett olyan esztendőkben 1977-1980 között, amikor Erdélyben sehol sem épült templom, de lám Isten megmutatta, hogy van neki hatalma mindenki mindenki fölött, és minden időben, és felépült a kerekdombi templom. A tavaly szerettük volna ezt az ünnepséget megtartani, de a járványügyi helyzet miatt idénre halasztottuk el, és lám az Úristen ismét velünk volt, és megsegített, hogy népes, sűrű gyülekezetben ünnepelhettük meg ezt az alkalmat. Tehát szombat és vasárnap volt két nap, és hálával tekintettünk vissza azokra a kezdeti időkre, és mindenki, aki ott lehetett 1977-ben, 80 között az építésnél, sokak eljöhettek, és együtt adhattunk hálát Isten gondviselő szeretetéért.
1: Mint fiatal lelkipásztor, ugye, mi az, amit hallottál, és ami megérintett téged a templom építésével kapcsolatosan?
2: Nagyon sok mindent elmeséltek az időseink, az eleink, akik előttünk járnak hitben is, meg tapasztalatban is. Én arra is kértem őket különben, hogy írják is le ezeket az emlékeket, ne vigyék magukkal, úgymond majd, amikor elmennek a minden élők útján. Nagyon sok minden megérintett igazából, nem akarok én most bármit is kiemelni, de talán az az áldozatkészség, az a hozzáállás, az a szeretet, az az összefogás ragadott meg a leginkább, ami jellemezte azt a néhány esztendőt, hiszen asszonyok és férfiak és gyerekek, és jöttek a román szomszédok is, különben most is ott voltak az ünnepségen, és jöttek a teológusok, és jöttek más testvérek is, más vallásúak is, idősek, és munka után, és éjszaka is. Volt, aki elmesélte, hogy napokig az alapásásnál, a sárban, a vízben tapicskált, de ott volt, mert tudta, hogy fontos ott lennie. Van, aki két éjszaka dolgozott a betonkazetta megöntésénél, megállás nélkül, az asszonyok pedig sütöttek, főztek, hozták, hogy a férfiakban tartsák a lelket, legyen energiáik dolgozni. Valóban nem tudok más mondani, mint az, hogy Isten csodát tett a Kerekdombon, és persze használta áldott emlékezetű dr. Dobri János templomépítő lelkipásztort, és a akkori gondnokokat, presbitériumot és a gyülekezet minden tagját arra, hogy az a templom, az a hajlék, amelyet annyira vágytak, hogy felépüljön, hát fel is épülhessen.
1: Mi az igazság? Mennyire épült ez a templom titokban, abban az időben?
2: Az igazság az, hogy nem titokban épült, és nem is akarta Janó bácsi, dr. Dobri János sem titkolni, hogy templomot szeretne a közösség építeni. A templomépítés vágya már jóval korábban megfogalmazódott. Ugye a kezdetek kezdetén a Kerekdombon magánházaknál gyűltek össze 1920-as évektől kezdve, Hidelvéhez tartozott, 1931-től imaházat, imaházban tartották az alkalmakat, ugye híd elvei egyházközség a gyülekezeti alkalmakat ők vállalták fel, és 1946-ban már letették a templom alapkövét, igazából a Partizán utcán szerették volna felépíteni a templomot, dr. Bíró Mózes hídelvei lelkipásztor neve nagyon ismert Kolozsvár szinten. Ő támogatta a templomépítés, miután az Irisztelepen már megépült 1955-ben, ha nem tévedek, a templom, és volt egy templom tervrajz, egy Kóskároly templom tervrajz, Ékes Énekek temploma lett volna ott a Partizán úton ez a templom, ami sajnos nem épülhetett fel, de Istennek hála dr. Dobri János vezetésével és teljes odaszánásával, igyekezetével, 7 éven keresztül kopogtatva, kilincselve hatóságoknál kapott építkezési engedélyt. Tehát többször újra kellett tervezni, új templom rajzot kellett leadni, és végül nagy nehezen, de jóvá hagyták a tervrajzot és az építkezést. 1977-ben foghattak hozzá a Kornél Koposzú 72 szám alatti telken, amit 1956-ban vásároltak. Ott volt egy kis faimaház, mesélik az idősek, hogy milyen áldott hajlék volt az is. Nos, igen, az volt, és 1977 és 80 között volt a templomépítés. 1980. április 27-én volt a templomnak a felszentelése, ünnepélyes keretek között főtisztelt püspök úr, Nagy Gyula püspök úr jelenlétében és szolgálatával. 40 év, pontosabban 41 esztendő telt el a templom felépítése, felszentelése óta. Az ünneplésen nagyon készült a közösségünk, a presbitériummal többször átgondoltuk, hogy hogyan is legyen ez a hálaadó alkalom, és az volt bennünk mindvégig len, hogy nem szeretnénk elengedni. Tehát nehéz járványügyi helyzet van, és nehéz közösségi alkalmakat szervezni, viszont azt éreztük, azt tapasztaltuk, hogy az emberek nagyon kivoltak éhezve, nagyon vágytak arra, hogy legyen egy ünnepi, meghitt alkalom. És a visszajelzések is, most már kicsit előreugrok, a visszajelzések is azt igazolják, hogy megérte és kellett ez az ünnepség ilyen formában, mert mindenki azt érezte, hogy ez a kerek évforduló, meg egyáltalán, ami történt az elmúlt 40 esztendőben, azt fel kell leltározni, azt úgy át kell élni, kicsit visszapörgetni az időt, és ebből erőt meríteni a jelenre és a jövőre nézve. És az ünnepséget úgy szerveztük meg, hogy a szombati nap a Bogár telkén levő Filemon ház udvarán sátrakat húztunk fel, és ott gyűltünk össze. Ez egy maszk nélküli, mondjam így, szabadtéri együttlét volt, ezt nyugodtan kimondhatom, ahol ünnepi istentisztelettel kezdődött az alkalmunk. Az egész hétvégének, az egész hálaadó alkalmunknak a vezér ígéje a 40. Zsoltárnak a 6. verséből így szólt hozzánk, és ez hatott át a mi együttlétünket. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez, értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. És mindezek után a kórusaink végre örömmel szolgálhattak. Ugye a vegyes karunk is gyakorlatilag egyidős a templommal, templom 40 éves, 40 éves, tehát a vegyes karunk is, illetve a másik kórusunk, a Crescendo kórus 15+1 éves, ők is oly sok éve szolgálnak. Nos, lehetőség volt egy ünnepi koncertre, fellépésre ott az udvaron, a szabad ég alatt, olyan gyönyörű volt hallgatni az ő éneklésüket. Utána Rekita Rozália színművésznő tartott verses előadást, a hálaadás témaköré építve az ő műsorát, nagyon jó volt, és egy közös ebéd készült ott számunkra, majd délután alternatív programokon vehetett részt az a majdnem 100 gyülekezeti tagunk, akik kijöttek Bogár telkére. Volt imaséta, amely a hálaadás különböző mozzanatait érintette, volt egy majdnem 200 fényképből összeállított kiállítás, egy nagy panóra, régi fotófelvételek, régi mozzanatok megörökítve, amelyet ugyanúgy nem csak a panon láthattak, hanem digitálisan is kivetítve. Van nekünk egy nagyon jó kis filmünk a templomépítésről, azt is meg lehetett tekinteni. Megszerveztünk egy bogártelki református templom látogatását is a lelkipásztor szolgálatáson vezetésével. Lehetőség volt a beszélgetésre, az együttlétre, ez volt a szombati napunk. Vasárnap pedig ünnepi keretek között lehettünk együtt Isten házába, templomban. Több mint 200-an, 220-230-an voltunk, nagyon sokan eljöttek. Erre az alkalomra meghívtuk a volt kerekdombi segédlelkészeket, meghívtuk a testvérgyülekezeteink képviselőit Hollandiából, Hemstédéből, Balmazújvárosról, innen pedig Erdélyből, Bodonkút, Magyar Macskás, Magyar Fodorháza, Ördögkeresztúl, Kisesküllő, Páncélcse, Sövényfalva, nagyon sokan eljöttek, nagyon örventünk nekik, meg egymásnak. Meghívtuk a kerekdombról elszármazottakat, meghívtuk a testvéregyházak képviselőit, meghívtuk a hidelvei és iriszi testvér, egykori anyaegyházközséghez tartozó gyülekezetek képviselőit, és az igehirdetési szolgálatra nyugdíjas Tóth Árpád egykori vajdakamarási kerekdombi születésű lelkipásztort kértük fel, aki készséggel elvállalta, és ünnepi műsorra is készültünk gyerekek szavalatával. Mind a két korus énekelt, illetve az ifjak is szolgáltak énekkel. Vendégeink is készültek ajándékokkal, nagyon kedvesen köszöntöttek minket, és mindezek után, a templomi együttlét után kimentünk a templomkertbe, ahol a templom építésének 40. évfordulója alkalmából kopjafát avattunk, szenteltünk. A kopjafán szereplő ígét az imént olvastam fel a 40. Zsoltár 6. verséből, és így állítottunk emléket jeles évforduló kapcsán, mindannak, amit az Úristen véghez vitt és felmutatott itt a kerekdombi gyülekezet életében.
1: Hát ezeket hallva, amiket elmondtál, az jutott hirtelen eszembe, hogy hát a kerekdombi gyülekezetben nem csak a falak beszéltek.
2: Valóban nem csak a falak beszéltek, és ezt áldott emlékezetű dr. Dobri János is megfogalmazta, hogy a templom felépült, és nem egyszerű, hanem csodával határos módon, Isten kegyelme által, most pedig annak jött el az ideje, hogy megtöltsük élettel azt a templomot, a falakon belül élet legyen, és élet áradjon ki a falakon túlra, ugye ki a hétköznapokba, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen vagyunk, ezen munkálkodunk, mint a gyermekekkel való foglalkozás, az ifjakkal való foglalkozás, a kórusoknak az áldott szolgálata, az idősekkel való alkalmaink, igyekszünk odafigyelni majd a majdnem 900 kerekdombi gyülekezeti tagunkra, igyekszünk olyan lelki alkalmakat szervezni, ahol mindenki épülhet és mindenki erősödhet a hitében. Örvendünk annak, hogy meg tudtuk szervezni az alkalmat, örvendünk annak, hogy sokan eljöttek, ezt ki szeretném hangsúlyozni, tényleg sokan voltunk, és a visszajelzések és az ünnepi alkalommal kiadott Létezünk gyülekezeti lapunknak az ünnepi száma gyakorlatilag egy emlékfüzet, az, amit mindenki számára ajándékképpen adtunk. Benne visszaemlékezések is olvashatók a templomépítésről, a kezdetekről, és a jelenről is, hogy hol tartunk, és persze ott van a kitekintés a jövőre, hogy milyen terveink vannak, milyen úton szeretnénk tovább haladni. Úgyhogy ez az, ami néhány nap után, az ünnepség után bennem maradt, és szerintem sokáig bennem lesz, hogy milyen jó, ha az ember minden erejével, minden energiájával és hitének minden rezdülésével azon van, hogy Isten szavának engedve keresse a vele és az egymással való közösséget. És mi ezt éltük meg a hétvégén, Isten velünk volt, és sokan együtt tudtunk így lenni, és biztonságban éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy az Úristen velünk van.
1: Ugyanakkor pedig ugye hát a templom egy közösségi hely, ahol találkozik egyik ember a másikkal, de nem csak egy ilyen emberek közötti közösségi hely, hanem egy Istennel való közösséget is számunkra tartóhely, igaz? Talán ez a legfontosabb.
2: Mindenképpen ez a legfontosabb, hogy Isten és ember találkozik, és az ember az imádságban, az igére való odafigyelésben, az éneklésben ugye közeledik Isten felé, és az Úristen ugye válaszként az ő áldását adja, az ő igéjének, az evangéliumnak az üzenetét helyezi mindenki szívére, és én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy akiket a járvány úgymond visszatartott attól, hogy eljönnek a templomba a kezdete kezdetén, utána nagyon sokan közülük már ismét itt ott vannak, vagy ott lehetnek a templomban, nem tudják, és ők, ezt ők mondják, nem tudják átélni az Istennel való közösséget otthon, az okostelefon, tablet, táblagép, stb. Előtt ülve, sem úrvacsorai közösséget nem tudnak úgy igazán megélni. Vágyottak arra, és vágyodnak arra, hogy Isten házában találkozzanak az Úrral, és hogy ott legyenek, és a helyükön, és a megszokott arcokat lássák. Én ezt tapasztaltam, és tapasztalom, hogy nem lehet helyettesíteni semmivel sem azt, ami annyira meghatározta az életünket, a személyes jelenlét meghatározta az életünket, és kerekdomi közösségünkben is minden alkalommal, minden Isten tiszteleten, bibliórán meg szoktam úgymond köszönni azt, hogy milyen jó, hogy találkozhattunk ma is, mert ez egy nagy ajándék, hogy eljöttünk templomba, és én hiszem, hogy az Úristen továbbra is megengedi nekünk, hogy amikor keressük őt, vagy közeledünk feléje, hogy válaszképpen nekünk megadja ezt a találkozást, hogy ott legyünk az ő színe előtt.

0: emlékezzünk egy kicsit vissza, hát a régmúlt időkre. Minden esetre érdekes idők voltak, amikor a kerekdombi református templom épült. Hogyan emlékszik vissza rá?
1: Köszöntöm az Agnus Rádió stúdiából a hallgatókat, és örvendek, hogy ezt még emlékezetből fel tudom idézni. Hát nem mondhatjuk, hogy nagyon szép idők voltak, de eredményesek. Úgy véve azt, hogy bármennyire is nehéz körülmények között, említsük meg azt, hogy a rezsim a nehéz időbe templomot építeni a kerekdombon és magyarok lévén nem volt egy sem abban az időben. Ez volt az egyedüli, amit nyugodjék békében Jano bácsi, akinek álma volt, és arra gondolt, hogy ezt meg kell valósítani. Ez úgy történt, hogy a 78-as években, 77-78, 80-ig nem lehetett erről beszélni előtte. Viszont megmaradt az elképzelés, terveket szöktek, hogy hova legyen. Először is egy alapkövet tettek le a Partizánút, pont 70-valahány számnál, pontosan azt nem emlékszem a számra, hogy követ letették, de eredmény nem lett belőle, mert nem engedélyezték. Utána tovább folytatta Jano bácsi, kilincselt jobbra-balra, de hát a hatóságok ezt mind megakadályozták, de mégse adott fel. Ismerősök mindenütt, ahol voltak, kilincselte őket. Persze voltak vásárhelyen, voltak olyanok, akik támogatták Kolozsvárt külföldön, és szerintem a lényeg az volt, hogy annak idején az engedélyek úgy sikerült megszerezni, hogy a valuta probléma volt. Nem volt valuta az országban, és ha behozták a valutát, akkor azt átváltották, és úgy minden lejbe folyt a templom részére. Magánszemélyek hattak. Azt is felváltotta az állam, és úgy sikerült, hogy végül az a kicsi barak, ami ott létezett, a Biriszló bácsi kezelte és dolgozott ottan, mikor a tiszteletes úr, Dobri János, nyugodjék békébe, oda jött. Hát nekem volt részem, s a családomnak, mert még a kicsi barakban 1971. februárjában ott esküdtünk, gyerekeket ott kereszteltük, de mellékes, mert a templom építése már meg volt kezdve, mikor megkerültek a dolgok, és már annyi pénzzel rendelkeztek, hogy be tudták indítani a munkát, hát sikerült, hogy a kis barak helyére az alapot megöntötték. Hát az volt, hogy akkoriban a református egyház társasága, hány volt, körülbelül 2000 lélek volt a kerekdombi református egyháznak, mindenki kézzel, lábbal, amivel tudott, besegített adományokkal, de ez a kaláka munka, ez működött a legjobban. Sajnos az volt a dolog, hogy ha dolgozott az ember, a munkából ki nem lehetett arra végre kijönni, hogy én elmenjek, és megtudják, hogy én a templomnál voltam. Történt ez, hogy vasárnap, szombaton, éjjel, mikor lehetett, csak elment az ember, elmentek sokan, az asszonyok főztek, vagy vittek valamit, készítettek a munkásoknak, mert volt egy olyan csoport, aki vállalta, hogy levezeti a munkát. Nem kaptak akárhol embert, mert mindenki belekötött, ha templomot építeni, nem merek. Már akkor rontom a többinek a dolgait, ha vállalkozó volt. Mégis végül csak sikerült, egy nyugdíjas Gönci bácsi vállalta, hogy ő levezeti a munkálatokat, mester volt, kicsi alacsony termetű, de ott volt minden szegnél, minden ásás, pontosan meg kellett. És ő reggeltől estig, ha kellett éjjel, és ott volt a munkások között. Délután általában csak délután, munkaidő után dolgoztuk. Megásták az alapot, azt a földet, mindent elhordani. Nem lehetett olyan könnyen kocsit se kapni. Beöntötték az alapot, utána meg kellett oldani a téglát, ami olyan körülmények között sikerült, hogy volt valaki a református egyház keretén belül püspökségnél az egyik papnak a fia, ki Bukarestben is ben volt valahol a vezetőségben, és a téglagyár vásárhelyről vállalta, hogy ő megcsinálja, amit 3-4-5 ezer tégla, nem tudom, hogy mennyi kellett, és azokat úgy, ahogy lehetett mindig, vagy este, vagy éjjel, vagy szombatra, amikor lehetett, megjelentek a tírek, és azokat le kellett rakni, hogy ne álljon sokáig. Mert minden pénz volt. Utána az emberek azt kézzel lából, mondom, annyira voltak, hogy a segítség, ez volt a legérdekesebb, hogy a fiatalok, akik akkor teológusok voltak, most már idős papok, valaki már nyugdíjas, és oda kerül, és azok is egész nap a szabadidőt ott tették. Asszonyok is voltak, kézből kézbe adtuk a téglát, és úgy raktuk le. Az asszonyok beálltak ők is a sorba, szegények, mert avval tudtak segíteni, hogy ételt, vagy valami falnivalót, mert volt, aki direkt munkából jött, meg a mesterek, akik voltak, szakemberek, a csoport, annak kellett ételt adni. És ezt megrendezték úgy, hogy rendre főztek, mert 4-3-4 összeállt. És ebből főztek, és vittek minden nap, még annak azoknak is, akik még ott voltak, hogy segítettek, még azoknak is jutott mindig egy valami. Utána mondom azt, hogy nagyon lelkesedés volt. Nem hitték, hogy ez létezik. Nem hitték el, hogy fel fog épülni, mert mindenki azt mondta a másik részről, hogy hogy építenek, mert hány templom lesz a Kerekdombon. De Jano bácsi csak nyugodtan azt csinálta. Folytatom ezt Jano bácsival, mert az emlékezetem az, hogy megesketett keresztelőt csináltunk a gyerekeknek. A kisebbik lányunk, 73 nyarán kereszteltük, és egy olyan eset volt, hogy a jövendőbeli keresztül, már keresztülők, akik ott voltak, és vállalták, szoktak adni egy borítékot a tiszteletes úrnak. Aztán nem látta senki, hogy abban mi volt. Elég az hozzá, hogy mikor jöttünk ki, Jano bácsi le volt ülve az asztalhoz, a kijáratnál, és adta a kezébe a jövendőbeli komámnak, tessék, itt van, az nyugta. Azt mondta a komám, nyugodjék szegény, mert előtték a forradalomkor, 89-ben Szabó István, hogy hát miért adja a nyugtát, ő nem azért adta. Minden pénz kell a templom építésre. Ez volt, ez a válasz. Máskülönben a templomnál folytatott munkálat, én presbiteri gyűlésben rendszeresen szoktunk menni, aposom nyugodjék, ő Szilágyi József, ő utólag aztán gondnok lett, folytatta ő a tevékenységet, de ha bármi is adódott a templomnál, munkálat, előbb szénkazánnal fűtöttünk, mert nem engedélyezték a gázt, oda kellett szenet hozni, azt el kellett raktározni lent, akkor odaállt a Török Feri bácsival voltak, gondnoks, algondnoks, akkor szereztek egy Gábor cigányt, aki vállalta, hogy megcsinálja azt az öntvényből a kazánt, amit kaptak külföldről, melegítést, fűtésnek. És azon be kellett jutani, ott kellett egy tüzelő valaki, aztán utólag, hogy bekerült a tiszteletes úr, Dobri Jánosnak a fia, miután Jano bácsi átadta, éjjel kellett felkelni, és tenni a tüzet.
0: Tehát Dobri János volt az, aki elkezdte a Kerekdombi templomnak az építését. Ugye a gyülekezet lelki építése elindult az ő keze alatt. Eljött a váltás. Ki követte őt?
1: A váltást úgy jött, hogy már mi úgy mondjuk Jano bácsinak a követője a kedves fia volt, aki átvette, és építő munkát folytatni kellett, mert Jano bácsi úgy hagyta. Ugye ezt, amit elkezdtünk, van kivel, és most már van hol, lehet folytatni.
0: És mit kellett még építeni?
1: Akkor a parókiát hozzá kellett csatolni, valamit kellett, az egyház így működhet csak, ha valaki ott van állandó jelleggel. Hát az irodák ott voltak, az a kis házban, ami Biriszló bácsinak az utca felől volt, és ezt lebontani, és újjá kellett. Akkor a terv szerint akkor csak már folyt tovább a munka, sikerült megépíteni a templom mellé a papi lakót, akkor előcsarnokkal, ülésteremmel, óvoda lett az egyikbe, fogadószobák, könyvtár, működött is az óvoda több ideig a gyerekeinknek a Kerekdombról. Lehetett ott hagyni őket. A lányaim is oda jártok, az unokám is még egy idő kezdetén, de azután aztán mint fejlődött, és maradt tovább a munka. Akkor volt dalárda kezdés. Egy darabig még a kalandos társulat is ott próbált, mert nálunk a kultúrházból nem engedték, nem lehetett, mert teljesen rombolt. akkor ki volt adva bérbe, mit tudom én, a központi elektőr, még nem volt a miénk. Megalakultak a kórusok, vallásorák, konfirmálás a gyerekeinknek. Rendszeresen jártok, és úgy foglalkoztak velük, hogy minden korosztálynak volt tiszteletes asszony, meg a tiszteletes úr külön, meg a kántorne, Janko Anna, ő foglalkozott velük. Nagyon, nagyon összetartó, egy család volt az egész kerekdomb.
0: Mi az, amivel le tudnánk zárni ezt a beszélgetést? Milyen gondolatot hagyna hátra a hallgatók számára?
1: Hát kiöregettünk páran, elvonulunk, de a szeretet, a becsület, és az Istenbe való hit legyen, és maradjon. Nagyon kell a mai fiatalságnak. Nem tudják megbecsülni azt, hogy lehetőség van. Régen nem engedtek, és azért is mentünk a templomba. Nem engedtek menni a templomba, és dugva mentünk, de mentünk. Most van lehetőség, és elfordulunk. Sajnos. Ezt kell mondanom. És ha jó Isten egészséget ad, aki tud, megyen még.

Folytassuk tovább vasárnapi beszélgetés című rovatunkat a kelekdombi református templom építésével kapcsolatosan, és hallgassuk meg Jankó Anna, a gyülekezet volt kántora, és Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor visszaemlékezéseit.

0: a kerekdombi gyülekezet, hát arra emlékezik, hogy 40-41 évvel ezelőtt vehette át a gyülekezet a templomot, ami felépült. Milyen emlékek jutnak eszébe ezzel kapcsolatosan?
1: Azzal kezdeném, hogy áldott emlékű dr. Dobri János lelkipásztor 1969-től lett a kerekdombi gyülekezet lelkipásztora, akinek a célja az volt, hogy kerekdombon templomot építsen. Ez 7 évi fáradtságos kilincselésébe került, hiszen sehol magyar református templom nem épült, nem csak Kolozsváron, hanem Erdélyben sem, és azt hiszem, hogy a Páciumban sem. És a 7 év után, amikor végre készhez kaptuk az engedélyt, utána sajnos építkezési vállalatok nem foglalkoztak, tehát nem építhettek templomot. És így közmunkával, kétkezi munkával kezdődött el a templomnak az építése. Ebben részt vettek fiatalok, idősek, asszonyok, akkor, amikor kézzel a földet kilapátolták, kiásták az alapból, az asszonyok kapával, lapáttal húzták, teregették, hogy tudjon a következő lapátföldnek helye lenni. És nagyon nehéz volt, mert sajnos a nádas valamikor ott folyt el, ahol most a templomunk van, és víz volt. Most nem emlékszem egész pontosan, de azt tudom, hogy állandóan kellett szivattyúzni a vizet, mert nagyon fent volt a talajvíz. És bizony az idős nénik, akik már nyugdíjasok voltak, elég idősek, 70, még 80 évesek is, és jöttek, és nagy szeretettel segítkeztek, amiben lehetett. Ezen kívül süteményeket sütöttek, vagy ebédet készítettek a munkásoknak, szendvicset készítettek, nagyon a szívükön hordozták a templom építését. És én úgy láttam a 38 évi szolgálatom alatt, hogy mindig az asszonyok azok, akik egy kicsit a gyülekezet életét felpezsdítik, hiszen az ő munkájukra mindig szükség van. Akár szeretett szolgálatban, betegek felkeresésében, kézi munkák készítésében, tehát gondolom, ez máshol is így van, és így volt, és így van. Most is kerekdombon.
0: Kiásták az alapot, mert az alapot ásták ki, ahogy mondta, ugye. De azelőtt ott volt egy valami, egy imaház, ugye?
1: Igen, egy 10 méterszer, 5 méter széles imaház, amit szintén az asszonyok keze tett széppé, hiszen kívül fa volt, belül téglával volt kirakva, és ilyen tartó gerendák voltak keresztbe, amire az asszonyok vartak kalotaszegi varrottast, szószékre, orgonára, falra, és ezek a terítők most is fent vannak az új templom karzatán. Tehát az asszonyok egy csomó kézimunkát, tehát készítettek úrasztali, abroszt, amivel tudtak, hogy ilyen tekintetben gazdagabb legyen a kerekdomb. Ha már temploma nincs, akkor legalább az a kicsi imaház szépen nézzen ki, jól nézzen ki.
0: Kántorként milyen volt szolgálni ott? Előtte, meg utána is? Tehát a régi épületben is szolgált, ugye?
1: Igen, hát én tulajdonképpen kerekdombi születésű vagyok, és mondjuk az első perctől édesapám, nagyapám, presbiterek, aztán később édesapám gondnok, főgondnok is lett, tehát benne éltünk ebbe a gyülekezetbe, a szószoros értelmébe. Minden vasárnap templomba mentünk, és mindig a szívünkön viseltük a egyházközségnek az ügyeit, tehát én nagyon szeretem. És nagyon szerettem a kicsi imaházat is, mert nagyon barátságos volt.
0: Volt orgona akkor, vagy?
1: Nem, egy egyszerű harmónium volt, és én azon tanultam meg kántorizálni. Orgona, hát elektromos orgona, a templom felszentelése után, körülbelül egy évvel kaptunk holland testvéreinktől egy orgonát.
0: Hogyan lett kántor? Ugye most mindenféle vizsgát kell tenni, de akkor egy kicsit másképp volt ez. Erről mondaná-e néhány érdekességet?
1: Hát sajnos hivatalos kántorképzés nem volt. László Dezsőné, aki a belvárosi templomnak volt a kántora, ők képeztek ki a kántorokat. Utána vizsgáztak, tehát egyházmegyei vizsga, kerületi vizsga, kaptunk egy oklevelet, és így lettünk kántorok. Tehát nem volt semmi iskola, ami szerint, tehát ő úgy, ahogy ő nagyon jó kántornő volt, nagyon jó orgonista volt, és ő tanított. Engem Sógor Sándorné vett pártfogásába, mert László Éva néni beteg volt, tehát ő nála tanultam. De ebbe az időben már vallásorát tartottam a gyerekeknek, mert hála Istennek nagyon sok gyerek volt Kerekdombon, és besegítettem a lelkésznek.
0: Tehát együtt járt a gyerek munka, a gyerekekkel való foglalkozás is?
1: Igen, tehát amikor én 1977. január 1-től lettem hivatalosan kántor, előtte már 2 évig vallásorát tartottam a gyülekezetbe, de a kántori szolgálathoz hozzátartozott a vallásórák tartása, az 1-4 osztálynak a vallásórák, azon kívül irodai szolgálat, minden délelőtt 4 órát az irodába, és ezen kívül voltak az istentiszteletek, temetések. Nagyon sokan akkor, nagyon sok kántor nem járt temetésre, haragudtak is rám, de a presbitérium így alkalmazott, hogy a lelkész ne menjen egyedül temetni, tehát menni kellett oda is.
0: Abban az időben a kántorok nem jártak temetésre?
1: Nem.
0: Tehát nem volt olyan, hogy csak a lelkész ment ki?
1: Igen. És hát vagy egy presbiter, vagy mit tudom, énekelt egyedül, vagy akkor még azért énekeltek a temetésen résztvevő gyülekezeti tagok is, most már sajnos egyre kevésbé.
0: Nem volt szabad vallásorát tartani, jól tudom.
1: Hát én olyat is hallottam, hogy nem szabad vallásorát tartani. Nem szabad nyilvántartást vezetni. De ez nálunk másképp volt.
0: És hogy volt a Kerekdombon, akkor a kommunista rendszerben?
1: Áldott emlékű Dobri János lelkipásztor egy nagyon bátor ember volt. Ugye megjárta orosz fogságot, megjárt ugye börtönöket, cserkészvezető volt. Ő nem ismert lehetetlent. Azt mondta, hogy nem kell nagy szájjal csinálni valamit. Szépen csendbe. Elküldtük az iskola kezdés előtt a gyerekeknek a vallásórák időpontjáról a kis meghívót, és a gyerekek jöttek.
0: Na, és nem is kevesen.
1: Hála Istennek. Olyan jó érzés látni most, hogy azoknak a, úgymond gyerekeknek a gyerekei, utána ők jártak hozzám vallásórára, és úgy örvendek, amikor látom őket a templomban. Hogy én is tettem egy kicsit.
0: Egy kicsi élőkövet.
1: Igen.
0: Az élő falba.
1: Igen.
0: És az ifjúsággal, a fiatalokkal milyen volt a foglalkozás akkor?
1: Hát ifi volt, ugye ezt a lelkipásztor végezte minden vasárnap istentisztelet után volt, és jöttek a fiatalok. Tehát szomjazták az Isten közelségét, nem csak a templomba, az ige hirdetésbe, hanem azt, hogy együtt elbeszélgetni, és a lelkipásztor nagyon nyitott volt, nagyon tudott a fiatalok nyelvén beszélni. A halála után is emlegették azt, hogy mennyire az Úristen adott neki olyan szemléletet, olyan erőt, vagy életfelfogást, hogy nagyon tudott velük foglalkozni.
0: És ezek mellett még más gyülekezeti munkát, tehát az iroda mellett, a gyerekekkel való foglalkozás mellett még volt valami más, vagy ennyi volt?
1: Hát amikor a nőszövetség beindult, ugye áldott emlékű dr. Csihak Kálmánné, ugye a nőszövetség újra szervezését kérte, akkor ebbe is ugyanúgy részt vettem.
0: Ez már a forradalom után?
1: Ez már igen. Most nyilván, hogy az irodai szolgálat mellett, tehát ha bármilyen ünnepére készültünk, verseket válogattam, és akkor nem úgy volt, hogy számítógépre beírok valamit, és akkor ott rögtön megjelenik, hanem egy csomó verses kötetet, és akkor még nem is nagyon voltak vallásos verses kötetek. Innen, onnan legépelt, újragépeltem, halvány volt a kicsi szóval Erika írógéppel.
0: Az volt a számítógép?
1: Az volt a számítógép, igen. Igen. Tehát sokkal nehezebb volt az irodai munka, mert bármit kellett, tehát amikor ünnepre készülöttünk, presbitereknek, híveknek, ifjaknak, küldtünk, meghívott az ünnepi istentiszteletek rendjével, és ezeket mind gépelni kellett. Ugye Indigóval, és most ez már elhasználódott, és még egyben.
0: Na és milyen volt a váltás egyik helyről a másikra? hogy érezte magát, amikor ugye hát abból a kicsi imaházból átkerült a gyülekezet, átkerültek a nagy templomba, mert gondolom, hogy a templom már nagyobb lehetett, hát, mint az imaház.
1: Persze, persze, de nagyon jó volt, tehát ugye a karzat, ahogy fölmegyünk a karzatra, ott középen van az orgonának a helye, és nagyon jó volt, mert nagyon jó akusztikája is van a templomnak, tehát mindig hallottam az éneklést, ugye vannak templomok, amiknek sajnos nem olyan jó az akusztikájuk, és szinte a kántor ott egyedül, és a gyülekezet pedig magának. Na, de ez nagyon jó, és jó érzés volt.
0: Milyen történetek jutnak eszébe a templom építéséről, az imaházzal kapcsolatosan is, ha vannak olyan élmények, amit meg tudna osztani a hallgatókkal?
1: Hát ugye először a kicsi imaházban padok voltak, és akkor később próbáltak székekre váltani, hogy ne, ugye kellemetlen volt, és annyira szűk volt a hely, hogy éppen egy személy tudott a két padsor között elmenni, és valahogy ezért is alakult ki, hogy olyan családias volt a kapcsolat a gyülekezetben, mert olyan szorosan egymás mellett ültek, hogy óhatatlanul is megkérdezte, hogy te hogy vagy, vagy mi történt veled a múlt héten, és ez megmaradt az új templomba is. Tehát most is az emberek néha még igen, túl hangosan is beszélgetnek, de tényleg azért, hogy a másik felől érdeklődjenek, mert szinte mindenkit ismer. Tehát egész más dolog egy külvárosi gyülekezet, mint ugye mondjuk a tömbház lakók, ugye, hogy ott szinte senki senkit nem ismer, itt viszont mindenki, általában mindenkit ismer.
0: Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy a kerekdombi gyülekezet egy nagy család.
1: Igen. Az, hogy dr. Dobri János lelkipásztor is bevezette azt, hogy ő jött ki a templomból elsőnek, mindenki belkezet fogott, és akkor volt egy kedves kérdés, vagy mondta tiszteletes úrnak, hogy ez történt a családban, vagy ilyen öröm van, tehát ilyen bensőséges, tehát nem úgy, hogy vége az Isten tiszteletnek, kimegy a lelkész, és mindenki megy, hanem még továbbra is ott maradtak az udvaron, beszélgettek, és ezt Dobri András lelkipásztor is tovább vitte. Úgyhogy a nagy templomba is ő jött ki elsőnek, mindenkivel, tehát van három kijárat, illetve bejárat, de mindenki csak azt az egyet használja, mert valahogy úgy érzi, hogy ez így családiasabb.
0: Felépült a templom, milyen érzésekkel lépett a templomba először? Milyen érzések járták át, amikor ott kész volt, ugye ott az ünnepé, a fogadás, rengetegen jöttek, gondolom. Erre hogyan emlékszik vissza? Gondolom a nőknek sok munkája volt.
1: Hát nagyon nagy szeretettel készültünk erre az ünnepségre, mert ugye nagyon sok meghívott volt, akiket persze körülményekhez képest azért szerettünk volna ellátni, úgyhogy az asszonyok rengeteg süteményt sütöttek, és ott főztünk, húsleves, töltött káposzta, majorsághús, tehát úgy, ahogy annak idején lehetett, mert tegyük hozzá azt, hogy nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Már abban az időben is különböző, ugye ez már 80, 1980, az asszonyok is hoztak, vásároltak, tehát nagy örömmel mindenki mindent hozzáadott. És nem csak ugye a vendégeket már ültettük asztalhoz, hanem minden gyülekezeti tagot megvendégeltünk, szendvicseket készítettünk, és fiatal asszonyok, lányok mindenkit megkínáltak.
0: Én mindig csodálkozok, most is csodálkozok azon, hogy sikerült azt az engedélyt kicsikarni. Mert hogy ilyen néven, ilyen címen, hogy templom, hát nem biztos, hogy megengedték volna.
1: Képzelj el, hogy még maga az akkori püspök, nem akarok nevet említeni, ő is azt mondta, hogy miért kell nektek tornyos templom, miért nem elég egy imaház? Akkor elképzelheti, hogy a feljebbi hatóságok mennyire örventek. Én úgy gondolom, és szerintem így is van, hogy egy németországi vallásos szervezet ígért 50 ezer nyugatnémet márkát erre a célra. És az országnak szüksége volt valutára, és ezért adták meg az engedélyt.
0: Mostan hogyan látja a gyülekezetet? Annyi év után.
1: Hát hála Istennek élő gyülekezet. Örvendünk, hogy egyre több keresztelő van, mert volt olyan év, hogy 2-3 keresztelő volt csak. Ugye sok az idős, akik már nem tudnak eljönni, ezért nagyon jó, hogy van egy diakonusunk, aki elmegy és látogatja az időseket, betegeket. Tehát a templom felépülése után, és a parókia felépülése után, ugye a lelkipásztor nyugdíjba ment, és a fia Dobri András választotta meg a gyülekezet lelkészéül. És ő tovább vitte az édesapja szellemét, odaadással a gyülekezetet látogatta, vallásórákat tartottunk, nagyon hamar táboroztattuk a gyerekeket, tehát vittük, utána a Filemon ház megépült, tehát megvásároltuk Bogártelkén, ahova kicsiktől nagyig, ugye, szerveztünk táborokat, csendes napokat. Tehát az építés után ugye a lelki épülést kellett folytatni, és ő az az ember volt, aki ezt nagy szeretettel, a kedves feleségével együtt végezték nyugdíjba vonulásukig. A lelki pásztor, aki utána jött, ő is volt nálunk segédlelkész egy időben, tehát nagyjából tudta azt, hogy a kerekdombon mi zajlik, és ő folytatta mindazt, amit Dobri András elkezdett.
0: Mit jelent, vagy mit jelentett ön számára ez a templom? És mit jelent mai napig?
1: Hát az én számomra nagyon nagyot jelent. Tehát van egy olyan vers, hogy a templom otthonom, és ezt bátran vállalom, és mindig elmondom. Mert az én kezem munkája is benne van, én is fogtam azokat a téglákat, én is főztem, kicsi gyerekem volt, szabadnapos voltam, otthon főztem ebédet, a kocsi aljába betettem a fazakat, és vittem, hogy a templomépítőknek legyen ebédjük. És ezért nagyon-nagyon nagyot jelent nekem a templom. Tehát én ugye a szolgálati idő alatt más templomba nem is nagyon jártunk, csak ha az énekarok szolgálatával mentünk el, de én a kerekdombon érzem a legjobban magam. Tehát legyen bárki, szolgáljon bárki a kerekdombon, de én ott szeretem.

0: Mit lehet tudni a gyülekezetről, a gyülekezeti életről, a kerekdombi gyülekezeti életről? Tulajdonképpen az édesapja Dobri János idejére visszatekintve.
1: Abban az időben, 77-ben indult meg a templom építése. Azt hiszem, hogy többektől már elhangzott, hogy az egy óriási dolog volt, egy győzelem volt, hogy 7 év után gyülekezet engedélyt kaphatott. Abban az időben én a teológián voltam, 78-ban kerültem ki gyülekezetbe, úgyhogy egy éven keresztül magam is nyomon követhettem az ottani építkezést. Óriási dolog volt, hiszen abban az időben engedélyt templomépítéshez nagyon-nagyon ritkán adtak, főleg magyar református templomépítéséhez. És ez annyira nagy dolog volt, hogy akkor megmozdult nem csak az egész gyülekezet, közmunkákra gondolok itten, teljes odaállásról, hanem Erdély szerte édesapámnak ismerősei, barátai, lelkipásztorok, néhány gyülekezeti tagjukkal együtt eljöttek és közmunkában részt vettek, mert valahogy mindenki egy kicsit magáinak érezte ezt az eseményt, amit győzelemmel érhető fel, hogy lám, mégis lehet valamit, amiről azt mondták, hogy nem lehet. És sokan beleépítették oda a templomépítésbe a szeretetüket, a hozzáállásukat, a vágyukat arra, hogy legyen ott azon a helyen is egy templom. Egy mozgófilm is készült, hát egy néhány perces, 20 perces film készült arról, hogy tényleg idősek, férfiak, nők, magyarok és nem magyarok együtt dolgoztak ott, az alapokat ásták. Szóval hihetetlen nagy munka volt, ami már elképzelhetetlen, ugye ma már cégek építenek, és hogy egy olyan hozzáállás volt, ami példaértékű, és édesapámat annyira lekötötte akkor ez az egész, hogy mi alig láttuk. Tehát elment reggel, és estére került haza, hiszen olyan esetek voltak, hogy betont kellett keríteni

0: magam is néhány napot dolgozhattam ott, meg voltak ott barátaink, akik ott dolgoztak, úgyhogy számunkra ez egy óriási élmény volt, és azt hiszem egy életre szóló élmény maradt mindazok számára, akik valaha ott munkálkodtak, dolgoztak, imádkoztak érte, cselekedtek.
1: Hogy jött ez az ötlet? Hogy pattant ki ez az ötlet, hogy templomot építeni a Kerengdombon?
0: Sokan, vagy majdnem mindenki tudja azt, hogy édesapám 56 eseményei következtében fogságba került, és amikor szabadult 63-ban, akkor nem a megtört ember, hanem a lelkesedéssel telve, a szolgálni akaró, a hivatását hűségesen végző emberként mindent meg akart tenni, abból, amit talán úgy érezte, hogy nem volt lehetséges az a 6,5 év valamit, amit fogságban volt. Ugye szabadulása után dolgozott az Esperes hivatalban is, mint szolgálatra kész lelkipásztor. 69-ben hívták meg a kerekdomi gyülekezetben, ahol egy ilyen kis barak épületben történtek az istentiszteletek. Hát ott zsúfoltan beférhetett 100 ember, de hát az nem igazán megfelelő volt. És attól a pillanattól kezdve édesapámban benne volt az, egyébként a gyülekezetnek a nyomására is, kérésére is, hogy templomot kéne építeni, mint máshol is van ez. Hát rá kellett jönni arra, hogy a kommunista rendszerben templomépítés az egy álom volt. De 70-es években megindult rögtön ez a próbálkozás, terveket készítetni, megpróbálni, külföldi segítséget is kérni, és 7 éven keresztül kilincselt mindenfele, engedélyt kérve, sokszor visszadobva a terveket, mégis 77-ben megszületett a lehetőség, hogy templom épülhet. Én hiszem azt, hogy ennek a kitartó, makacs odaállásnak, hitnek volt az eredménye az, hogy 7 év után engedélyt kaphattak a templom építéséhez. Ez egy olyan igény volt, amiről egyébként sehol senki sem szabad lemondjon, hogy legyen egy templom, ami odavonja az embereket, ahol hitüket megtartván imádkozhatnak, igét hallgathatnak és összegyűlhetnek. Belülről jött, ő belőle is jött ez a templomépítésnek a szándéka, de ugyanakkor a gyülekezet maga is. Tehát lelkipásztor, gyülekezet egymásra talált, és ebből a nagy akarásból, Istennek az akaratából születhetett meg ennek a templomnak egyszer az álma, és 7 év után az építkezésnek a lehetősége.
1: Azért is nagy dolog volt, mert gondolom, hogy őt az állami szervek tovább figyelték, nem?
0: Természetesen. Halála előtt fél évig, tehát az 90-ben volt, 89-ben zárták le azt a dosszárt, amelynek a célja az ő megfigyelése volt, ezt én magam olvastam. Tehát azt jelenti, hogy folyamatosan szabadulása után is állandóan megfigyelték minden tevékenységét. Úgyhogy ez bizonyára nagyon jól tudta, és mégis. Tehát benne volt az a tűz, hogy nekem munkálkodnom kell, nekem építkeznem kell, építetnem kell, templomot kell építeni, lelkeket kell építeni. Szóval ez benne volt ez az egyéniségében.
1: Hát ennek ellenére, tehát ő munkálkodott, szolgált, és az érdekesség az, hogy ugye felépült a templom, és a külföldi kapcsolatok azok nem szakadtak meg, hiszen a megfigyelés ellenére azok zajlottak, ugye?
0: Hát édesapám jó kapcsolatot épített ki olyan külföldi barátokkal, akiknek szívügyük volt a mi egyházi életünk, az erdélyi egyházi élet, és az is benne van ebben, hogy hát azért a külföldi barátok egyházához hű lelkészek, és nem csak lelkészek, azért kiválasztották azokat a személyeket, akikben igazán megbíztak. És ugye örömmel mondhatom azt, és büszkeséggel, hogy édesapám egy ilyen kiválasztott személy volt, akin keresztül rengeteg biblia és énekeskönyv érkezett ide Erdélybe, és juthatott el olyan helyekre is, ahol soha nem jutott volna el, hogyha az ő külföldi kapcsolataink keresztül ez nem történt volna meg.
1: Ez a kommunista időkben.
0: Ez a kommunista időszakról beszélek természetesen. Azt is tudni kell, hogy édesapám néhány barátjával együtt olyan listát készített, amin keresztül kimutattak olyan nehezebb sorsban levő lelkipásztorokat, akiknek kis támogatásra lenne szükségük, és így érkeztek külföldről csomagok, amelyeket sokáig élvezhettek, használhattak azok, akik ezen a listán rajta voltak.
1: Persze, hát hozzátehetjük.

0: Tudjuk, hogy ezek a csomagok nem akármilyen csomagok voltak, úgy tudom, hogy élelmiszer csomag is volt.
1: Igen, élelmiszer csomagok voltak. Egyébként hadd utaljak egy kicsit még vissza az énekeskönyv bibliákra, hogy ugye, nyilván ezek tiltott dolgok voltak, és ezt igazán a külföldi barátok tudták, hogy is kell ezeket behozni, úgyhogy a vámnál ez ne tűnjön fel, és akkor a Harkusai templomnál mentünk oda sötétben a fiú testvéremmel egy-egy üres bőröndel, megtöltötték ezeket, és akkor elvittük haza, és onnan édesapám aztán szállítatta, és rendezte, hogy ide is és oda is kerüljön. De ez egy izgalmas pillanatok voltak, ugye mi akkor gyerekekként nem is gondoltuk arra, hogy azért ez veszélyes dolog, mert ha elkapnak, akkor nagy baj történhetett volna. Hála Istennek ez nem fordult elő velünk, úgyhogy mondhatnánk úgy büszkén, hogy abban az időben nagyon sok biblia és énekeskönyv a mi kezeinken keresztül érkezhetett el sokak számára Erdélybe.
0: És még hadd tegyük hozzá, hogy nem csak biblia és énekeskönyv, hanem keresztény irodalom is.
1: És keresztény irodalom, tehát természetesen itt hozzá kell gondolni azokat is, amik mind azt a cél szolgálták, hogy egyházi életünk épüljön, szépüljön, éljen, még akkor is, amikor ugye a kommunista rendszerben megfojtani akarták mi egyházi életünket. Tehát minden olyasmit, ami az egyház élet támogatását jelentette, bibliák, éneskönyvek, egyéb egyházi iratok, ezek mind-mind KT-kről ne is beszéljünk, mind-mind mondhatnánk így, hogy jó részt a mi kezünk keresztül érkeztek el sokak számára.
0: Tehát mondhatnánk azt, hogy hát nem csak a külső falak épültek fel, ugye a téglákból épített falak, hanem épültek a lelki falak is, a református egyházi lelki falak, mondjam így.
1: Igen, hát az biztos, hogy nagyon fontos, nem lehet ezt szétválasztani, nem lehet arról beszélni, hogy épüljenek falak, és akkor a lelkek azok üresen maradnak, és azt sem lehet mondani, hogy a lelkeket építsük, és nincs templomunk, ez a kettő összetartozik. Templomot építéshez segítséget kaptunk. Ugyanakkor a lelkek is épültek. Tulajdonképpen nem csak az énekeskönyvek, bibliák és egyéb egyház iratok jövésével, hanem maguk azzal, ahogyan eljöttek ide, ahogyan összegyűjtöttek, ahogyan bíztattak, ahogyan bátorítottak, ahogy kifejezhettük gondolatainkat, ahogy elmesélhettük fájdalmainkat. Ezek tulajdonképpen mind erősítettek mindnyájunkat, akik aztán így továbbadhattuk ezt az erőt azoknak, akik nem találkozhattak ezekkel a holland barátainkkal. Tehát mondhatnám azt, hogy a fizikai épülés mellett, hála Istennek, épülhetett a lélek is.
0: Jött a váltás, ugye? Mondjam így a lelkész csere, hogy átvette ön a gyülekezetet.
1: Hát 1985 végén vonult édesapám nyugdíjba, és akkor a gyülekezet egyhangulag meghívott engem, aki tulajdonképpen 31-32 esztendőt töltöttem ott, hogy ebből a 40 évből, ugye 80-ban épült fel a templom, és ugye most ünnepeltük az idén a 40 éves évfordulót, ha tavaly ugye nem lehetett megtartani. Ebből a 40 évből 31-32 esztendőt magam voltam ott, és átélhettem azt, hogy ez a külföldi támogatás az továbbra is folytatódott, így épülhetett fel az én időmben már a parokiális épület. Így tudtunk aztán kapcsolatot teremteni a holland barátokkal, akik segítettek gyülekezeti ház megvásárlásával, egy második lelkészi lakásnak a kialakításával, a parokiának a manzárt részének a beépítésével, olyan nem csak anyagi támogatás, és itt pénzbére gondolok, hanem olyan eszközökkel támogattak, aminek révén segíthettük gyülekezetünk életét, énekkaraink szolgálatait, ugye kiszállásait, gyülekezeti kirándulásokat. Szóval nagyon-nagyon sok minden történt azáltal, hogy olyan élő kapcsolatot létesítettünk, aminek nyomán tényleg élvezhettük és megtapasztalhattuk az isteni kegyelmet.
0: Milyen visszatekinteni mindezekre most így?
1: Hát mindig jó dolog visszagondolni. Magam is gondoltam arra, hogy de jó lenne ezeket mind leírni, hogy mi mindenen mentünk keresztül a 90-es évektől kezdve, amikor jöttek a holland barátaink, annyiszor kellett a vámhivatalhoz menni, Volt olyan, hogy ötször is jöttek segítséget hozván, engedélye folyamodni, olyan jó dolog visszagondolni, hogy mi mindent megbeszélhettünk annak érdekében, hogy gyülekezeti házat képíthessünk. Hát persze ez az is kellett, hogy fogadni kellett azokat a vendégeket, akik ezt a segítséget nyújtották, ezekről gondoskodni kellett ezekkel, megbeszélni kellett ezeket, hordozni kellett ide-oda. Tehát mondhatnám idézem, hogy kedvükbe kellett járni, de hát ez erre igazán nem volt nagy szükség, mert eleve olyanokkal találkoztunk, akinek szívügyük volt a gyülekezeti élet támogatása. De hát az biztos, hogy sok minden, ami abban az időben volt, ez alatt a 32 év alatt, abban megtapasztalhattam azt, hogy Isten engem eszközként felhasználhatott abban, hogy sok minden épülhetett, fizikailag is, lélekben is, és élhetett a gyülekezetünk.
0: 89 után, a forradalom után lehetőség adott arra, hogy a gyülekezetek ilyen testvér kapcsolatot építsenek ki külföldi gyülekezetekkel. Milyen külföldi gyülekezetekkel sikerült ilyen testvéri kapcsolatot létrehozni?
1: Az első kapcsolat az igazán nem is tudom pontosan, milyen gyülekezettel volt, mert nagyon rövid ideig tartott egy holland gyülekezettel, viszont utána 96-ban a Haarlem Heemstede-i két közösség, tulajdonképpen három gyülekezet volt, amiből aztán csak kettő lett, végül már csak egy maradt, Heemstede, tehát először velük létesítettünk kapcsolatot. Ők a mai napig nem csak, hogy támogatóink, hanem barátaink lettek, közben közösen legöregettünk. Azután rájöttünk arra, hogy kisgyülekezetekkel is kapcsolatot kell létesíteni, ezért volt egy ilyen törökés egyébként, hogy mi kolozsvári lelkészek olyan gyülekezeteket támogassunk, ahonnan mi vidékről eljöttünk. Számunkra az Magyar Fodorháza volt, ahol az első 7 évemet töltöttem, és az mai napig is könnyes szemmel gondolok vissza, hiszen ott indult házasságunk, ott indult a szolgálatom, most a gyerekünk fele ott született. Tehát Fodorháza, és a harmadik pedig egy magyarországi gyülekezet volt, amikor 2004-ben, amikor az átkos népszavazás volt Magyarországon, akkor volt egy ilyen kezdeményezés, hogy mi erdélyi lelkipásztorok, és nem csak, az anyországon túli lelkipásztorok, menjünk oda, és igen hirdetéssel kicsit próbáljuk buzdítani az ott lévőket, hogy, illetve arra figyelmeztetni őket, hogy hát azért mi is vagyunk, és ne feledkezzenek el rólunk. Akkor így kialakult a Balmazújvárosi gyülekezettel kapcsolatunk, ottani Esperessel. Nem csak, hogy aztán megismerkedtünk, hanem jó barátságba is kerültünk. Nagyon érdekes volt, hogy hát amikor a lelkészek ott voltunk, én maradtam utoljára, és nem tudtuk, hogy hol kell nekem prédikálni, azt mondta, hogy hát én téged választottalak, mert nekem 7 gyerekem van, neked meg 6. Így indult egy jó kapcsolat, és az azért volt az aztán nagyon jó, mert azon túl, hogy meglátogattuk egymást, ifjúságaink kölcsönösen hol itt táboroztak, hol Magyarországon táboroztak, és így a ifjúság is összekötött, a gyülekezet is összekötődött. Hosszú időn keresztül, később aztán ugye nehezebb lett ez, de hosszú időn keresztül tényleg egy nagyon-nagyon élő kapcsolat alakult ki. Úgyhogy minden eseményünkben itt voltak, mi is látogattuk, énekkarunk oda ment, ők is jöttek ide hozzánk. Szóval ezek voltak az itteni kisebb, illetve a magyarországi gyülekezettel volt igazán lelki kapcsolat. Mert a holland barátainkkal inkább az igazság az, hogy nem a gyülekezettel volt a kapcsolatunk aztán, hanem inkább egy nagyon lelkes házas párral. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy ez a testvér kapcsolatok révén tényleg a felépült falak mellé oda kerültek az épülő lelkek is, és ezt mind Istennek köszönhetjük meg, hogy ezek létrejöhettek ilyen kapcsolatok révén.
0: Ha ezt egy igeverssel kellene alátámasztania, vajon melyik lenne a Bibliából az az igevers, amivel azt mondaná, hogy hát ez talál ehhez a gyülekezethez, vagy talál ehhez a közösséghez?
1: Hát valahogy
0: ez a
1: Mitzpánál mondott szövetségnél, amikor elhangzott, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. Ugye ebből igen hirdetésem is volt egy új évkor is, ugye ez volt emlékezetem szerint akkor igen hirdetésemnek egy üzenete, hogy ha Isten mindeddig megsegített, akkor bizonyára ezután is meg fog segíteni. És én hiszem azt, hogy ha segítséget nyújtott nekünk a nehéz időben, és úgy épülhetett a templom, segítséget adhatott abban, hogy gyülekezetünk élhetett, testvéri kapcsolatok létesülhettek. Ha segítséget nyújtott a nehéz időkben is, amikor ugye látjuk ez a pandémia idején, ugye mennyire nehézé vált az egyház élet, akkor én hiszem azt, hogy jó Isten, nem feledkezik el rólunk, csak bízzunk ő benne, mert mindeddig megsegített minket az Isten.

Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés című rovatunkban a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség templom építésének 40. évfordulója alkalmával olyan személyek kerültek mikrofon elé, mint Fazakas Csaba, a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, aki beszámolt az idén megrendezett eseményekről, ünnepről, azután Fodorkis Sándor Miklós volt presbiter visszaemlékezése következett, valamint Jankó Anna gyülekezet volt kántora, mesélt az akkori kántorképzésről, gyülekezeti életről és a templom építéséről, és végül pedig Dobri András, nyugdíjas református lelkipásztor osztotta meg velünk visszaemlékezéseit. Ennyi fért vasárnapi beszélgetés című rovatunkba. Megköszönve figyelmüket, egy áldott vasárnapot kívánok mindannyiuknak, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Akkor is a barátom maradt.
1: Képzeld el, hogy fel...

kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talál.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.